0: Kettő azbeszt szennyezésre a Mi Hazánk mozgalom egyik politikusa, közölte keddi budapesti sajtótájékoztatóján Dulcs Dávid, az ellenzéki párt alelnöke, országgyűlési képviselője. Dulcs elmondta, az egykori Petőfi bányai azbesztgyár felszámolásakor került jelentős mennyiségű veszélyes anyag a földbe és a levegőbe, veszélyeztetve ezzel Petőfi bánya lőrinci és sejp lakóinak egészségét. A Mi Hazánk politikusa elmondta, feljelentést tettek az ügyben. A hatósági megállapítás alapján körülbelül 50 köbméter azbeszt hulladék került a környezetbe, de az ő becsléseik szerint ennél legalább egy nagyságrenddel nagyobb mennyiségű veszélyes anyagról lehet szó. Vádat emelt 6 ember ellen a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség egy állami tulajdonú cég által 2014-ben nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsön ügyében, amely több mint 2,5 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott. Az ügyészség szerint a társaság igazgatósága vagyonkezelési kötelezettségét megszegve hagyta jóvá a hitelt, noha a döntést kellő előkészítés, hitelképességi vizsgálat és megfelelő biztosítékok nélkül hozták meg. A kölcsönt egy többségi állami tulajdonban lévő romániai vállalat kapta naperőmű beruházás finanszírozására, ám a projekt nem valósult meg, a cég pedig később felszámolás alá került. A vád szerint a szerződés előkészítésére és jóváhagyására a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT egykori főigazgatója adott utasítást. Rizs és Liszt közé rejtett több millió forintot érő régi érméket találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautóban, amelyet az M1-es autópályán ellenőriztek, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. A közlemény szerint a raktér ellenőrzésekor Rizs és Liszt közé egy barna buborékos boríték volt rejtve, a borítékban 35 ötösével csomagolt érme volt, s mivel felmerült a gyanú, hogy az előkerült tárgyak védett műkincsek lehetnek, ezért a hivatal azonnal felvett a kapcsolatot a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium munkatársaival. Az előzetes szakértői vélemény szerint a tárgyak valószínűleg numizmatikai emlékek, ezek kulturális javaknak minősülnek, az értékük akár több millió forint is lehet. Az ilyen tárgyak kiviteléhez hivatalos engedély szükséges, ezt a sofőr és utitársa nem tudta bemutatni. Elérhető a szélerőmű kapacitások létesítésére, bővítésére irányuló piaci elképzeléseket felmérő online kérdőív, amelynek kitöltésével az érintettek július 8-áig ismertethetik tervezett projektjeik részleteit a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal. A kérdőív kitér a beruházások olyan paramétereire is, mint az elhelyezkedés, a beépített teljesítmény, valamint felméri a szükséges engedélyek, szerződések, hatástanulmányok, pozícionálási tervek és szélerőségek mérések előkészítettségét. A piaci szereplőknek több mint 2 hét áll rendelkezésükre, hogy tervezett projektjeik részleteit megosszák a hivatallal. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
1: Műsorajánló.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
5: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
7: Szivárvány! Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
8: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
9: Pillesó! Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
6: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

Körbejártam minden bokrodat, hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húz el engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol el, la la. Ne legyen több illúziód, a kutyám nem szeret, csak a sajtos hamburgered miatt csóválja neked. De a búval baszott gazdájának arany szíve van, amit ellopott egy holló, mert a holló is olyan. Uram, bocsáss meg!

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
7: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
8: Hungary Live!
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Rendkívüli támogatásokat fizetne a Tisza kormány az országot pusztító hőség miatt. Karácsony kitakarítja az alvállalkozói maffiát Budapestről. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Rendkívüli visszanemtérítendő támogatást kaphatnak a hőség miatt azok a kukoricatermelők, akiknél az aszály miatt a várható hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot, derül ki az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium rendelet tervezetéből. A kormány az uniós mezőgazdasági válság alapból összesen legfeljebb 3,8 milliárd forintnyi forrást vonna be a károk enyhítésére. A támogatást elektronikusan lehetne igényelni a Magyar Államkincstár felületén, a kifizetés legkésőbb szeptember 30-áig megtörténhet. Az egy hektára jutó összeg attól függ, hogy a rendelkezésre álló keretet végül hány jogosult gazda között kell szétosztani. Budapestről már kitakarították a maffiaként működő alvállalkozói hálózatokat, közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester a több politikust érintő korrupciós ügyben tett vallomásokra reagálva azt közölte, a budapesti közművek létrehozása után szigorították az ellenőrzéseket és kiszorították az alvállalkozókat a zöld területek fenntartásából. Elmondás szerint 140 új munkatársat vettek fel, és több mint 300 millió forintért szereztek be saját gépeket a feladatok ellátására. Karácsony Gergely hozzátette, hogy több büntető feljelentést és polgári pert is indítottak korábbi vállalkozókkal szemben. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artis Youth Mentor programra, amelybe a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A mentorálás során közös dalok, új projektek és a program lezárulta után is folytatódó szakmai kapcsolatok születtek. A program a kiválasztott mentoráltak számára térítették. Sikeresen lezárult a Kerecsen Solymok 2026 évi gyűrűzési és jeladózási szezonja. Az idei időszak

Abban 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület az MTI-vel. A fokozottan védett ragadozó madarak február elején kezdik meg a területfoglalást Magyarországon. A szakemberek ettől az időszaktól végzik a faj intenzív monitorozását. A kerecsensólyom fiókák gyűrűzésére és biometriai adatainak felvételére minden évben május és június közepe között a madarak fejlettségi ehhez igazodva kerül sor. Szerdán már egészen minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Magasabban, fönt!
1: Nem tudom.
0: Nem macska. Jaj, a kezem! Nagyon jó! Most jó! Jaj, de jó! Cuki macska vagy, jaj!
2: Egyedem, begyelem, tengertánc, cica, mica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
3: Hoppá, most figyelj!
2: Mindjárt!

0: Jaj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, hát emlékezem, fáj a kezem.
1: Ez itt a

hát a villanydrótot fogtam meg én igazán. Zavartalak, jaj, jaj, én igazán. Üldöztelek.

0: Gyere fel a spejzba, egérfajtás, mondjuk délután. Beleharapni a körözöttbe óraszám. Hallgat a cudar, ő tudja csak mit akar. Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
1: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én balga.
0: Ez a macska farka.
2: Na!
3: Ne város soha az, ki téged szívből imád, egy macska mégsem mehet egér helyett libát.
0: Tudom, hogy nem rajonkat értem minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér.
4: Nehéz a nehézséggel szemben.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Döntött a védett üzemanyagár kivezetéséről a parlament, a vendéglátás várja a legtöbb diák munkást. Az olasz kormány engedélyezte a munkaidő csökkentését a meleg miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A parlament 130 igen szavazattal elfogadta az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetéséről szóló törvénymódosítást, amelyet a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokoltak. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad a miniszternek, hogy a piaci viszonyok aránytalan megváltozása esetén újra hatósági árat állapítson meg. Az iráni-amerikai béke megállapodás nyomán az olajárak 3 hónapos mélypontra süllyedtek, a forint pedig közel 5 éve nem látott szintre erősödött, így a piaci és a védett árak közötti különbség gyakorlatilag eltűnt. A kivezetés hatása ezért a jelenlegi környezetben jóval mérsékeltebb a magyar autósok számára, mint az elmúlt hónapokban bármikor lett volna. Idén is a vendéglátásban kínálják a legtöbb diák munkát. Az év első felében a hirdetések csaknem 20%-a ehhez a területhez kapcsolódott. A második legnagyobb kategória az adminisztráció és dokumentumkezelés volt 13%-os arányjal. A legnépszerűbb pozíciók közé tartoznak a hostess munkák, a felszolgálói, pincéri és pultos állások, a bolti eladói és pénztárosi feladatok, valamint a logisztikai ügyintéző, adminisztrátor, adatrögzítő és betanított munkakörök. A hirdetésekben feltüntetett átlagos diák munkaórabér bruttó 2180 forint, ami 4,6%-os növekedés a tavalyi adatokhoz képest. Ez megegyezik a nettó keresettel a 25 év alattiaknak járó személyi jövedelemadó kedvezmény miatt. Nem jogerősen pénzbüntetésre ítélte a miskolci törvényszék azt a 2 orvost és 1 hozzátartozót, akik egy tért protézis műtéthez kapcsolódó vesztegetésű ügyben voltak érintettek. A bíróság szerint a műtét mielőbbi elvégzése érdekében a beteg lánya 2022-ben pénzt adott át a kórház vezetői feladatait ellátó orvosnak és a beavatkozást végző osztályvezető főorvosnak, majd később további összeget juttatott el az operáló orvoshoz. Az ítélet szerint az osztályvezető főorvos összesen 300 000, míg a másik orvos 200 000 forint jogtalan előnyt fogadott el, ezért velük szemben vagyonelkobzást is elrendeltek. A pénzt átadó nőt 2 millió forint pénzbüntetéssel sújtották, édesanyját és a közvetítőként közreműködő taxisofőrt pedig 1 évre próbára bocsátották. A római kormány a rendkívüli hőség miatt engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideiglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe kedden. A munkaidő csökkentése vagy a munka esetleges felfüggesztése esetén a dolgozóknak biztosított az alapbér. Olaszország tartományai már június elejétől korlátozzák a munkavégzést a nap legmelegebb óráiban. Az északkeleti Venetóban például 00:30 és délután 4 óra között szüneteltetni kell a munkát az építőiparban, a kőbányákban, a mezőgazdaságban és a kertészetekben. Szerdán már egészen

Minimális esély lesz futózáporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északias szél hozhat némi felfrissülést. A napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: Halló?
2: Halló, jó estét kívánok, Joke autókölcsöző.
1: Jó estét, Nagy József vagyok. Ma reggel béreltem egy autót önöktől, és most megállított egy rendőr, hogy nem még a jobb hátsó elsőm. Igen, még kezdhetjük előről.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Át kell szervezni a műtéteket a rossz klíma miatt az onkológiai intézetben. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról. Pénteken nem nyitnak ki a független kis benzinkutak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Átmenetileg módosítani kellett az Országos Onkológiai Intézet műtéti rendjét, a hármas épület műtői, légtechnikái és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt, közölt az intézet hétfő este a Facebook oldalán. Azt írták, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan a szakmai infekciókontroll és betegbiztonsági előírások által megkövetelt hőmérsékleti és páratartalmi feltételek. Ezért a hármas épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenységet átmenetileg felfüggesztették, a műtői kapacitást pedig átszervezték. Az érintett betegeket az intézet munkatársai közvetlenül keresik meg az esetleges módosításokkal és az új műtéti időpontokkal kapcsolatban. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután hétfő este a kormány közzétett az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. A tervezettel kapcsolatos véleményeket június 30-ig várják, ennek összefoglalója július 5-éig készül el. Az Amnesty International Magyarország szerint Solyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell hivatalából, de csak tisztességes eljárás után. A kormány által választott megoldás

nincs rendben, közölt a jogvédő szervezet hétfőn az MT-vel. Mint írták, az alaptörvény módosítás figyelmen kívül hagyja, hogy a köztársasági elnököt is megilleti a tisztességes eljáráshoz való jog, elmozdítása pedig csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges. Az Amnesty International szerint erre a hatályos szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgál, amelynek megindítására álláspontjuk szerint Sólyog Tamás okot adott. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. A Független Benzinkutak Szövetsége amiatt is tiltakozik, hogy a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Rámutattak, hogy a Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kormány által meghosszabbított védett árhatósági árrendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető kis és középvállalkozások március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz kormány támogatási programot hozott létre, amit a jogutó Tisza kormány most nem akar végrehajtani. Szerdán már egészen minimális esély lesz futó záporokra, a kánikulában legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést, a napsütés csak kevés fátyol és gomoly felhű zavarhatja. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl le a levegő, majd délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Elnézést, megmondaná kérem, hogy hogyan jutok el a postára?
2: Hát az attól függ. Kocsival van?
1: Nem.
2: Hát akkor gyalog.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Sziasztok, én Csíksanyú vagyok a Forjú Együttesből, a fiúk üdvözölnek titeket. Üdv a Hobby Rádiónak, sok sikert a jövőben, hallgassátok. Hello!

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
9: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A második házasság, az optimizmus győzelme, a tapasztalat felett.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, ne táncolj, mi?
2: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
5: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvénymódosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közé

0: tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben. Hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
1: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.
3: Műsorajánló.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
5: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
4: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
6: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap néptől.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobbi Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Műsorajánlót hallotta.
2: Hobbi Rádió.

0: Vajon? Csi!
1: Névnapköszöntő! Névnapköszöntő!
2: Június 24-én köszöntjük Iván nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név, Ános régi magyar alakváltozata, a latin Johannes, Jovanos változatából ered, jelentése irgalmaz. Lehet a név orosz eredetű is, akkor pedig Isten kegyelmesét jelenti. Becézése Ivánka, Ivi, Ivike, Ivanuska, jeles viselői a névnek, Bagi Iván, parodista, Iván Bohun, kozák vezér, Darvas Iván, színművész, 2007-ben hunyt el, Fenyő Iván, színész, Fischer Iván, karmester, Iván Zamorano, csillai labdarúgó, és ön, kedves Iván. Ezen a napon köszöntjük még Bajnok, Beáta, Héra, János, Levedi, Levente és Perenna nevű kedves hallgatóinkat is.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
3: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 500. június 24-e, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások, régi hagyomány a tűzugrás, és aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelem varázsló célja is van. Folytassuk a 19. század közepével. 1859. június 24-én az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres Solferinói ütközetben. Ennek következtében harmadik Napóleon megriadva az olaszok túlságos megerősödésétől, Villafrancában megegyezik a békéről első Ferenc József osztrák császárral. Henry Dunant svájci író szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Az itt szerzett benyomásai indították arra, hogy megalapítsa a Vörös Keresztet. Maradunk még a 19. században. 1887. június 24-én született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Folytassuk a 20. századdal, 1930. június 24-ével. Ekkor született Párizsban Claude Cabrol, francia rendező, író. Ugorjunk előre 10 évet, 1940. június 24-én született Rómában Vittorio Storaro, olasz származású Oscar-díjas operatőr. Ismertebb filmjei: Az utolsó kínai császár, A vörösök, Az apokalipszis most 1-2, valamint a Dick Tracy. Ismét csak 10 évet ugrunk előre, 1950. június 24-én született Tolcsai László, zeneszerző, előadó, művész. És már megint 10 évet ugrunk, 1960. június 24-én felbontották a Balkán paktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. A paktumot Görögország, Törökország és Jugoszlávia még 1954. augusztusában kötötte. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 24-én halt meg Örkény István író. Leghíresebb műve a Macskajáték. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből.
1: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. június 24-e szerda, keresztelő Szent János születésének ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből első fejezet 57-től 66. versig, 80. vers. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte, nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van bele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Elmélkedés. Öröm és megdöbbenés lengi körül keresztelő János születését. Egy évek óta gyermekáldásra váró idős házas pár, egy hosszú némaság után megszólaló atya, egy név, amely nem a családi hagyományt követi, hanem Isten új kezdetét jelzi. Mindez azt igazolja, hogy amikor Isten cselekszik, az ember csodálkozni kezd. Hiába próbálnánk szokásainkba, megszokott rutinba zárni Isten cselekedeteit, a kegyelem utat talál. János születése nem egyszerű örömhír volt, hanem jel. Zakariás némasága annak következménye volt, hogy nem hitt az angyal szavának. A hitetlenség elnémítja az embert, de a kegyelem eljövetele újra szóra nyitja ajkát. Amikor megszületik a gyermek, és az atya engedelmesen leírja a nevét, megnyílik a szája, és dicsőíteni kezdi Istent. A hit újból hangot ad, a belső csend, ha engedelmes szív kíséri, dicséretté változik. A gyermek neve János, a név jelentése sokat mondó, az Úr kegyelmes. A történet minden részletében jelen van a kegyelem. Isten nem feledkezik meg népéről. János élete annak az ígéretnek hordozója, hogy Isten készíti az utat fia számára, és azt akarja, hogy az emberek is készüljenek. A mai evangélium egyik kulcsmondata, nyilván az Úr van vele. Itt nem csak János különleges küldetésére kell gondolnunk, hanem arra is, hogy minden emberi élet mellett ott van az Isten. Ő nem csak a prófétánkban és a nagy szentekben munkálkodik, hanem mindenkiben, bennünk is. Gyakran észrevétlenül, de biztosan formál, vezet és megadja a kellő segítséget a megfelelő időben. Lehet, hogy egy ideig némaságban vagyunk, nem értjük, mi történik körülöttünk, de ha hűségesek maradunk, egyszer majd értelmet nyer minden. Keresztelő Szent János arra tanít, hogy életünkkel mutassunk túl önmagunkon. Ő nem önmagát hirdette, hanem azt, aki utána jött a megváltót. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Ez a krisztusi tanítvány igazi lelkülete. Örömmel készíteni az utat mások szívében Isten számára, alázattal visszahúzódni, hogy a figyelem ne ránk, hanem Krisztusra irányuljon. Mindenható Isten, te irányítod az emberi történelmet, hogy minden a te szeretetet terve szerint bontakozzék ki a megfelelő időben. Köszönöm keresztelő János példáját, aki nem önmagát kereste, hanem a megváltó előtt készítette az utat. Add, hogy én is nyitott legyek a te szavadra, és ne csak beszéljek rólad, hanem egész életem tanúságtétel legyen. Taníts csendre, amikor hallgatnom kell, és bátorságra, amikor szólnom kell. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Szaturnusz óriás bolygó körül 18 saját névvel rendelkező holdkering? A 2000 évvégi adatok szerint még további 18 holdkering, amelyek ellenőrzése még folyik, ezek egyedi névvel történő ellátása is valószínű.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy olasz tészta különlegességet fogok önöknek készíteni, col broccolo farfallé. A hozzávalók 4 személyre. Fél kiló farfalle, vagy ahogy jobban ismerik ez a nyakkendős tészta, 25 dek a brokkoli, 25 dek a csirkemell, csikokra vágva, olívaolaj, liszt, tejszín, füstölcsajt és szeletelt mandula. Az elkészítése ugye a következő. A farfalle tésztát sós, olajos vízben feltesszük főzni. A főzési időt körülbelül 15-20 perc. Én kicsit jobban meg szoktam főzni a farfalle tésztát, az olaszok kicsit keményebben szeretik, én teljesen megfőzöm a tésztát, és a brokkolit is megfőzöm sós vízben. Ezután olívaolajon megpirítom a csikokra vágott csirke mellett. Ízesítem sóval, ételízesítővel, örölt fehérborssal. Pirítás után rereszeljük a füstölt sajtot, és egy kávés kanálnyi finom liszttel is meg szokom hinteni, ezután tejszínnel felengedem. Ezután beforraljuk és hozzáadjuk a kifőtt farfalle tésztát és a brokkolit. Óvatosan összekeverjük, tároláskor vágott mandulával hintjük meg.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: hobbirádió.hu

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: A vízdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befogyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható

0: Nemzeti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta, 3-an távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
3: Speciális jelölés technikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
7: Június 24-e, szerda. A fővárosban mától jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irin József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárása kell készülni a 3. kerületben a Magyar József utcában a Bálint-György utca közelében, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Tököli úton a Bátori István partnál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. A Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 24-én köszöntjük Iván nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név János régi magyar alakváltozata, a latin Johannes, Jovanos változatából ered, jelentése irgalmaz. Lehet a név orosz eredetű is, akkor pedig Isten kegyelmesét jelenti. Becézése Ivánka, Ivi, Ivike, Ivanuska, jeles viselői a névnek, Bagi Iván, parodista, Iván Bohun, kozák vezér, Darvas Iván, színművész, 2007-ben hunyt el, Fenyő Iván, színész, Fischer Iván, karmester, Iván Zamorano, csillai labdarúgó, és ön, kedves Iván. Ezen a napon köszöntjük még Bajnok, Beáta, Héra, János, Levedi, Levente és Perenna nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 500. június 24-e, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások, régi hagyomány a tűzugrás, és aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelem varázsló célja is van. Folytassuk a 19. század közepével. 1859. június 24-én az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres szolferinói ütközetben. Ennek következtében harmadik Napóleon megriadva az olaszok túlságos megerősödésétől, Villafrancában megegyezik a békéről első Ferenc József osztrák császárral. Henry Dunant svájci író szemtanúja volt a szolferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Az itt szerzett benyomásai indították arra, hogy megalapítsa a Vörös Keresztet. Maradunk még a 19. században. 1887. június 24-én született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Folytassuk a 20. századdal, 1930. június 24-ével. Ekkor született Párizsban Claude Cabrol, francia rendező, író. Ugorjunk előre 10 évet, 1940. június 24-én született Rómában Vittorio Storaro, olasz származású Oscar-díjas operatőr. Ismertebb filmjei: Az utolsó kínai császár, A vörösök, Az apokalipszis most 1-2, valamint a Dick Tracy. Ismét csak 10 évet ugrunk előre, 1950. június 24-én született Tolcsai László, zeneszerző, előadó, művész. És már megint 10 évet ugrunk, 1960. június 24-én felbontották a Balkán paktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. A paktumot Görögország, Törökország és Jugoszlávia még 1954. augusztusában kötötte. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 24-én halt meg Örkény István író. Leghíresebb műve a Macskajáték. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből.
1: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

0: Hobby Rádió.
1: 2026. június 24-e szerda, keresztelő Szent János születésének ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből első fejezet 57-től 66. versig, 80. vers. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte, nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van bele. A gyermek pedig növekedett lélekben, erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Elmélkedés. Öröm és megdöbbenés lengi körül keresztelő János születését. Egy évek óta gyermekáldásra váró idős házas pár, egy hosszú némaság után megszólaló atya, egy név, amely nem a családi hagyományt követi, hanem Isten új kezdetét jelzi. Mindez azt igazolja, hogy amikor Isten cselekszik, az ember csodálkozni kezd. Hiába próbálnánk szokásainkba, megszokott rutinba zárni Isten cselekedeteit, a kegyelem utat talál. János születése nem egyszerű örömhír volt, hanem jel. Zakariás némasága annak következménye volt, hogy nem hitt az angyal szavának. A hitetlenség elnémítja az embert, de a kegyelem eljövetele újra szóra nyitja ajkát. Amikor megszületik a gyermek, és az atya engedelmesen leírja a nevét, megnyílik a szája, és dicsőíteni kezdi Istent. A hit újból hangot ad, a belső csend, ha engedelmes szív kíséri, dicséretté változik. A gyermek neve János, a név jelentése sokat mondó, az Úr kegyelmes. A történet minden részletében jelen van a kegyelem. Isten nem feledkezik meg népéről. János élete annak az ígéretnek hordozója, hogy Isten készíti az utat fia számára, és azt akarja, hogy az emberek is készüljenek. A mai evangélium egyik kulcsmondata, nyilván az Úr van vele. Itt nem csak János különleges küldetésére kell gondolnunk, hanem arra is, hogy minden emberi élet mellett ott van az Isten. Ő nem csak a prófétánkban és a nagy szentekben munkálkodik, hanem mindenkiben, bennünk is. Gyakran észrevétlenül, de biztosan formál, vezet és megadja a kellő segítséget a megfelelő időben. Lehet, hogy egy ideig némaságban vagyunk, nem értjük, mi történik körülöttünk, de ha hűségesek maradunk, egyszer majd értelmet nyer minden. Keresztelő Szent János arra tanít, hogy életünkkel mutassunk túl önmagunkon. Ő nem önmagát hirdette, hanem azt, aki utána jött a megváltót. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Ez a krisztusi tanítvány igazi lelkülete. Örömmel készíteni az utat mások szívében Isten számára. Alázattal visszahúzódni, hogy a figyelem ne ránk, hanem Krisztusra irányuljon. Mindenható Isten, te irányítod az emberi történelmet, hogy minden a te szereteted terve szerint bontakozzék ki a megfelelő időben. Köszönöm keresztelő János példáját, aki nem önmagát kereste, hanem a megváltó előtt készítette az utat. Add, hogy én is nyitott legyek a te szavadra, és ne csak beszéljek rólad, hanem egész életem tanúságtétel legyen. Taníts csendre, amikor hallgatnom kell, és bátorságra, amikor szólnom kell. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Szaturnusz óriás bolygó körül 18 saját néven rendelkező holdkering? A 2000 évvégi adatok szerint még további 18 holdkering, amelyek ellenőrzése még folyik, ezek egyedi névvel történő ellátása is valószínű.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Kamureklám.
1: Hogy változik a világ? Tegnap még egy csodálatos éjszakán volt egy kannibál lánnyal. Ma meg már valahogy nem érdekel a szex.
2: Nem.
0: Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájkjogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity-k a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermekei életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A

0: levegő. Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
2: Június 24-e, szerda. A fővárosban mától jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irigy József utcáig, a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárása kell készülni a harmadik kerületben a Magyar József utcában a Bálint-György utca közelében, mert új gyalogátkelőhelyet létesítenek. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Tököli úton a Bátori István partnál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. A Gyömrői úton befelé a Kűér utca előtt a Szlávi utcánál sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: A felnőtt korukban megvakultak elemi rehabilitációját Magyarországon, Budapesten a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportja végzi. A 3 hónapos tanfolyamon körülbelül 6-7-en vehetnek részt, évente tehát 18 embert tudnak megtanítani, újra kezdeni az életüket. Ez nyilvánvalóan kevés, hiszen egy évben ettől sokkal többen veszítik el a látásukat, és kényszerülnek arra, hogy a legelemibb dolgokat is újra megtanulják. Nemrégiben néhány volt vercshallgató tüntetést szervezett, mert veszélyben érzi az intézményt. De mit is jelent az, hogyha valaki felnőtt korban elveszti a látását? Mik azok a problémák, amikkel legelőször szembesül? És mi az, amit megtanulhat ezen a tanfolyamon, amely tehát 3 hónapig tart? Szigeti Szilárd a most indult tanfolyam egyik hallgatója.
4: Hogyan vesztetted a látásodat?
5: Nekem glaukómám van, zöld hájú. De mindig is 3 hónapos korom óta tudják, hogy valami baj van vele. És így a 18. szülinapomra kaptam egyébként, így, mert utána nem sokkal így nagyon leromlott. De én nem korlátozott előtte. Hát most már nagyon.
3: Szilárd, amikor megvakultál, mi volt a legelső probléma, amivel szembe kerültél?
5: Nem tudtam jönni-menni, nem tudtam csinálni a megszokott dolgaimat.
3: Mondjuk fölkeltél reggel, és mi volt az a kézzelfogható első dolog, amit szerettél volna megtenni, de nem tudtad?
5: Mondjuk kiválasztani magamnak egy pólót, és akkor nem láttam a színét, úgy nem volt túl egyszerű, szóval már az probléma volt. Reggelit készíteni magamnak az is probléma volt.
3: Legelőször ki tudott ebbe segíteni neked?
5: Anyukám, családom.
3: Iskolába jártál közben, vagy honnan szakított ki ez az új élethelyzet?
5: Hát nem az iskolával, így egy időben. Tehát megszűnt az iskola, utána a látásom is így elkezdett tönkre menni, és én akkor otthon voltam 1,5 évet utána.
3: Hogyan hallottál a Vercsről, a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjáról?
5: Tavaly akartam jönni ide a Vakodába, a szakmunkás suliba.
3: A Vakok Általános Iskolájáról van szó. Ott van szakmunkás oktatás, oda szerettél volna jelentkezni tavaly.
5: Föl is vettek, aztán mégse jöttem. Szeptemberben kezdtem volna, és akkor nem jöttem el, de közben nekem ott mondták, hogy áprilistól megtanulhatnék közlekedni. Hát mondom, hogy nekem arra nincs szükségem, mert itt tudom én. És akkor most így beláttam, hogy mégiscsak szükségem van rá.
3: Mondtam a fővezetőben, hogy nem könnyű ide bekerülni, hiszen körülbelül a 10%-át tudják a felnőtt korukban megvakult személyeknek rehabilitálni. Neked hogyan sikerült?
5: Nehezen, mert úgy volt, hogy először megtelt a tanfolyam, aztán valaki mégsem jött el.
3: Mi az, amit megtanultok itt? Mi mindent kell megtanulnia egy vakembernek, ami egy egészséges ember számára a világ legtermészetesebb dolga?
5: Mindent újra kell tanulni. Mosogatni, közlekedni, írni, olvasni. Hát újra kell tanulni az életet. Hát első héten megismertük így a legalábbis én így a helyet, ebédlőbe lemenni, mosdóba, tehát itt bent közlekedni.

0: Közlekedtünk, és akkor most már így a bottal való közlekedést is tanulom tegnap óta.
1: Hogyan kell vakon mosogatni?
0: Nem olyan egyszerű, jobban kell figyelni mindenre, tehát nem úgy, mint mondjuk látóként mosogatni, mert hogy nincs neki nagy jelentősége, de így annak is van.
1: Fogom a tányért, honnan tudom, hogy melyik és mennyire piszkos?
0: Megtapogatom, belenyúlok.
1: Hogyan öntöm ki a mosogatószert a szivacsra, hiszen az például, ha jól emlékszem, nem ad hangot.
0: Megfogom a szivacsot, megtapizom és úgy rányomom a flakonból, de azt is meg kell tapizni, tehát nem olyan egyszerű az sem. Minden hosszabb ideig tart valahogy.
1: Maradjunk itt a konyhánál, például hogyan lehet főzni vakon, és mit lehet elkészíteni vakon?
0: Múltkor főztem teát. Belenyúlok a kancsóba, és az míg lóg az ujjam, addig engedem bele a vizet. Tehát utána felrakjuk gázra. Na most azt megtapogatom fölötte, hogy hol meleg, és oda rakom. Kentem magamnak vajas kenyeret, itt ennyi volt idáig.
1: És ez hogy ment ez a kenyérkenés? Én ezt el nem tudom képzelni teljesen vakon.
0: Hát azt is totál tapogatva. Tehát rárakom kenyérre, megfogom, hogy ott van, legalábbis én így csináltam, és akkor így elkezdem így húzkodni, tudom. De végig tapízom. Nehogy lehessen, vagy mit tudom.
1: Öltözködést hogyan csináljátok?
0: Öltözködés az úgy megy egyedül, és akkor így kijövök, és akkor mit tudom, megkérdezek valakit, hogy te milyen póló van rajtam, mondd már el nekem.
1: Mondtad, hogy írásolvasással is meg kell ismerkednetek, mármint természetesen a vakok pontírásával. Ez hogyan történik?
0: Először ilyen nagyban, mert hogy nem érzi az ember ugye egyből a pontot. Tehát így annak, mit tudom, ilyen 6 pontos rendszer van.
1: És hogy megy a dolog neked?
0: Azt mondják, hogy jól megy, de én nehezen csinálom, mert agyam tudja, hogy szükségem van rá, de lelkem nem akarja.
1: Most ez csak a Brian-ra vonatkozik, vagy a többi?
0: Hát a botra főleg. Tehát persze, Brian is benne van, úgy minden, ami vakos. Tudom, hogy szükségem van rá, de undorodok tőle, mert 19 éves vagyok. Nem biztos, hogy 19 évesen fehér bottal kéne tanulnom közlekedni.
1: És eddig nem érzed, hogy könnyebb lett az életed attól, hogy itt elég sok mindent megtanultál, és már nincs szükséged segítségre?
0: De talán igen, mert mondjuk, hogy teát akarok inni, akkor nem kell szólnom valakinek, hogy főzzél már nekem egy teát, hanem úgy meg tudom csinálni magamnak.
1: Találkoztál-e már olyannal, aki végzett ezen a tanfolyamon, vagy egyáltalában olyan vakemberrel, aki már túl van ezen a szakaszán az élet újra tanulásának, és már tudja önállóan vezetni az életét?
0: Igen, sok fiatallal visszajárnak ide ilyen verskrubra, vidékről is följönnek egyedül, nagyon jól közlekednek, épültek belőle.
1: És ők nekik mennyire sikerült rendbe hozni az életüket, mondjuk állást találni, vagy tanulni?
0: Hát úgy gondolom, hogy többsége tanul. Valamennyien dolgoznak is, de hát van, aki otthon van, szóval.
1: Te is azt mondtad, hogy abba hagytad az iskolát, amikor megvakultál, és egy másfél éves időszakot otthon töltöttél. Gondolkoztál azon, hogy újra kezded a tanulást?
0: Igen. Gondolkoztam rajta, de hát ha nem tudok kimenni a mondjuk otthonról kapunk kívülre, akkor hogy tudok elmenni iskolába, szóval. Úgyhogy nem egyszerű az sem. De hát most majd itt megtanulunk közlekedni, aztán utána már egyszerűbb lesz az élet. Le kellene érettségiznem első körbe, aztán majd utána.
1: Mi az, ami érdekel?
0: A gyógypedagógia az nagyon, 14 éves korom óta.
1: Szerinted mikorra sikerül úgy egyenesbe hozni az életedet, hogy mondjuk egy érettségi már önállótlátó leszel, tudsz egyedül közlekedni, és mondjuk fölvesznek egy egyetemre?
0: 3 év az érettségi. 2010-re biztos.
1: Említetted nekem azt, hogy működik itt egy ilyen klub is. Ebből én arra következtetek, hogy itt a vakok elemi rehabilitációs csoportja tulajdonképpen nem csak azzal foglalkozik, hogy fizikailag újra megtanítja élni a felnőtt korban látásukat vesztetteket, hanem itt valamilyen közösség is működik.
0: 2 hetente van ilyen verzsklub, és oda szinte szerintem mindenki visszajár. Sokat adnak egymásnak ezek az emberek.
1: Miért járnak vissza?
0: Mert sokat kaptak, nagy barátságok köttettek itt, én szerintem úgy gondolom, hogy ez összetartja őket.
1: Ez, amiben sokat kaptak?
0: Életet, hogyha, vagy lehet, hogy ez így túl sok, de életet szerintem, mert hogy újra tudnak élni.
1: Azelőtt, amíg nem kerültél ide, amíg rendesen láttál, mit gondoltál, hogyha megláttál az utcán egy vakember?
0: Segítettem neki, ha kellett.
1: És fölkészültél arra valamennyire lelkileg, hogy egyszer te is abban a helyzetbe kerülsz, hogy majd neked kell segíteni?
0: Nem. Erre nem lehet. Úgy élem meg még így, hogy megalázó, de hát majd biztos változni fog idővel.
1: Szerinted ez mitől tud változni? A megszokástól, vagy attól, hogy önállóbb leszel esetleg?
0: Talán megszokom, talán önállóbb leszek. Nyilván én is változok.
1: Gondolom, hogy mindenkinek nagyon nehéz veled együtt. Tudtok egymásnak segíteni valamennyire?
0: Lehet jókat beszélgetni, tudom én, elmegyünk együtt vacsorázni. Nyilván segítség megbeszélni így egy szintén zenésszel a problémádat.
1: Na most fölteszek egy kérdést, őszintén válaszolj rá, jól gondold meg. Melyik a nagyobb segítség a verstől neked? az, hogy nem vagy egyedül, és van, aki lelkileg segít téged, vagy az, hogy megtanítják, hogy hogyan kell elmosogatni vakon?
0: Ez nehéz kérdés. Talán az nagyobb segítség, hogy megtanulok vakon mosogatni.
1: Hát én kívánom neked, hogy sikerüljön rendbe hozni az életedet, és bízom benne, hogy ha most még nehéz is, hogy valamikor eljutsz odáig, hogy te is iskolába járjál, kitanuld a gyógypedagógus szakmát, és egykor majd talán te is tudsz másoknak segíteni. Gondolom azért ez valamennyire vonz ez a cél.
0: Igen, mindenki.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

De akárhova nézek, körbe-körbe szikráz a fények. Megáll az idő, megáll az ész. Egy, két, há.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézmény rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs

0: Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tűzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem. Látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
7: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Június 24-e, szerda. A fővárosban mától jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irigy József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcai kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárása kell készülni a harmadik kerületben a Magyar József utcában a Bálint-György utca közelében, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Tököli úton a Bátori István partnál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz-úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. A Gyömrői úton befelé a Kőér utca előtt a Szlávi utcánál sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak.
7: hobbyradio.hu
9: A rádiót!
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
11: Kellemes rádiózást és jó ételt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Gára Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music újabb műsora egy óra hosszában. Olyan sok szépet hallottunk már az Egy csodálatos elméről a megjelenés előtt, hogy fel sem merült bennünk, hogy talán nem is lesz annyira jó film, vagy esetleg csalódhatunk majd az elvárásainkhoz képest. Pedig így van. A 8 Oscar jelölés mit sem javított vagy rontott azon a helyzeten, hogy ez a film egyáltalán nem tartozik a jó filmek közé. Első nekifutás

Egy Good Will Hunting-szerű történetet sejtenénk a kezdőképek mögött, mivel itt is egy zseni fiatal ember a főhős, a Matt Damon féle Will Huntinghoz hasonlóan, aki szintén matematikus, de sajnos hamar rá kell jöjjünk, hogy nem erre megy ki a játék. Nem csak azért különbözik a két film, mert itt felnő, sőt megöregszik a matematikus fiú, hanem azért, mert ami ez alatt az idő alatt történik, az a legkevésbé sem élvezetes, vagy figyelemre méltó, szemben a méltán Oscar-díjas Good Will Hunting történetével. Na de mielőtt még jobban belemerülnénk, hogy miről is lenne itt szó, hallgassunk meg a filmből egy-két nótát.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
6: Vasárnap léptől.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
0: Jó szórakozást! Egészségedre!
10: Egészségedre!
11: Egészségedre!
10: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
12: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
14: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. A mikrofonnál Erdély Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
5: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
15: A film egy valódi életrajzot dolgoz fel. A közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett John Forbes Nash Jr. matematikus életének az eseményeit követhetjük végig, főként egy Sylvia Nazar nevű írónő életrajzi könyve alapján. Az nem teljesen világos, hogy Nash élete miért kívánkozik ennyire filmvászonra, mert mi könyvben szívesen olvas az ember ilyesmit, ugyebár addig a történet mozifilmként elég nehezen tudja lekötni a néző figyelmét. Nash 1928-ban született, és a film 1947-ben indul, amikor a fiatal Nash kiemelt ösztöndíjasként felvételt nyert a Princeton Egyetemre. Az untig ismert vidéki szegény fiú a nagyvárosi gazdag fiú között helyzettel indulunk, amihez még hozzáadódik az a szokatlanul újszerű motívum is, miszerint Nash gátlásos, fél az emberektől és egyáltalán nem tud kommunikálni másokkal. Ennek a gátlásosságnak és befelé fordulásnak az érzékeltetésére a főszereplő Russell Crowe egy elég idétlen mozdulatsor dolgozott ki, mintha egy autista és egy retardált gyerek filmekből ismert mozdulatait keverte volna össze, de még ez sem tudja felülmúlni annak a mulatságosságát, ahogyan a 38 éves Crowe próbálta eljátszani a 19 éves Nash-t.

0: zenék egy órában az önök kedvéért.
1: Az önök kedvéért.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
2: Nem kellett volna ilyen helyzetbe hozni a Gladiátort, mert amellett, hogy kitűnő színész és szinte mindent el tud játszani, a kamasz fiúság egyszerűen nem illik hozzá, ahogy ez tisztán ki is tűnik az első jelenetekből. De ezzel még nem jutottunk túl Crow és a film problémáin, mert hiába nő fel hamar az ifjú Nash, a cselekmény nem várt fordulatai ismét lehangolnak minket. Nash Princetonban nem jár be az előadásokra, mert valami eredeti felfedezése tartogatja az erejét, és már éppen veszélybe kerülne a további karrierje, amikor egy esti bulizás során meglepő közgazdasági felfedezést tesz a játékelmélet területén. Ennek a bemutatása is igencsak erőltetett a filmben. Látunk egy szőke lányt és három barnahajú barátnőt körülötte, és a fikció az, hogy a négy fiú köztük Nash versenyt indít a szőke lány megszerzéséért. Nash ennek kapcsán találja ki azt az egyensúly analízis nevű elméletet, ami később forradalmi hatással volt a közgazdaságtanra és az üzleti világra. Ebben a jelenetben a sok filmből ismert rendkívül gyors vágások technikáját használták az alkotók, de ez sem lett szerencsés megoldás. Tehát megszületik a felfedezés, Nash megkapja álmai állását, és alkalmanként még a CIA-nek is megfejt egy-két titkos katonai kódot. Megismerkedik időközben az egyik nőtanítványával, Alicia-val, akit egyébként Jennifer Connelly alakít, majd később összeházasodnak, és így a magánéleti vonal is rendbe jön.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
5: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
8: Movie and Music. Filmzenék egy órában.
9: Egy órában.
10: Eddig még nem volt sok komolyan vehető konfliktus a filmben, úgyhogy most kb. Egy órányi filmidő után ideje előrukkolni a történetnek valamivel. A bajok Ed Harris képében érkeznek, aki egy rejtélyes katonai megbízót alakít, aki időről időre egy szupertitkos kémakcióba szervezi be Nash barátunkat. Orosz kódokat töret fel vele is, nem hagyja Nash-t a rendes iskolai munkájára koncentrálni. Ennél a pontnál kezdődik a játék, amit a rendező és a forgatókönyvíró a néző türelmével és teherbírásával fog játszani. Mivel Nash semmivel sem tudja bizonyítani Parker és az akció létezését, ezért mindenki őrültnek kezdi tartani, aki képzelődik és nem létező emberekkel beszélget. Ebben a gyanúban Alicia is osztozik, miközben mi, nézők pedig rágyanakszunk a legjobban, mint az oroszok egyik lehetséges beépített kémjére, aki politikai árulásból akarja tönkretenni a férjét. Ahogy haladunk tovább a filmben, még akad néhány tippünk arra vonatkozóan, hogy kik törnek hősünk életére, és kik azok, akik egy csavaros összeesküvést szőttek azért, hogy hihetetlenné és hitetlenné tegyék Nash-t. Anélkül, hogy felfednénk a film összes tartalékát, azt mondhatnánk, hogy ezzel a filmmel kapcsolatban felesleges az embereknek aktivizálnia magában a titkosügynököt és a krimi megoldót, mert műfajilag másról van szó, egy melodrámáról, ami Oscart akart nyerni.

0: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Filmzenék egy órában az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Az egy csodálatos elme az USA-ban nagy sikert aratott. Egyrészt begyűjtött 4 Golden Globe díjat, másrészt pedig a 60 millió dolláros költségvetésű film már a több mint 113 millió dollár bevételre tett szert, vagyis az anyagi és a szakmai siker kart-karba öltve követik a filmet. És akkor még nem szóltunk a 74. Oscar-díj gáláról, ahol néhány szobrocskát is begyűjtött a film. Ettől függetlenül, vagy inkább ezzel együtt nem vagyok elégedett a filmem. Nagyon egyszerű megoldásnak tartom, ahogyan az alkotók megpróbálják krimiszerűnek vagy csupán izgalmasnak beállítani ezt a sima emberi drámát, és azért sem vagyok hálás, hogy 134 percen keresztül kellett néznem valakinek a lelki és a testi szenvedéseit. Engem csak egy valaki kárpótolt a filmben, aki nem más, mint Paul Bettany, aki üdítő látvány nyújtott Charles Herman szerepében, is nagyon jól is játszott. A mozinézőket pedig Bettanyn kívül még az vigasztalhatja majd a film nézése közben, hogy Nash végül Nobel-díjas tudós lett, ők pedig egy Oscar-díjas filmet látnak. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot és a Movie and Musicot hallották. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolaj termékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozás esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a tatabányon

0: 10-7-es közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben. Hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott.
1: Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránkattanhass.
3: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Június 24-e, szerda. A fővárosban mától jelentősen megváltozik a forgalmi rend a Budafoki úton, melyet egyirányosítanak befelé a Bogdánfi utcától az Irigy József utcáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Baranyai utcáig kifelé csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Mától félpályás lezárása kell készülni a harmadik kerületben a Magyar József utcában a Bálint-György utca közelében, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható, mert gázvezetéket javítanak. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert gázvezetéket javítanak. A Tököli úton a Bátori István partnál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövidebb szakaszon karbantartás miatt. A Gyömrői úton befelé a Kűér utca előtt a Szlávi utcánál sávlezárásra kell számítani, mert vízvezetéket javítanak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
7: Mosolygó, szép jó napot kívánok mindenkinek, én Tóth Mihály Nikulát vagyok. Eltelt egy újabb hét, tehát ez újra a Koktél. A hozzávalókat már is mondom, hisz a következő 2 órában én fogom kavargatni, kevergetni önöknek a jobbnál jobb hűsítő vagy éppen melegítő nyári, téli, tavaszi, őszi, színes és kizárólag alkoholmentes koktélt, csak is az önök ízlése szerint. Tehát még egyszer, a hozzávalók a következők. Ebben az órában szó lesz arról, hogy a gének miatt vonzzák egymást az ellentétek. Ezek után Szatmári István a Kertész és a Csók című könyvét ismertetem önökkel. Ezek után arról tudok majd önöknek beszámolni, hogy a jó alvás szépít és fogyaszt is egyaránt. Gondolom most egy páran felkapták a fejüket, ezért is érdemes ebben az órában minket választani. Többek között azért is, mert hogy az akciós áruk között nagyon sok az egészségtelen. Hogy miért, illetve mik ezek, arról is szó lesz ebben az órában. És a következő órában azt hiszem egy elég érdekes témát fogunk feszegetni, mégpedig azt, hogy madarat tolláról, anyját fiáról. Nos, nem árulok zsákba macskát, már is mondom, hogy miről van szó. Hát arról, hogy egy férfi életében mindig az édesanyja az első nő, aki meghatározza a fiú nőkhöz való későbbi viszonyát. A következő órában pedig olyan 5 anyukáról lesz szó, akiknek a hatása hogyan is érződik a gyermeken, illetve a fiú gyermeken, és mi leendő nők vagy leendő feleségek mire is számíthatunk a különböző típusból adódóan, mert hogy azt szokták mondani, hogy házasság előtt nézd meg, hogy a leendő férjed hogyan is bánik az anyukájával,

0: úgy fog veled a házasság során. Ehhez próbálok némi segítséget nyújtani, vagy legalábbis utólag le lehet szűrni, hogy ez igaz, vagy nem. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére, úgyhogy az ismert elérhetőségeken keresztül akár kapcsolatba is lehet velem lépni, tehát ez vár önökre a következő 2x60 percben. Remélem, hogy most is együtt kalandozunk, iszogatunk finom jó kis koktélokat, néhány hűsítő zene, után arról lesz szó itt a koktélban, hogy a gének miatt vonzák egymást az ellentétek.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolni, a hűtés táncra fel.
2: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Hogy erre velem táncolj, mi?
2: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk adta.

0: Jobbnál jobb felvételek után itt a koktélban már is arról lesz, ahogy ígértem, hogy a gének miatt vonzák egymást az ellentétek. Új megvilágításba került az, hogy az emberek miként választanak párt maguknak, mondta el egy tudós az Európai Humán Genetikai Társaság éves konferenciáján. Egy brazil professzor a jelenlegi kutatás vezetője kimutatta, hogy az eltérő főbb MHC, azaz hisztokompatibilitási komplexekkel emberek nagyobb valószínűséggel választják egymást társnak, mint azok, akiknek MHC-i hasonlóak. Ez valószínűleg az egészséges szaporulat biztosításának evolúciós stratégiája. Sok gerinces faj esetében kimutatták, hogy a nőstények előnyben részesítik az eltérő MHC-val rendelkező hímeket, és az is ismeretes, hogy az MHC a különböző testszagok iránti preferencia által befolyásolja a párválasztást. A brazil csapat 1998 óta dolgozik ezen a szakterületen. Elhatározták, hogy megvizsgálják a párválasztási szokásokat a brazil népesség körében, miközben megpróbálják felfedni az MHC diverzitás biológiai jelentőségét. A tudósok 90 házas pár MHC adatait tanulmányozták, és összevetették azokat 152 találomra összeállított pár adataival. Megszámolták az MHC eltéréseket a valódi párok közt, és összehasonlították a virtuálisan összepárosított emberekével. Ha az MHC gének nem befolyásolnák a párválasztást, akkor mindkét csoport esetében hasonló eredményeket kellett volna kapnunk. A valódi házaspárok esetében jelentősen több eltérést találtunk az MHC-ban, mint amit a véletlenszerű kereséstől várhattunk volna. Az MHC-ben különböző párok esetében a párok genetikailag eltérőek, így csökken a veszélye a rokonok közti párosodásnak, az utódok genetikai sokszínűsége pedig növekszik. Ez előnyös az utódok szempontjából, az MHC hatás pedig az evolúciós stratégia lehet a vérfertőzés elkerülésére, javítja az immunrendszer hatékonyságát is, állítják a tudósok. Az MHC egy nagy kiterjedésű genetikai terület, amely a 6. kromoszómán foglal helyet, és a legtöbb gerinces élőlényben megtalálható. Fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében és a szaporodás sikerességében is, azon túl, hogy nagyméretű, rendkívül változatos is. Tehát már vannak arra tudományos bizonyítékok, hogy miért is vonzzák egymást az ellentétek, azaz, hogy a tűz és a víz egészen jól meg is fér egymás mellett. Amíg ezen gondolkodnak, illetve azon, hogy az önök párja mennyire eltérő lehet, bár ugye a genetikai összetételünket mi nem tudjuk, bár sok-sok pénzért ezt fel lehetne térképeztetni, szóval miután ezen gondolkoznak, pörgetek már is jobbnál jobb felvételeket itt a koktélban, utána könyvajánlóval érkezek vissza, melyben Szatmári István a Kertész és a Csók című könyvét ismertetem önöknek.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban!

0: Itt a Koktélban már is könyvajánlónk érkezik, és ahogy ígértem, Szatmári István a Kertész és a Csók című könyvéről lesz szó. Szatmári István a Kertész és a Csók című novellás kötete első ciklusának hősei mind a szigetre járnak beszélgetni, és egy szobában mesélik el életüket a narrátornak. A novellák rövidségükben is képesek egy-egy élet minden fontos eseményét, minden a hős számára lényeges élményt magukba sűríteni. A szereplők puszta létükért, létük értelmének megfogalmazásáért küzdenek. Élményeik megfogalmazhatatlansága mutatja meg igazán, hogy Szatmári novellái a magyar trauma irodalom részét képezik, s ezt egészen új módon gazdagítják. A trauma irodalom főbb művei saját önéletrajzi élményen alapulnak, s a narráció segítségével válik olvasójuk számára nyilvánvalóvá, hogy hősének, hőseinek sikerült megalkotniuk azt a nyelvet, amely elmondhatóvá, mások számára megfoghatóvá teszi a történteket. Szatmári azzal, hogy elnémítja a narrátort, s teljesen szereplőinek elbeszélésére bízza a történteket, s magát az olvasót, egyenesen a befogadóra hagyja a trauma élmény feldolgozását, az olvasói azonosulás lehetőségét, vagy éppen a lehetetlenségét. Míg a hagyományos trauma irodalom műveiben pontosan lehet tudni, ki vagy mi okozza a törést, s a mű tétje a trauma tényének és mienségének érvényes megfogalmazhatósága. Szatmári kötetében az válik központi kérdésé, hogy a mesélők nyelvi sutaságát milyen megpróbáltatás okozta, ezzel ugyanis ők maguk szemmel láthatóan nincsenek tisztában, a narrátor csupán az elmesélhetőséggel való küszködésüket ábrázolja. A kötet másik ciklusa hagyományos én elbeszéléseket tartalmaz. Egy-egy konkrét esemény, kaland, leírásai, ráadásul általában kellemes élményeké. Ám e novellákban mindig szerepelnek olyan mellékalakok, akik miként az első ciklus hősei a történtek megfogalmazhatóságával küszködnek. Csak fel-fel villannak, néhány mondatukat idézi a főhős elbeszélő, de jelen vannak, s magukban hordozzák a trauma lehetőségét, fenyegetését, miként a ciklus címe is, a háború. Próza poétikailag a kötet címadó, a Kertész és a Csók köti össze a két ciklust. Ez is, akár az első rész novelláinak egy része, nem az elbeszélő életéről mesél, hanem egy ismerőséről, ám itt sem találkozunk a vitathatatlan, megfogalmazásra, megfejtésre váró traumával, miként a második ciklus többi darabjában sem. Szatmári István kötetének egyik tanulsága talán az lehet, hogy bárki elveszítheti lába alól a talajt, bármely történet sorsfordító lehet, s bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor meg kell küzdenünk önazonosságunkért, a saját életünkkel való azonosulásért, azért, hogy életünk elbeszélhető és átélhető legyen. S teheti ezt az író azért, mert ő maga tökéletesen ismeri hőseinek világát, s fölényes tudással birtokolja a magyar próza nyelvet. Röviden vagy hosszabban erről szólt Szatmári István a Kertész és a Csók című könyve. Azonban ennyi is volt a könyvajánló itt a Koktélban, nem sokára néhány zene után arról lesz szó, hogy a jó alvás szépít és fogyaszt is.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobbi rádió.

0: Ahogy ígértem, itt a koktélban már is arról lesz szó, hogy a jó alvás szépít és fogyaszt is egyaránt. Az alvás kisimítja a ráncokat, regenerálja a bőrt és segíti a karcsú alak megőrzését. Egy új amerikai kutatásból kiderült, a jó alvók kevésbé hajlamosak az elhízásra. A kutatók állítják, hogy az alvás kritikus fontosságú az egészséges testcsúly megőrzése szempontjából. Véleményük szerint ugyanis meglepően egyszerű kapcsolat van a testtömegindex és az alvás minőség között. A kutatás részeként az alvás, az aktivitás és az energialeadás mintázatát vizsgálták 14 ápolónál, akik táplálkozási tanácsadásban, rendszeres edzésekben, stresszkezelési foglalkozásokban és alvásjavító kúrában is részesültek. Minden résztvevő egy aktivitásmérő karszalagot viselt, ami mérte az összes aktivitást, a testhőmérsékletet, a testhelyzetet és más mozgással vagy nyugalommal összefüggő paramétereket. A résztvevőket az alvás ideje alapján két csoportra osztották, és azt tapasztalták, hogy a keveset alvóknak magasabb a testtömegindexe, mint a sokat alvó résztvevőknek. A két csoportban átlagosan 28,3, illetve 24,5 kg per négyzetméter volt ez az érték. A keveset alvóknál ezen felül megfigyelhető volt az is, hogy rosszabb az alvás minősége, vagyis nehezebben alszanak el, és nem tudják átaludni az éjszakát. Meglepő volt, hogy a túlsúlyos résztvevőknél több aktivitást lehetett regisztrálni, mint a normál súlyú társaiknál. Közel 25%-kal többet léptek egy nap, és közel 1000 kalóriával több energiát égettek el. Ez azonban nem járt együtt a testsúly csökkenésével. Számtalan olyan kérdés merült fel a vizsgálat során, amely jövőbeli kutatások alapjául szolgálhat. Alapvetően arra voltak kíváncsiak, hogy mi áll a súlykülönbség hátterében, és miért van kapcsolat a testsúly és az alvás minőség között, mondták a kutatók. A kevesebb alvás felborítja néhány hormon normális működését, például leptinét, amit jó lakottság hormonnak is nevezünk, és ez fokozott táplálékfogyasztáshoz vezethet. A stressz kedvezőtlenül befolyásolja mind az alvás minőségét, mind pedig az étkezési szokásukat. A több stressz tönkreteszi az alvást. A nyugtalanság következtében kevésbé szervezett a napunk, tehát többet kell gyalogolnunk, amíg ugyanazt a feladatot elvégezzük. Ezek a tényezők a stressz evés mellett más egészségtelen viselkedés mintákat is előhívhatnak, állítják amerikai kutatók. Én röviden azt tudom mondani, hogy aludjunk jól, és ezáltal szépek és karcsúak is lehetünk, persze, hogyha egy kis pluszt is teszünk ennek érdekében.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre! Hobbirádió.hu.
2: A rádiót! Reklám!
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Extra.
1: Itt a Koktélban tovább folytatjuk az érdekességek tárházát, most például arról lesz szó, hogy sok az egészségtelen akciós áru. Ami jó a pénztárcánknak, gyakran igen rossz az egészségünknek, legalábbis ez derült ki abból a tanulmányból, amelynek adatai szerint a leggyakrabban akcióban lévő termékek az egészségre káros cukros üdítők. A felmérést végző szakértők összesen 1500 akcióban lévő üdítőt vizsgáltak meg Új-Zélandon. Az eredmények szerint az üdítőknek mindössze 15%-a volt olyan ital, amely nem jelent veszélyt az egészségre. Víz, szójatej, zsírszegény tejjel készül, ezzel szemben a többi üdítő, energia, ital, ízesített ásványvíz és szőrp mind magas cukortartalommal rendelkezett, emellett adalékanyagokat is tartalmazott. A szupermarketek hajlamosak a cukros üdítőket akciózni, ez biztos. Adataink szerint a nagyobb szupermarketek hajlamosak az egészségkárosító hatással rendelkező cukros üdítőket akciózni, így az egészségesebb alternatívák háttérbe szorulnak, nyilatkozták a kutatók. Egyértelmű, hogy a lakosság étkezési szokásaira komoly befolyással van az, hogy éppen mely termékek vannak akcióban, ezért a szupermarketeknek jobban oda kell figyelniük erre, valamint az egészségesebb ételek és italok promotálására, nyilatkozta az Ausztrál Étkezési Tanácsadók Szövetségének igazgatója. Azt gondolom, hogy nekünk is sokkal-sokkal jobban oda kell figyelnünk, hogy mit eszünk, illetve mit iszunk. Lehet itt mondani, hogy ami egészséges lenne, az túl drága, de azonban ezzel nem biztos, hogy én egyetértek. Ha pedig gyermekről van szó, akkor azt hiszem, első az egészség.
2: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
3: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
5: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Life.
6: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
7: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Ennyi fért bele a koktél első órájába, de nehogy elmenjenek, elcsavarogjanak valóvá, hisz a következő órában egy jó kis témát hoztam önöknek, mégpedig azt, hogy madar a tolláról, anyát a fiáról. De miért is mondom ezt? Azért, mert hogy állítja a mondás, nézd meg jól a férjedet, hogy hogyan is viselkedik az anyukájával, mert hogy a házasság alatt te is ugyanazt fogod visszakapni. Elnézést a tegező formáért, de a közmondás szó szerint így fogalmaz. Egy férfi életében mindig az édesanyja az elsőnő, aki meghatározza a fiú nőkhöz való későbbi viszonyát. És van 5 olyan anyatípus, amelynek hatása így módon hat a férfiakra, ehhez próbálok némi segítséget nyújtani, azonban, hogyha már esetleg férnél lennének, akkor utólag meg lehet nézni, hogy vajon igazam van-e. Úgyhogy készüljenek, nem sokára érkezek a koktél második órájával.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Díszdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került nem csak a főváros, de az egész ország víz közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsi György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonta

0: Szavazását 17 képviselő támogatta, hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
9: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
10: Már is elkezdjük a Koktél második óráját. Én még mindig Tóth Mihály Nikolát vagyok, és ígértem ebben az órában egy érdekes témát hoztam önöknek, mégpedig azt, hogy madara tolláról anyját fiáról. Egy férfi életében mindig az édesanyja az első nő, aki meghatározza a fiú nőköz való későbbi viszonyát. Az anyai viselkedés hatásai mind visszaköszönnek majd a fiú pár kapcsolataiban, és persze, hogyha komolyra fordul a dolog, akkor a házasságát is valamilyen efféle minta szerint követi, úgyhogy érdemes odafigyelni, hogyha házasság előtt lennének, ha pedig már házasságot kötöttek, és jól működik, akkor feltételezem, hogy megtalálták azt az anyatípust, aki jól nevelte a gyermekét, mert hogy sajnos azt kell mondjam önöknek, kedves anyukák, hogy szuper anyuka nem létezik. Ezt egy pszichológus fogja majd alátámasztani, de hogy melyik is ez az öt anyatípus, ez nem sokára kiderül, hogyha továbbra is minket választanak. De hogy egy kicsit csigázzam még az önök kíváncsiságát, idegét, hozok néhány zenét, utána ígérem bele is kezdünk a mai témánkba, és az első típus, az első anyatípus, a szerelmes, a rajongó anya lesz.
9: Koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Műsorajánló.
11: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
12: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
13: Biztonsági öv. baleset megelőzési magazin.
14: Hagyományaink, értékeink Európában.
15: Ahol az érték a mérték.
16: A DR Studio műsora szombaton 10 órától.
17: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
18: Műsorajánlót hallottak.
19: Hobby Rádió.

0: Tudják, én nem árulok zsákba macskát, és ígértem, hogy az első anya típus az a szerelmes, a rajongó anya lesz. Egy francia pszichológus az Anya és a fiú című könyvében 5 anyatípust különböztetett meg, és elemzi a fiúkra gyakorolt hatását. A fő karakterjegyek kissé túlzóak ugyan, de mint állítja, minden anyában ezen 5 szélsőséges típus él együtt különböző árnyokban. És már is elkezdeném az első típust, a szerelmes, a rajongó anyatípust. A fia mindene. Tekintete, mozdulatai, mint feltétel nélküli rajongásról árulkodnak. Egyértelműen saját férfi ideájaként tekint gyermekére, és mindenből csak a legjobbat akarja neki. Bármikor képes lenne ő magát is feláldozni fiáért, vagy annak sikeréért. Minden lépést büszkeséggel és rajongással fogadja. Fia nem tud olyat tenni, hogy ne ő legyen az anya szemében a tökéletes férfi. Az élete egyetlen értelme, azonban ennek van bizonyos hatása. Az anyai rajongás ereje sziklaszilárd önbizalmat ad a fiúnak, s emiatt bátran néz szembe az élet útvesztőivel. Érzelmi téren is magabiztos és elszántan keresi az anyától kapott feltétel nélküli szeretetet és rajongást a szerelemben. Ennek az elvárásnak azonban senki nem képes megfelelni, így kapcsolatai hamar véget érnek. Ha mégis megtalálja, amit keresett, minden bizonnyal túlzó elvárásokat támaszt majd választottjával szemben, az erős, független nők nem nagyon érdeklik. Kedves hölgyek, azt kell, hogy mondjam, találkoztam már ilyen típusú férfival, és igen, megfelelni nem lehet, mert hogy biztos vagyok benne, hogy minden egyes alkalomkor kikéri az anyukája véleményét, azonnal bemutatja neki, hogy ő mit szól hozzá. Persze ez nem baj, csak olyan nőt kell találni, aki ezt eltűri.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, Koktél.
2: Poppy Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a koktélban még mindig az anya típusokról van szó, és elérkeztünk a második típushoz, a távolságtartó anyához. Többnyire saját anyai értékeinek megkérdőjelezése miatt igyekszik a minimálisra csökkenteni gyermekével a közelséget. Már csecsemő korban sem nagyon veszi magához, már pedig Almási Kitti pszichológus szerint ez a legfontosabb időszak a gyerekkel való kapcsolat kiépítésére. Ilyenkor ugyan a kicsi még nem tudja megfogalmazni az érintés hiányából adódó problémákat, viszont mikor már képes rá, többnyire túl késő. Ettől függetlenül a távolságtartó anya nemigen változtat magatartásán, és bármennyire is saját félelmei miatt tartja magát távol érzelmileg és fizikailag a fiától, attól ő még szeretet hiányban nő fel. És nézzük is ennek hatását. A távolságtartó anyák fiai általában nem bíznak meg a nőkben, és miután az anyai szeretetet is csak elfojtva ismerték, többnyire cinikusan állnak a szerelemhez és a szexhez egyaránt. Nem mutatják ki az érzelmeiket, és anyukhoz hasonlóan intim kapcsolataikban is hidegen viselkednek, hogy megvédjék magukat az érzelmi kiszolgáltatottságtól. Ám ha képesek egy kicsit lazítani lelki pajzsaikon, és megbízható, odaadó és kedves partnerrel lennek, képesek mindent megtenni a kapcsolatért, már-már egy kicsit túlságosan is, én azt gondolom. Szerencsére vagy nem szerencsére, én ilyen típussal nem találkoztam, és azt hiszem nem is a legideálisabb nekem ez a férfi típus.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Hobby Rádió.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett ál.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Itt a Koktélban már is tovább folytatjuk a témánkat, madara tolláról, anyát, fiáról, és el is érkeztünk a harmadik anyatípushoz, a széltől is óvó anyatípushoz. Aggodalmas, birtokló és kissé tolakodó, még ha csak tudat alatt is, célja, hogy minél tovább kihúzza a fiával való kizárólagos kapcsolatának időtartalmát. Eltúlzott, szélsőséges érzelmekkel próbálja szemefényét minél inkább magához láncolni, hol babusgatja, kényezteti, hol pedig az emberi kapcsolatokról alkotott rendkívül pessimista képével igyekszik elrettenteni a kinti világtól. Szerinte minden sarokból veszély leselkedik, és fia kizárólag mellette lehet biztonságban. Ennek az anyatípusnak a hatása. Ennek a kegyetlen szeretetnek köszönhetően a fiú a világtól való erős félelemben érzelmileg éretlenként válik felnőtté. Az intim kapcsolatok kiépítésében nehézségekkel küzd, elég zárkózott és társaságában szinte állandóan zavarban. Nehezen képes az anyai kapocs megszakítására, ha mégis ez többnyire agresszív és végleges. Ha azonban erre nem kerül sor és továbbra is édesanya odaadó fia marad, akkor többnyire választottjaival távolságtartó. Később is leginkább olyan nők mellett érzi magát biztonságban, akik mint annó édesanyja gyerekként kezelik.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Hobbi rádió.

0: Létezik egy olyan anyatípus, mint férfi gyűlölő. Tudatosan vagy sem, ez az anyatípus harcban áll a férfiakkal, és szereti, ha minden az ő elképzelése szerint alakul. Saját pozícióját erősítendő gyakorta hangsúlyozza, hogy fia mindenre alkalmatlan és számtalanszor hozza megalázó helyzetbe. Akár nyíltan, akár diszkrétebben, de rendszeresen tudatosítja fiában, hogy ő a főnök a házban. Ennek a következő a hatása. Ezután nem csoda, hogy a fiú fél a nőkkel való intim kapcsolatoktól, mégis mihelyt megszabadul anyjától, azonnal hasonló jellemű nőkeresésére indul, aki mellett újra játszhatja azt az uralkodó alávetett szerepjátékot, amiben felnőtt. Ez a párkapcsolati alávetettség azonban alkalmanként átcsaphat szóbeli vagy tetleges agresszióba is, mikor saját férfi státuszát érzi veszélyben. Ilyenkor pedig hajlamos az összes anyai megaláztatás miatt is partnerét büntetni. Létezik az elég jó anya típus. Mindenek előtt vidám asszony, aki jól érzi magát a bőrében. Boldog választottja oldalán, és nem támaszt gyermekével szemben sem túlzott elvárásokat. A család egészének működésére figyel, nem akar mindent ő irányítani, az apának átengedi a férfi és az apa szerepet. Érzékeny a gyermek szükségleteire, de nem engedi magát kihasználni. Nem lohol fia nyomában, de elérhető, ha annak szüksége van rá. Számos örömforrással bír, nem a fia jelenti élete kizárólagos értelmét. Mikor beszélget, odafigyel, ugyanakkor nem tolakodó és nem birtokló. Anélkül szereti fiát, hogy megakadályozná őt abban, hogy rajta kívül más nőket is szerethessen. Azt hiszem, ez volna a legideálisabb anya típus, mert hogy van is, meg nincs is, tanított is jót, meg nem is, tehát kedves anyukák, erre próbáljunk törekedni.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
2: Hobby Rádió
3: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Ha az órájukra pillantanak, akkor azt látják, hogy lassan-lassan véget ér a koktél második órája is. Ebben az órában ugye arról beszélgettünk, hogy madarattolláról, anyját, fiáról, és azt is mondtam még az óra elején, hogy szuper anyuka nem létezik. Természetes, hogy mindenki szeretne a lehető legjobb anya lenni gyermekének, ugyanakkor fontos észben tartani, hogy az idealizált szuperanya figurája nem létezik. Mégis számos anya él állandó bűntudatban, amiért képtelen ennek a tökéletes, mindig helyesen cselekvő anya szeretnek megfelelni. A helyzetet súlyosbítja, hogy ebbéli próbálkozásukban hajlamosak a végletek csapdájába esni, és vagy túl szigorúvá, vagy túl engedékenyé válni. Pedig éppen ezt kellene elkerülni. Ha pedig például az öt anyatípus valamelyikében határozottan önmagunkra ismerünk, próbáljunk egy kicsit finomítani a képen és ellensúlyozni viselkedésünket. Tudomásul kell venni, hogy nem a tökéletes, hanem az elég jó, az ideális anyatípus, akiben minden kategóriából megtalálható egy kicsi. Tehát tényleg, hogyha túlságosan magukra ismertek valamelyik anyatípusban, akkor kell ezen lazítani vagy finomítani, a pszichológus a másik itt is ezt tanácsolja. Én pedig azt tanácsolom önöknek, hogy továbbra is hallgassák a rádiót, azonban ennyi volt a koktél második órája. Én köszönöm az elmúlt 2 óra megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb 1 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, a viszont hallásra!
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájkjogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát, eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a nemzeti pedagógus karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
5: Sziasztok!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 24-én köszöntjük Iván nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név, Ános régi magyar alakváltozata, a latin Johannes, Jovanos változatából ered, jelentése irgalmaz. Lehet a név orosz eredetű is, akkor pedig Isten kegyelmesét jelenti. Becézése Ivánka, Ivi, Ivike, Ivanuska, jeles viselői a névnek, Bagi Iván, parodista, Iván Bohun, kozák vezér, Darvas Iván, színművész, 2007-ben hunyt el, Fenyő Iván, színész, Fischer Iván, karmester, Iván Zamorano, csillai labdarúgó, és ön, kedves Iván. Ezen a napon köszöntjük még Bajnok, Beáta, Héra, János, Levedi, Levente és Perenna nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 500. június 24-e, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások, régi hagyomány a tűzugrás, és aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelem varázsló célja is van. Folytassuk a 19. század közepével, 1859. június 24-én az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres Solferinói ütközetben. Ennek következtében harmadik Napóleon megriadva az olaszok túlságos megerősödésétől, Villafrancában megegyezik a békéről első Ferenc József osztrák császárral. Henry Dunant svájci író szemtanúja volt a Solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Az itt szerzett benyomásai indították arra, hogy megalapítsa a Vörös Keresztet. Maradunk még a 19. században, 1887. június 24-én született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Folytassuk a 20. századdal, 1930. június 24-ével. Ekkor született Párizsban Claude Cabrol, francia rendező, író. Ugorjunk előre 10 évet, 1940. június 24-én született Rómában Vittorio Storaro, olasz származású Oscar-díjas operatőr. Ismertebb filmjei: Az utolsó kínai császár, A vörösök, Az apokalipszis most 1-2, valamint a Dick Tracy. Ismét csak 10 évet ugrunk előre, 1950. június 24-én született Tolcsai László, zeneszerző, előadó, művész. És már megint 10 évet ugrunk, 1960. június 24-én felbontották a Balkán paktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. A paktumot Görögország, Törökország és Jugoszlávia még 1954. augusztusában kötötte. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 24-én halt meg Örkény István író. Leghíresebb műve a Macskajáték. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből.
1: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

0: Hobby Rádió.
1: 2026. június 24-e szerda, keresztelő Szent János születésének ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből első fejezet 57-től 66. versig, 80. vers. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte, nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van vele. A gyermek pedig növekedett, lélekben erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Elmélkedés. Öröm és megdöbbenés lengi körül keresztelő János születését. Egy évek óta gyermekáldásra váró idős házas pár, egy hosszú némaság után megszólaló atya, egy név, amely nem a családi hagyományt követi, hanem Isten új kezdetét jelzi. Mindez azt igazolja, hogy amikor Isten cselekszik, az ember csodálkozni kezd. Hiába próbálnánk szokásainkba, megszokott rutinba zárni Isten cselekedeteit, a kegyelem utat talál. János születése nem egyszerű örömhír volt, hanem jel. Zakariás némasága annak következménye volt, hogy nem hitt az angyal szavának. A hitetlenség elnémítja az embert, de a kegyelem eljövetele újra szóra nyitja ajkát. Amikor megszületik a gyermek, és az atya engedelmesen leírja a nevét, megnyílik a szája, és dicsőíteni kezdi Istent. A hit újból hangot ad, a belső csend, ha engedelmes szív kíséri, dicséretté változik. A gyermek neve János, a név jelentése sokat mondó, az Úr kegyelmes. A történet minden részletében jelen van a kegyelem. Isten nem feledkezik meg népéről. János élete annak az ígéretnek hordozója, hogy Isten készíti az utat fia számára, és azt akarja, hogy az emberek is készüljenek. A mai evangélium egyik kulcsmondata, nyilván az Úr van vele. Itt nem csak János különleges küldetésére kell gondolnunk, hanem arra is, hogy minden emberi élet mellett ott van az Isten. Ő nem csak a prófétánkban és a nagy szentekben munkálkodik, hanem mindenkiben, bennünk is. Gyakran észrevétlenül, de biztosan formál, vezet és megadja a kellő segítséget a megfelelő időben. Lehet, hogy egy ideig némaságban vagyunk, nem értjük, mi történik körülöttünk, de ha hűségesek maradunk, egyszer majd értelmet nyer minden. Keresztelő Szent János arra tanít, hogy életünkkel mutassunk túl önmagunkon. Ő nem önmagát hirdette, hanem azt, aki utána jött a megváltót. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Ez a krisztusi tanítvány igazi lelkülete. Örömmel készíteni az utat mások szívében Isten számára. Alázattal visszahúzódni, hogy a figyelem ne ránk, hanem Krisztusra irányuljon. Mindenható Isten! Te irányítod az emberi történelmet, hogy minden a te szeretetet terve szerint bontakozzék ki a megfelelő időben. Köszönöm keresztelő János példáját, aki nem önmagát kereste, hanem a megváltó előtt készítette az utat. Add, hogy én is nyitott legyek a te szavadra, és ne csak beszéljek rólad, hanem egész életem tanúságtétel legyen. Taníts csendre, amikor hallgatnom kell, és bátorságra, amikor szólnom kell. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évek berepítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
9: Tudta ön azt, hogy a Szaturnusz óriás bolygó körül 18 saját néven rendelkező hold kering? A 2000 évvégi adatok szerint még további 18 hold kering, amelyek ellenőrzése még folyik, ezek egyedi névvel történő ellátása is valószínű.
5: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról. Írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szervezet, pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest.

0: bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket, csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Én Lukavics Kendre vagyok. Szentendrén élek és alkotok, és festőművész vagyok, és mindent megcsinálok, ami kezemügyébe kerül.
2: Egy rádióban hallottam egy riportot, ahol a művészeti munkádat mutatták be, mint képzőművész. Igen. És ott említetted, hogy te rádiomatőrködtél is az 50-es években. Erre kaptam fel a fejem tulajdonképpen, de mielőtt erről beszélnénk, azért egy nacionálét hadd kérjek tőled. Annyit tudok rólad, hogy Békés Csabán születtél. Mikor?
1: 1939-ben, március 4-én születtem Békés Csabán.
2: Ott jártál, gondolom, általános iskolába?
1: Először anyán, a Kocsiszki anyavilágba jártam 10 éves koromig, tehát 4-es osztályig. Utána szlovák általános iskolába mentem Békés Csabára, ahol érettségig ott voltam. Szlovák nyelven érettségiztem. Abba a pillanatban leérettségiztem, művészeti főiskolára mentem, és rögtön fel is vettek az iparművészeti főiskolára.
2: Milyen szakon végeztél?
1: Hát én vegyes szakon tulajdonképpen textil, goblen, grafika, festő. Mi olyan átjáró szakok voltunk, mivel hogy nagyon érdekelt a textil, a goblen, tehát a szövés nagyon érdekelt textilnek különböző válfajai, mert bizony elég szegényen mentünk mi oda, és akkor magunknak kellett varni ruhát is.
2: Ha 1939-ben születtél, és az előbb említett riportban azt mondtad, hogy az 50-es években már rádiomatőrködtél, akkor nyilván, hogy az a kérdés következik, hogy kerültél te egyáltalán kapcsolatba a rádiomatőrködés?
1: Na most a szlovák iskola, ekkor én gimnázista voltam. Másodikos, harmadikos gimnázista voltam. Először én repülő modellező szakkörbe jártam, és nem, hogy jártam, hanem kisgépeket csináltam, és ott nagyon jó eredményt is értem, mert junior Európa bajnok voltam, és akkor nagyon érdekeltek, hallottam, olvastam, hogy vannak olyan kis modellek, amiket rádió vezéléssel lehet irányítani. Nos, akkor én bekerültem egy szakkörbe, ez úgynevezett rádióamatőr szakkörbe, ahol nagyon élveztem ezt az új funkciót, nagyon szeretek itt bütykölni, tudod, és nekem mindegy, hogy mi csak összeálljon valami és szóljon. És akkor csináltam egy 2+1-es rádiót, kettő valószínűleg csöves rádiók voltak. Most pontosan azt hiszem, hogy DLL 101-es vagy 111-es dupla rácsú erősítő cső volt, akkor hát ez egészen másképpen működött, mint most. Egy hordozható rádiót csináltam, persze zseblámpa elemekkel, ez a 4,5 voltos elemekkel működtettem a rádiót, vittem be az iskolába, ahol a tanárokat ezzel idegesítettem, hogy amikor megcsináltam először, hazavittem, apám azt mondta, hogy hát fiam, te hasbeszélő vagy, mert nem hitt el, hogy meg tudom csinálni. Újdonság volt ekkor a tanyavilágban. Utána építettem egy adóvevőt alapjába véve, Morse jelekkel próbáltam kommunikálni a világgal, ami sikerült is. A legnagyobb sikerem a webben dologban volt, valami argentin figura jelentkezett, akkor úgy történt, hogy ilyen levelező lapokon egymásnak közöltük, hogy el sikerült.
2: Hát ezt most úgy hívják, hogy QSL lap természetesen.
1: QSL, igen, QSL lap. Úgy hívjátok most is?
2: Persze.
1: Ja, hát akkor ez semmi újdonság. Ez az, ilyen. Ilyet kaptam, aminek nagyon boldog voltam. Hát ez én nem sokáig, mert utána érettségiztem, és én építettem pénzkeresés céljából, akkor nagyon-nagyon nagy dolog volt fülhallgatós kis rádiókat.
2: Kristálydetektoros.
1: Kristálydetektoros. Ez akkor azért volt fontos, mert akkor azzal egy kis pénzt tudtam keresni. Még a fizika tanáromnak is én építettem, és meg akart buktatni. Na, mindegy. Elég morbid szituációk keletkeztek ekkor. Nem voltam kitűnő tanuló, azt nyugodtan mondhatom, főleg fizikából, meg matematikából. A szakkörbe ellenben voltak komolyabb profibak, mint én, azok segítettek is, de aztán a végén én is segítettem, mert annyira szerettem ezt a rádióapatőr.
2: Esetleg nevet tudsz említeni azok közül, akik
1: a... Hát nem tudom, nálunk a szlovák égimnáziumban a szabadidő eltöltésével szakkörökbe töltöttük. Nem volt olyan nagyon fontos ez nekem, amellett, hogy ez szórakozás volt, és kézügyesség, és valamit produkáltunk, kellett időt eltölteni, és én zömében ez a két dolog volt, a repülőmodellezés és a rádiomatőr része érdekelt engem.
2: Most festőművészként éled az életedet, kiállításod van Budapesten. Mesélj attól kezdve, amikor tulajdonképpen megcsinálod csináltad az iparművészeti főiskolát, hogy alakult a pályád?
1: Nem túl jó érettségével kerültem én oda, de tudtam azt, hogy ha ez nem sikerül, akkor az életem tacsra megy. Az egész főiskolán legjobban fölvételeztem. A Mokosi Jósi bácsi, Békés Csabai festő, aki szakkört vezette, rajzszakkört vezette, az annyira fölkészített minket, hogy nem volt gond a fölvételé. Kitűnően végeztem mind az 5 évet. Népköztársaság és ösztöndíjas voltam, ami egy főiskolán vagy egyetemen egy ember kapja, aki legjobb, és én az voltam. Na most utána lediplomáztam, utána bizony átkezdődött a nehéz élet, ami egy diploma után nem csak nálam, hanem másoknál is így történik. Próbálkoztam ezzel, azzal, de zömébe mindig szakmában maradtam. Mind diplomás festő, illusztráltam könyveket, kiállításokat csinált, el is tudtam adogatni. Nagyjából támogattak minket azért. Mondták azt, hogyha valaki tehetséges, akkor az kapjon műtermet meg, a lehetőséget, hogy tudjon festeni. Így kerültem én Szentendrére.
2: Mikor a rádió riportot én hallottam, akkor a kék égről meséltél, hogy azt mennyire nehéz és ugyanakkor mennyire szép megfesteni. Azok a képek, amelyeket megfestettél, gondolom én, hogy nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte is azért sok helyre eljutottak.
1: Nekünk tudomásul kellett venni, itt ebbe az országba nagyjából nem tudunk labdába rúgni. Pénzt kellett keresni. Én valami oknál fogva, tán ez a szláv nyelvtudásom miatt orientálódtam ide-oda-amoda, és én már a 70-es évek, 60-as évek végén kerültem különböző szervezetekhez, alkalmaztak, mint grafikusnak, plakáttervezőnek, olaszoknak terveztem plakátot, franciáknak terveztem, pedig az nem egy egyszerű művelet, ezeket mind jelig és pályázatokon nyertem, nem név szerint, szakmából élek mostanáig. Mint festő, Svédországtól kezdve Amerikában voltam legtöbbször, az egy érdekes dolog, mindig érdekelt, zömében New Yorkba. New York az nekem a világom, hát tulajdonképpen minden képem majdnem abból indul ki, hogy valamilyen formában New Yorkot festem. Na most ez a kék ég, ez egy olyan dolog, alul egy civilizáció típusú várost festettem. Tehát egy bonyolult város, tehát épületek hegyi hátán, de a teteje, az ég is New Yorknak olyan, mintha a városnak a folytatása lenne. A kék ég az ugyanolyan konstrukciókkal rendelkezik, mint a nem felhőkkel, hanem majdnem, hogy ablakokkal, épületformákkal, architektúrával, úgyhogy itt össze lett az egész ég, kicsikét így vonva ez a kék ég. A tér nagyon érdekel, ez a mélység, ami New Yorkban magas épületekből lenézve, ez fölötté értekelt. És aztán egészen 80-tól 90-ig jártak ki. Amerikától kaptam ösztöndíjat, még a régen kormány idejében, az egy nagyon-nagyon elegáns ösztöndíj. Azt hiszem, feleségemmel mi ketten voltunk a harmadikok Magyarországon, akik ezt az ösztöndíjat megnyertük. Utána Svédországban voltam sokat, Dachau-ba állítottam ki, a Buenos Aires-től Szöulig, mindenhol, Chicago, stb. Hát van egy eléggé terjedelmes katalógusom, ott bővebben van szó arról, hogy hol állítottam ki.
2: Milyen a munka módszered? Ha úgy összerakom az éveket, akkor azért túl vagy a 70-en.
1: Már 74 éves vagyok, reggeltől estig festek. Na most, ha kifáradok a festésből, mert én nem vagyok olyan dugóhúzom módjára festek, hogy állandóan. Szeretem nagyon a fizikai munkát. De én tanyáról származom, nekem az volt, hogy azért én tavasszal érzem a földszagot, meg nem idegen nekem a föld. Szeretek házakat építeni, ácsolni fantasztikusan, szeretek mozaikot rakni, villanyszerelni. Amit el tudsz képzelni, mind magam csinálni. Na, hozzám egy mester nem jön, de nincs is problémám ilyen dolgokkal.
2: Mondtad azt, hogy a pároddal jártál kint New Yorkban. A családról, a családodról, ha egy
1: pár szó. Gyerekem nincsen. Abba az időben mi rendkívül nyomorba éltünk, azt lehet mondani diploma után, amikor összeházasodtunk. Mivel, hogy diploma után kötelező volt visszamenni Békés Csabára, aki nem volt 5 éves időszaka, hogy lakjon Budapesten, annak hát vissza kellett menni Békés. Na most, ha én visszamegyek, akkor rögtön behúznak katonának. Én itt összeházasodtam, feleségül vett megismertem a jelenlegi feleségemet, el is maradt továbbiakban, és úgyhogy nem váltam őket.
2: De visszajársz-e Békés Csabára?
1: Ritkán temetőbe a szülőket, meg az elhunytakat meglátogatni. Volt a Jankai Galériában egy kiállításom, amit a Békés Csabai Jankai Galéria meghívott, mint Békés Csabai születésű művész, de nem, mert ez a szakma sokkal komolyabb annál, ha meg akar belőle élni az ember, mint hogy az ember. Szentendre más, mert Szentendre közel van Budapesthez. Na most nehogy azt itt, hogy Szentendrén meg lehet élni egy művésztel. Részben azért nem lehet megélni, mert rettenetesen sokan vagyunk itt. Szentendrén adtak műtermes lakást nekem 69-ben, amikor kiköltöztem, egy falusi élet volt, most pedig majdnem, hogy össze van építve Budapesttel. De hát Pesttel nagyon-nagyon jó a kapcsolatom, mert hát mégis a megélhetésem meg a kapcsolat.
2: Hát gondolom, akkor a művészekkel sem lehetsz rosszba, hiszen a képeid mégiscsak megjelennek, akár kiállításokon, a nevednek ismertnek kell lenni ahhoz, hogy ezeket a képeket meg is vegyék.
1: Ez így van. Az itteni művészeket természetesen, meg a csabaiakat. Debrecenbe is szoktam adni ezeknek. Alapítván mindig beadok egy képet aukcióra, és mindig megköszönik, mert jelentős összeggel járó adakozásom ez, ami minden évben történik.
2: Amikor legelőször felhívtalak, akkor a beszélgetés végén nyelvet váltottunk.
1: No, most nyilván, hogy treba.
2: Ďakujem pekne.
1: Teraz môžeme tiež po slovensky hovoriť?
2: Práve veľmi málo, mert ezt sajnos a magyar rádióban nem feltétlenül értenék, tehát maradunk a magyarnál, de nem felejtettük el a nyelvet is. Én azt gondolom, hogy ennyi idő után is fantasztikus, nem. Jó dolog tudni egy más nyelven beszélni.
1: Na most azért ez jó, hogy említed, mert aki most megnyitotta, ez a Fushegyi Gábor, Budapesti Szlovák Intézetnek az igazgatója, esztéta és műkritikus. Mindig mondom az, hogy picikét szlovákul beszél, mert én is felejtek.
2: Nem kell beszélni, persze.
1: Szeretek Szlovákiába járni, de főleg északi részre, ahol abszolút szlovákokkal, mert itt délen az a baj, hogy rögtön átváltok magyarra, mert könnyebb magyarul, mint mit tudom én, szlovákul. Ugyan mindent megértek, de hát, mint a magyar nyelv, úgy szlovák nyelv is fejlődött, javult. Vagy
2: persze, hát más a szlovák irodalmi nyelv, mint az, amit mi mondjuk Békés Csabán megtanultunk, vagy Tóth Komlóson.
1: Igen, de én szlovák, ez irodalmi nyelvű szlovák iskola volt.
2: Tudom.
1: Békés Csabai szlovák iskola. Ott a matematika, fizika, a gyejepis, zemepis, pravopis, stb. Mind szlovákul volt, és csak magyar nyelv és irodalom, és orosz nyelv és irodalom. Orosz nyelvvel bizony nem volt problémám, mai napig sincs problémám, mert a szlovákból kifolyólag, hát én lengyelül is nagyon boldogulok, csehül, délszláv, például Szlovénia, Horvátország, szerbekkel, oroszokkal, hát nincs nekem semmi, bulgárokkal, nincs nekem semmi probléma. Na, ezért fontos a szomszéd nyelv, elhiszem az, hogy nagyon jó, ha valaki tud angolul, meg mit olaszul, stb. Franciával, de a szomszédokkal kell szót érteni.
2: Nekünk ez a nyelv jutott.
1: Hát nekünk ez a nyelv jutott, és én azért mindig a mondó vagyok, hogy használni kell a nyelvet, nem szabad elfelejteni. Én festő vagyok, én szeretem a vizualitását, a vászonra föltenni, installációkat nem nagyon csinálok, mert azok porolódnak, helyet foglalnak, azért olyan óriási műtermem nincsen. Modellezni még most is szívesen modelleznék, de inkább repülő modellezés, az mindig érdekel. Washingtonban is, amikor voltam, akkor elmentem a űrhajózási múzeumba, tehát ebből kifolyólag az űrhajózás is rendkívül érdekel. Tátva maradt a szám, hosszú órákat töltöttem. Na most a repülő és űrhajózás az nekem olyan volt, hogy akkor én repültem ott Békés Csabán, ugyan vitorlázóképpen, nekem csak a rádió amatőr, mint időtöltés volt, óriási dolog volt. Všetko dobre bude na mele, myslím.
2: Chvala Bohu, vidíte, do počutia, do videnia.
1: Do videnia, do videnia. Servus, servus.
2: Servus, minden jó.

0: Kamu reklám.
1: Hey, uram, nem sietnék kicsit, mert nekem hasmenésem van.
2: Jó magának!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobbi Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több gomoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
4: Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, indul a zamat. Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és jó főzőcskézést azoknak, akik ezeket az órákat a konyhában töltik. Ma a magyar konyhával kötünk egy kicsit szorosabb ismerettséget. Megnézzünk egy-két dolgot, mi hogyan készül, mit hogyan készít egy magyar ember a konyhájában, és mitől utánozhatatlan a mi konyhánk, a mi főztünk. Természetesen hatalmas ez a téma, úgyhogy csak belekóstolunk egy kicsit. Sőt, ha velünk töltik ezt a két órát, akkor megismerkedhetnek majd azzal a családdal is, akik Magyarországot képviselték a Smithsonian Folklife Fesztiválon Washingtonban, ahol karcagi birkapörköltet főztek, amely ugye, tudjuk jól, nemrég lett hungarikum, de készítünk jó kis gulyást, halászlevet és meg annyi finomságot. Természetesen az önök tradicionális ételreceptjeit is várom a Facebook oldalunkra. Én Kiskata

Ez itt a Zamat, benne pedig a mai témánk a magyar konyha. Ezzel ismerkedünk, bár az igazság az, hogy a Zamat minden egyes adásában magyarosan főzünk. Nekem egyébként bevallom, nem is nagyon megy másként, mint magyarosan. No, de a mai gasztronómiai műsorunk témája kimondottan azok az ételek lesznek, amelyek hungarikumnak számítanak, vagy már megkapták a hungarikum címet, vagy esélyesek rá. Egyébként a múlt héten is beszéltünk egy olyan ételről, ami kimondottan a magyar konyhára jellemző, ugye a székelykáposzta. Vagy hát főztünk a nyáron már lecsót is, és bizony az is egy a jellegzetes magyar ételek közül. No, de nézzük, hogy mik a magyar konyha jellemzői, legjellegzetesebb.

vonásai. Hát először is a sertészsír, a vöröshagyma és a fűszerpaprika együttes használata. Egyébként nálunk a sertészsír, a sertéshús mindig előnyt élvez más húsokkal szemben. Ennek történelmi hagyománya van, amely még a török időkre nyúlik vissza. A sarcoló török katonák ugyanis mohamedánok lévén minden más házi állatot elvittek, csak a sertést hagyták meg. Úgyhogy nekünk bizony abból kellett gazdálkodnunk, és abból kellett finom ételeket készítenünk, hát ezért terjedt el egyébként Magyarországon a sertéstartás, és szorított egy kicsit hátra abban az időben a szürke marha tenyésztését. De a magyar konyhára jellemző még a tejföl nagymértékű használata is. Más nemzetek konyhájában inkább a tejszín kerül az ételbe, nálunk pedig a tejföl. Aztán sajátos elkészítési módjaink vannak, mint például a pirítva párolás, vagy a rántással sűrítés, esetleg a pörkölt alapkészítés. Az is szinte kizárólag csak a magyar konyhára jellemző, de vannak sajátos fűszerezési eljárásaink, mi például ugyan előszeretettel használjuk a paprikát, de a babérlevél is előkerül, no meg a majoranna. Köreteinkre pedig általánosságban elmondható, hogy magas szénhidrát tartalmúak, és gyakran eszünk főzeléket is. No de persze azt is tudnunk kell, hogy a magyar konyhára mindig jellemző volt az alkalmazkodás. Erre nagyon jó példa ugye a sertéshús esete. De bizony a paprika használatát is egyfajta embargónak köszönhetjük, hiszen volt egy időszak, amikor a bors, mint fűszer, nem volt hozzáférhető, nagyon kicsit és nagyon drágán lehetett csak vásárolni belőle, ekkor azonban a leleményes magyarnak kipattant a fejéből, hogy hát itt van a paprika, amit megszáríthatunk, megőrölhetünk, és használhatunk az ételeinkhez, és helyettesíthetjük vele, akár a borsot is. No de alkalmazkodtunk akkor is, amikor Közép-Amerikából Európába érkezett a paprika, a paradicsom, a burgonya, a kukorica is egyből szerves részévé tettük a magyar konyhának. Aztán jellemző még a konyhánkra, hogy a leveseink általában laktatóak, és nagyon sok közülük egy tál ételnek is betudható, ilyen például a jókai bableves vagy a palócleves. És még más népek a salátát inkább köretként eszik a húsételekhez, mi a salátát sós ecetes vagy cukros ecetes lével készítjük, és általában a húsételekhez a köret mellé még pluszban kínáljuk. Savanyúságként. Aztán ugye beszéltünk a köretekről, hús mellé nagyon gyakran tálalunk főzeléket, szintén ugye liszttel sűrítve, ennek is magas a szénhidrát tartalma, de galuska, tarhonya ugyancsak előfordul a tányérunkon, és ezeknek is magas a szénhidrát tartalmuk. Na meg készítünk gyúrt tésztából levesbetéteket, mindenféle kelt tésztát, és szintén nagyon jellemző a magyar konyhára, hogy az ételsor befejezéseként valamilyen sós tésztát, például káposztás vagy sonkás kockát kínálunk befejező fogásként. És hát a cukrász remekeinket is meg kell említeni, hiszen még a sós tészta után, hogyha marad egy kis hely a desszertnek, akkor bizony azt is szívesen eszünk. Dobos tortát, rigójancsit, somlói galuskát, zserbószeletet, rákóczi túróst, szapári tortát, csak hogy a legismertebb magyar édességeket soroljuk föl. Ja, és még egy érdekességet meg kell említenünk, nálunk általában három fogásból áll az ebéd, leves, főétel, desszert. Ez is eltér más népek konyháitól, hiszen például a franciák sokkal kisebb adagokat tálalnak, viszont sokkal több fogást ráadásul. Náluk, hogyha jól tudom, a leves zárja az ételsort. Kínában szintén legalább 8-10 fogást tálalnak a vendég elé. Nem sorolom föl mindet, nálunk ez a három fogás, ez viszont igencsak kiadó és bőséges. No, hamarosan kezdjük is a recepteket egy jó kis levessel.

0: Önök az Amatot hallgatják, az Amatban pedig ma, hát hungarikumokat készítünk, bár ez igen ellentmondásos kifejezés, hiszen hivatalosan a hungarikumok közé az ételek közül csak a karcagi birka pörkölt tartozik, illetve az italok közül a pálinka és a törköly pálinka, de hát például a jókai bableves oly nagyon jellemző a magyar konyhára, hogy akár hungarikum is lehetne, bízunk benne, hogy lesz is. Ugye a jókai bablevesről már beszéltünk a mai adásban, és elmondtam róla azt, hogy hát tulajdonképpen egy tál ételnek is betudható, nem csak egy egyszerű leves, hanem annál azért egy kicsivel több. Igen gazdag étel, amely Jókai Mór nevét viseli, aki ennek a fogásnak nagy kedvelője volt. Az író 180. születésnapja alkalmából egyébként 2005-ben Balatonfüreden rendeztek jókai bableves főzőversenyt, de azóta is állandó szereplője a különböző gasztrop programoknak. Na lássuk, hogyan készül. Ahogy általában a magyar konyha ínyenségeihez bizony ehhez is igen sok hozzávaló szükséges, elsősorban egy füstölt sertéscsülök, úgy körülbelül fél kilónyi. Kell még hozzá debreceni kolbász, 20 deka mennyiségben, szintén 20 dekányi tarkabab, hogyha száraz, akkor 20 dekányi, hogyha friss babot használunk hozzá, akkor 30 deka kell. Száraz babot egyébként előző este mindenképpen be kell áztatnunk. Aztán kell 15 dekányi sárgarépa, 10 dekányi petrezselyemgyökér vagy fehérrépa, fél zeller, egy fej vöröshagyma, 2 gereszt fokhagyma, de nyugodtan tehetnek bele hármat is, 2 darab paprika, 1 darab paradicsom, zsír vagy olaj, illetve tejföl, hogy körülbelül másfél deci mennyiség ennyi húshoz, illetve 2 evőkanál liszt, fél csukor petrezselyem, egy babérlevél, egy púpozott tejáskanálnyi piros paprika, só, és persze majd csipetke. Na, ugye a babot beáztattuk, friss bab esetén természetesen az áztatásra nincsen szükség, illetve a csülköt is. Hát nem beáztatjuk, hanem egy olyan másfél liternyi vízben puhára főzzük, majd a főzővízzel együtt kihűtjük. De ezt a műveletet is érdemes már előző nap elkészíteni. Másnap a csülök tetején képződő zsírt lekanalazzuk, egy fazékba tesszük, majd ezen a zsíron gyengén megpirítjuk a fölkarikázott vagy fölkockázott zöldségeket, a sárgarépát, fehérrépát és a zellert. Ehhez adjuk hozzá áztató levével együtt a babot, illetve a csülök főzőlevét fűszerezzük egy kis fokhagymával, teszünk bele babérlevelet, és a csülök sótartalmától függően sózzuk, elképzelhető, hogy plusz sóra egyáltalán nem lesz szükség. Ezután hozzáadjuk a felkockázott paradicsomot, akár héjastól, akár héja nélkül, a zöld paprikát is, amit szintén fölkockáztunk, és lassú tűzön elkezdjük főzni. Közben fölkarikázzuk a kolbászunkat, a debreceni kolbászt, és egy serpenyőben kisütjük, majd kivesszük és lecsepegtetjük, és ebből a sütésből visszamaradt zsírba tesszük a finomra vágott hagymát, megpirítjuk és megszorjuk liszttel, azaz hagymás rántást készítünk a jókai bableveshez. Az utolsó pillanatban megszorjuk piros paprikával, de akkor már le is vesszük a tűzről, és az apróra vágott petrezselyem zölddel is meghintjük, majd felengedjük egy kis levessel, így egyszerűbb ugyanis hozzá keverni. Az egész leveshez hozzáöntjük a leveshez, és kiforraljuk. Amikor pedig a bab megfőtt, akkor adjuk hozzá a leveshez a kolbászt, és a tejföl felével behabarjuk. És ki ne felejtsük a csipetkét, azt szokták mondani, hogy a csipetkét a főzés vége előtt 7 perccel kell beletenni a levesbe. Igen, tudom, ezt egy kicsit nehéz így kiszámolni, de hogyha az ember úgy érzi, hogy most már lassan kész a leves, és már-már elzárná a gázt, akkor tegyék bele a csipetkét, és főzzék még 7 percig. A csipetke egyébként egy szép nagy tojásból, és egy olyan 12-15 deka lisztből, no meg egy kis sóból készül. Nagyon egyszerű az elkészítése, beleütjük a tojást egy tálba, és fokozatosan hozzákeverjük a lisztet, ízlésünk szerint sózzuk, és amikor összeállt a tészta, a galuskánál egyébként egy kicsit keményebb állagú, akkor kinyújtjuk, és kézzel bele csipkedjük a bugyukú levesbe. A 7 perc elteltével egyébként a csipetke följön majd a leves tetejére, innen is tudhatjuk, hogy készen vagyunk, megfőtt az ételünk. A legvégén pedig, amikor már a csipetke is megfőtt, keverjük a leveshez a maradék tejfölt, és esetleg ízlés szerint egy kis ecettel be lehet állítani a végső ízét, de akár találhatjuk úgy is, hogy az ecetet az asztalra tesszük, és mindenki úgy ízesíti vele a levesét, ahogyan szeretné. Tálaláskor pedig ugye a csülköt osztjuk szét a tányérokon, amit előtte fölkockáztunk, erre szedjük rá a levest, a tányérokban megszorhatjuk még a tetejét egy kis apróra vágott petrezselyemmel, és tejföllel, no meg ugye az ecettel ízes sítheti magának mindenki úgy, ahogy szeretné. Fogyasszák egészséggel, és persze egy nagy karé fehér kenyérrel.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Önök az Zamatot hallgatják, és benne a magyaros ételek kerülnek ma terítékre. Ez a két óra nagyon kevés arra, hogy az összes magyaros étellel megismerkedjünk, úgyhogy már most tudom, de szerintem önök is sejtik, hogy nem ejtünk szót minden jellegzetes magyar ételről, de a gulyás nem maradhat ki a műsorból. Már csak azért sem, mert a Szolnoki Gulyás Fesztiválon a Zamat csapata bizony ezüstérmes gulyást főzött. Ezúton is nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget. No, meg a gulyás azért sem maradhat ki egy magyaros ételekkel foglalkozó műsorból, mert hogyha bárhová elmegyünk külföldön, és azt mondjuk, hogy Magyarországról jöttünk, akkor két dolgot egészen biztosan tudnak rólunk, hogy volt egy Puskás Öcsi nevű focistánk, aki kiváló volt, és hogy nagyszerű magyar étel a gulyás. És ez bizony így van. Gulyást egyébként a legjobb Bográcsban készíteni. Ugye a hagyomány azt tartja, hogy az alföldi pásztor élethez kapcsolódik a gulyás feltalálása. Pásztorok voltak azok, akik először készítettek gulyáslevest maguknak, hiszen a szükség így hozta, hogy a kenyeret, szalonnát mindig hoztak magukkal otthonról. Általában a hús is adott volt, de az újabb kutatások azt mondják, a marhahús túlságosan drága volt ahhoz, és túlságosan értékes, hogy a pásztor ember saját magának főzze meg, úgyhogy ez inkább egy ilyen utólag kitalált legenda lehet. Az viszont igaz, hogy már a vándorló őseink is gyakran hordtak a nyeregtáskájukban előfőzött vagy szárított húst, és abból készítettek maguknak ételt, amikor megálltak itt vagy ott, beletették egy kis vízbe, ízesítették a talált fűszerekkel, növényekkel, és így fogyasztották a levest, ami akár gulyásnak is nevezhető. Na de lássuk, hogy készül egy igazán jó gulyásleves. De azt szokták mondani, hogy amennyi marhahúst használunk hozzá, ugyanannyi krumplit is kell. Tehát, hogyha fél kiló marhahúsból, akkor fél kiló krumpliból, ha egy kiló húsból, akkor egy kiló krumpliból, ha öt kiló húsból, akkor öt kiló krumpliból készítjük a levesünket. Na nézzük most egy fél kilónyi húsból készült adagot, jó? Tehát fél kiló marhahús, fél kiló krumpli. Kell még ehhez a mennyiséghez 3-4 evőkanálnyi zsír, 2-3 fej vöröshagyma, 2 közepes zöld paprika és 2 közepes paradicsom, valamint egy nagy tejás kanálnyi piros paprika, de akár többet is tehetnek bele. Fokhagymára is szükségünk lesz, 1-2 gerezdre, bár szerintem a fokhagyma adja meg igazán az amatát, úgyhogy ne spóroljanak vele. Kell zeller, zellerlevél összekötve, 2 sárgarépa, 2 fehérrépa vagy petresejemgyökér, kömény mag őrölve, só, illetve hogyha szeretnének ebbe is tenni csipetkét, akkor annak sincs akadálya. A húst szépen fölkockázzuk, félretesszük, felaprítjuk a hagymát, és felaprítjuk az összes zöldséget, megpucoljuk a krumplét, azt ugye kisebb kockákra vágjuk, a répát is megpucoljuk, azt érdemes karikára szállni, akár csak a petrezselyemgyökeret, a paradicsomot, piros paprikát szintén felszálljuk, a zellert pedig 2-be vagy 4-be vágjuk, és a fokhagymát is készítsék majd elő. Mert először is a felaprított hagymát zsíradékon megfonnyasztjuk, majd hozzáadjuk az úzott fokhagymát, megszorjuk köménymaggal, sózzuk, hiszen hogyha már a hagymát besózzuk, akkor az engedett kis levet is szebben fog párolódni. Amikor a hagyma már üveges, félrehúzzuk egy kicsit a tűzről, megszorjuk a piros paprikával, összekeverjük, beletesszük a húst, még egyet keverünk rajta, visszarakjuk a tűzre, hagyjuk, hogy a hús engedjen egy kis levet, aztán öntünk alá még egy pici lét, majd beleszorjuk a paradicsomot és a paprikát is, aztán lefedjük és hagyjuk az egészet főni, párolódni. Lassan fő a marhahús, úgyhogy kell neki lassú tűzön, persze egy olyan körülbelül 2 óra. A főzés vége előtt 30 perccel érdemes beletenni a répát, no meg a petrezselyemgyökeret, és körülbelül 10 perccel ezután a krumplit, és ilyenkor kell felönteni vízzel, ehhez a mennyiségű marhához nyugodtan önthetnek egy körülbelül 3 liternyi vizet, és teljesen puhára főzni, vagyis befejezni a főzést, azért a vége előtt 7 perccel csipkedjék bele a csipetkét is, és forrón tálalják. Jó étvágyat hozzá!
1: Hobbi rádió.
2: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Ez itt továbbra is a Zamaté, és benne a magyar gasztronómiában kalandozunk. A magyar gasztronómia nagy találmánya a pörkölt. A pörkölt név a régies pergelt szóból, az a spiritott szóból ered, és hát tulajdonképpen ezzel el is mondtam, hogy miről van szó, egy pirított, megpörkölt ételről, amely általában húsétel, paprikával fűszerezve, különböző ízesítőkkel, rövid lére főzve. Létezik marhapörkölt, borjúpörkölt, birkapörkölt, csirkepörkölt, vaddisznópörkölt, nyúlpörkölt, pincepörkölt, ami a paprikás, krumpli és a pörkölt egyesítése, de van gombapörkölt, padlizsánpörkölt, és hosszasan folytathatnánk a sort. Egyébként a pörkölt, a paprikás, a tokány és a ragú ételféleségek elnevezései néha egymás szinonimájaként is előfordulnak, így hát ha receptkönyvet böngésznek, és itt-ott mondjuk a paprikás leírását találják a pörkölt cím szó alatt, akkor ne lepődjenek meg. Ez is egy jellegzetes alföldi pásztorétel, legalábbis annak tartották, és nagyjából úgy készül, mint a gulyás, csak ugye rövidebb lére főzik. Az 1800-as évek eleje táján, ki tudja miért, a lakodalmi ételek rangjára emelkedett. Addig szinte kizárólag csak az alföldön fogyasztották, onnantól kezdve azonban megindult a karriere. Én most egy jó kis sertéspörkölt receptet hoztam önöknek, amit ez alkalommal nokedlival és természetesen kovászos uborkával fogunk tálalni. Megtisztítjuk a húsunkat, így alaposan megmossuk. Ízlés szerint el lehet róla távolítani a zsírosabb részeket. Én mondjuk ezt mindig levágom róla, de van, aki szereti rajta hagyni, és szépen fölkockázzuk a húst. Vigyázzunk arra, hogy nagyjából egyenlő darabokra vágjuk föl, hogy egyszerre puhuljanak meg, és ne maradjanak rágós darabok. És arra is ugyeljenek, hogy ne nagy kockára, hanem kis kockára vágják a húst. Úgy talán könnyebben megfő, olyan 3x3 cm kockákra. Hogyha nagyobbra hagyjuk a húst, akkor rágós maradhat, hogyha kisebbre, akkor meg összeeshetnek főzés közben. A sertéshús mellett természetesen a hagymára is szükségünk lesz, amit fölkockázunk, szintén egészen apróra, és 3-4 evőkanálnyi zsíradékban, akár olajban, akár zsírban megpirítjuk. Érdemes itt is a hagymát egy kicsit megsózni, levet enged is, párolódni fog, szebb színe lesz. Én jobban szeretem így a hagymát. Erről nem beszéltünk még soha, igazából nem is gondoltam, hogy kell, de az elmúlt napokban volt tapasztalatom, van, aki nem sózza meg a hagymát, pont azért, mert vizet enged, hát ezzel nem fogunk összeveszni. Én azt tapasztaltam, mert mondjuk a családban is ezt tanultam, hogy érdemes egy kis sót szórni rá, hogy igen, egy kis levet engedjen és szebben párolódjon. No, miután a hagymánk üveges lett, lehúzzuk a lángról, és hozzáadjuk a piros paprikát, gyorsan keverjük el, vigyázzunk, hogy nehogy megégjen, mert akkor kesernyi is lesz az íze, és azonnal hozzá is adhatjuk a húst, megint csak hagyjuk, hogy a hús engedjen egy kis levet, és hogyha szükségét érezzük, akkor öntsünk alá még olyan másfél deci vizet, amiben megpuhulhat anélkül, hogy leragadna. Majd jöhetnek bele a fűszerek, a só, bors és egyéb fűszereket is tehetünk bele ízlés szerint. Én mostanában kétszer is készítettem úgy pörköltet, hogy tettem bele babérlevelet, nekem nagyon bejött, de amit még bele lehet tenni, az például a majoranna, vagy egy kis tárkony, de akár csak a gulyáshoz, ehhez is adhatunk egy kis őrölt köményt is. Aztán semmi más dolgunk nincs, mint lefedni egy födővel, és közepes lángon főzni addig, amíg meg nem puhul a sertéshús. Tehetünk még hozzá paradicsomot és paprikát is a főzés vége felé, illetve hogyha szeretnék egy kis vörösborral megbolondítani, akkor amondó vagyok, hogy azt is csak a legvégén öntsék hozzá az ételhez. Ettől mindig egy kicsit markánsabb, pikánsabb lesz az íze a pörköltnek, bár azt zárójelben meg kell jegyezni, hogy vannak, akik ezt a fajta aromát, ezt a fajta pikánságot nem szeretik a pörköltekben. No, és amíg az étel készül, addig elkészíthetjük a nokedlit is, ehhez liszt, tojás, só és egy kis olaj kell, vagy olaj helyett nyugodtan használhatnak zsírt is. A lisztet a tojással és a sóval, valamint annyi vízzel összekavarjuk, hogy könnyen keverhető massza legyen belőle. Aztán vizet forralunk, abba egy kis sót teszünk, és öntünk hozzá egy evőkanálnyi olajat is, és ebbe szaggatjuk bele nokedli szaggató segítségével a tésztát. Egyszerre inkább csak keveset készítsünk, körülbelül 7-10 percig forraljuk a nokedlit, aztán szűrőkanállal kiszedjük, és jöhet a többi. Miután lecsepegtettük, elkeverjük egy kevés felmelegített olajjal vagy zsírral, és már kínálhatjuk is a pörkölt mellé ezt is, és a kovászos uborkát is.
1: Hobby Rádió.

0: Önök az Amatot hallgatják, a nyár közepén érkezett a hír, hogy Hungarikum lett a karcagi birka pörkölt. Ez az első ételrecept, amely bekerült a Hungarikumok sorába. Ennek örömére pedig Karcagon az idei birkafőző fesztiválon 200 bográcsban főtt a birka, legalábbis a versenyen, a főzőversenyen 200 bogrács indult, úgyhogy a zsűrinek sem lehetett egyszerű dolga. Viszont Csontos Györgynek és családjának nehezebb volt a feladata, mint egy egyszerű birka pörkölt főző versenyen teljesíteni, ők ugyanis Amerikában képviselt. Hazánkat. A Smithsonian Folklife Fesztiválon voltak Washingtonban. Ott mutatták be, hogy milyen is egy Hungarikum, vagyis milyen is az igazi karcagi birkapörkölt. Csontos Györggyel kollégám Gutai István beszélgetett.
1: Sajnos, hogy a karcagi birka nem jutott el Amerikába, csak a karcagi birkafőzők, idősebb Csontos Gyuri, Csontos Péter is kedves feleségem, Csontos Györgyi, tehát négyen jutottunk ki Amerikába, és amerikai birkát kellett karcagi módon megfőzni. Tehát ugye olyan szigorlata, olyan szigorú szabályok hoz van kötve ez az élelmiszernek a kiutasztása. Egyáltalán se birkát, semmiféle alapanyagot, fűszereket ugye nem vihettünk, kivéve a paprikát, azt kézi podgyászba kivittük. Tehát a karcagi birka nem jutott ki, de karcagi módra főztünk amerikai birkát.
2: És azt hogy kell?
1: Hát az ugyanúgy kell, mint hogy a karcagon főztük volna meg.
2: De mégse olyan.
1: Hát hasonló. Hát éppen nem olyan, ugye, mert mi a karcagi szíki birka ízekhez vagyunk hozzászokva. Magam is, hogy én juhászkodom, én a saját nyájamból szoktam vágni a birkát, ami kínlegel a hortabágyi széken, és ennek a szíki birkának, amit össze legel mindenféle gyógyfüveket, szíkfüveket, tehát annak a húsa is attól lesz olyan ízletes, ami majd a bográsban is kifejti ezt a hatását. Az amerikai birkát is azért megfőztük. Én azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült ahhoz képest, hogy amerikai volt az alapanyag.
2: Ön kitől tanulta ezt a tudományt? Mert hát bárhogy is nézzük, ez azért egyfajta tudomány.
1: Az én őseim pásztoremberek, juhászemberek voltak, több generációra visszamenőleg. És én ugye megtanultam a nagyapámtól, nagybátyámtól, édesapámtól. Tehát az egész család ugye juhászattal foglalkozott, és itt ugye nagyon sűrű megfőtt a birka. Itt már mint kisgyerek, hogy jött gyerek az ember a főzés körül, a tüzelget segít, vagy a nyúzásban, már darabolásban is. Tehát én ezt ugye elláttam a szüleimtől, őseimtől, én megáltottam a fiaimnak. Ők meg adják tovább az unokáknak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
4: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: A mai Zama témája a magyar konyha, és bizony elmondhatjuk, hogy ilyen ételeket főzni, mint például amilyen a karcagi birkapörkölt, igazi művészet. Kellenek hozzá a jó alapanyagok, de azt hiszem, hogy ebben Csontos György és családja is egyetért velem, akik Amerikában főztek idén nyáron Washingtonban a Smithsonian Folklife Fesztiválon.
1: Mi is a bemutatás szintjén, meg kóstolás szintjén főztünk, tehát mi annyit nem tudtunk volna főzni, hogy az óriási embertömeget megetessük, és hogy volt egy Budapesti Étterem nevű szolgáltatás, akik ugye a közönségnek főzte, és ugye ott is főztek marhagulyást, mi is főztünk marhagulyást, és akkor ennek a Budapest étteremnek a séfje oda jött hozzánk, és megkóstolta azt a marhagulyást, amit a karcagi módon mi elkészítettük, és akkor azt mondta, hogy én főnököm, mert meg ne kóstoltassátok ezt a pörköltöt, vagy a marhagulyást, mert engem páros lábba fog kirúgni, mert ilyet mi, ha megfeszülünk, se tudunk főzni. Hát ez egy, hogy mondjam, eszes mindegy elismerés volt, ugye, mi főztünkre, meg hát ő meglátta azt, hogy hiába nem tudom hány évtizedes év, még ezeket az ízeket ők igazából nem tudják, mert ugye mi nem szakáskönyvből tanultuk, hanem ugye az élet tanított meg rá bennünket, nekünk benne vannak a génjeinkben ezek a főzési dolgok.
2: Az amerikaiak ugye a hamburgert, hotdogot esznek, gondoljuk, mi hát nyilván nem ellett még sok-sok minden mást. Nekik hogy íz lett ez?
1: Csak éppen megkóstoltattuk velük, mint ahogy mondtam is az előbb, hogy csak bemutatás szintjén főztünk. Egy-egy birkát egy nap, vagy egy bogrács marha gulyás, vagy slambucot, pásztor ételeket. Mindenki ott tolongott, az igazság a kaszlói körül. Hát ők kóstoltattuk avval, akivel gondoltuk, de hát ugye mindenkivel. Hát egy kanál, ha kiszabjuk, akkor is elfogyott volna hízen egy birka. Tehát óriási volt az érdeklődés. Azok az ottani magyarok, akik megkerestek bennünket, 56-os menekültek, vagy akik azután ugye mentek ki külföldre, hát azok meg azért kerestem meg bennünket, mert azokat a hazai ízeket szerették volna még egyszer felidézni. Az amerikaiak meg azért, mert ők meg nem tudják, hogy mik azok a kunsági vagy egyáltalán a magyar ízek. Tehát óriási volt az érdeklődés. Hát próbáltunk megfelelni mindennek. A visszajelzések alapján úgy gondoljuk, hogy meg is felelt.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Önök a Zamatot hallgatják, a mai Zamatban pedig hungarikumokat készítünk, vagyis a magyar konyha nagy finomságait, vagy legkedveltebb finomságait főzzük meg ma. Hamarosan folytatjuk a receptek sorát, de most jönnek a friss hírek.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallotta.
0: Hobby Rádió. Önök a Zamatot hallgatják, a mai Zamatban pedig hungarikumokat készítünk, vagyis a magyar konyha nagy finomságait, vagy legkedveltebb finomságait főzzük meg ma. Hamarosan folytatjuk a receptek sorát, de most jönnek a friss hírek.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Díszdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két litárnél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközi hálózata. Országosan önvíz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkormány

0: A bűszék megállapításai nyomán büntető eljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta, 3-an távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Általában derült vagy gyengén felhős napos időre van kilátás, de a középső ország részben továbbra is több komoly felhő képződhet. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb a déli határvidéken fordulhat elő egy-egy zápor, esetleg zivatar. Délutánra 30-36 fok közé melegszik a levegő.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Ez itt a Zamat, benne pedig, ha magyaros ételekről beszélgetünk ma, azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy a konyha művészet anyáról lányára száll, a bogrács művészet pedig apáról fiúra, hát Csontos Györgyéknél is így van ez. Idősebb Csontos György az idén Hungarikummá kikiáltott karcagi birka pörkölt főzésének nagy tudora, fia pedig, ifjabb Csontos György igyekszik ellesni ezt a tudást.
3: Nehéz ezt ellesni, vagy ellopni ezt a tudományt?
4: Azt gondolom, hogy onnan indítva, onnan mi ezt már megtapasztaltuk, onnan nem nehéz, ugye kisgyerekkorunktól körbevet minket ez az egész, és így nem volt nehéz. Megtanultuk már az elejétől fogva, úgy, ahogy apu elmondta, a nyúzást, a birka kiválasztást, nyúzást, darabolást, és a szebbik részét, ugye a főzést, ott is már tevékenyen vettünk részt gyerekkorunkba is. Tüzeltünk, segítettünk tüzet rakni, kavargatni, és ahogy apu mondta, hogy ő átadta a fiainak, én is büszkén mondhatom, hogy én is átadom most jelen pillanatban az én fiaimnak, akik itt vannak körülöttünk mindig, már ugye ők is népviseletbe beöltözve, mint mi, megadjuk a módját ennek a hagyománynak, nem csak a kasztrolyban, hanem látványra is odafigyelünk. A mester, a jó mester az büszke arra, hogyha a tanítványa utoléri, és ezen az úton haladunk. Próbáljuk őt utolérni.
3: És a mester büszke?
5: Hát én maximálisan büszke vagyok a fiaimra, és tehát az egész családra, mert amit mi képviselünk, tehát ezt már nagyon kevesen képviselik, nem csak Karcagon, hanem én azt hiszem Magyarországon is.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Műsor ajánló.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
7: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától. A Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
7: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást! Jó szórakozást! Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Önök a Zamatot hallgatják, a mai Zamatban pedig a magyar konyhában kalandozunk, és bizony említettem önöknek még a műsor legelején, hogy a magyar konyhára nagyon-nagyon jellemző, hogy a köreteink mindig magas szénhidrát tartalmúak, például a krumpli, a különböző tészták, ugye a liszten sűrített főzelékek, vagy éppen a tarhonya. A tarhonya egy reszelt tészta, egy kimondottan magyar specialitás, itt száraz tésztaféle, amely valójában Perzsiából származik, török közvetítéssel került el hozzánk, és igazi Jolly Joe kellett a magyar konyhában. Akár iszik, akár nem, ez is az Alföldön terjedt el. A tarhana szóból ered, ami búzalisztből aludtej hozzáadásával készült tésztát jelent. Itt Magyarországon a tarhonya kifejezést az 1600-as években használták először, de akkor még nem a tésztára mondták, hogy tarhonya, hanem valószínűleg főt hústörmeléket jelentett. A tarhonya nevének eredetére van egyébként egy másik történet is, a tarhó, egy apró gömböcskékből álló hűsítő, enyhén savanykás ital. Ezt forralt tejből szokták készíteni, és ebben az alut vagy savanyú tejben, vagyis ebben a tarhóban főzték meg a pásztor emberek a száraz tésztát, és ez szerint az értelmezés szerint a tarhonya elnevezés innen ered. Talán önök is hallották már a nagyszülőktől, dédszülőktől a júniusi időjárásra azt a kifejezést, hogy tarhonya szárító meleg. No, hát ez pedig onnan ered, hogy a tarhonya készítésének időszaka általában az aratás előtti időszak volt, vagyis leggyakrabban júniusban készült. Szeged mellett Tápén egyébként minden évben rendeznek tarhonya fesztivált. Ott aztán megtanulhatja az ember, hogy hogyan készül a tarhonya, és természetesen meg is versenyeztetik a tarhonyákat, illetve a tarhonyával készült ételeket. Is. Az igazi házi tarhonyának összehasonlíthatatlan az íze, úgyhogy javaslom, készítsék el otthon. Egyébként, ha már a tarhonyánál tartunk, akkor elmesélem önöknek, hogy egyszer piacon jártam, nyilván nem egyszer jártam a piacon, de egy alkalommal egy bácsi megállt a tarhonyáknál, és mondta a nénének, hogy aki a felesége azt mondta, hogy vegyen tarhonyát, és akkor a néni megkérdezte, hogy kicsit nagyot vagy közepeset. Na hát ekkor a bácsi szemében láthatóan kigyúltak a kérdőjelek, elővette a telefont és hazatelefonált. Bizony ebből is látszik, hogy különböző méretben lehet kapni, a különböző méretű tarhonyákat pedig különböző ételek mellé ajánlatos köretként felhasználni. No, de lássuk, hogy hogyan készül. Ugye az alaprecept szerint a lisztet és a tojást sóval összegyúrjuk, általában egy tojáshoz egy jó maréknyi lisztet szokás adni, jól összegyúrjuk, aztán tarhonyarostán áttörjük. Az elkészült tésztát pedig a napon kell kiszárítani. Ebben a formában egyébként akár több évig is tárolható. Mezőtúron azonban nem gyúrták a tarhonyatésztát, hanem sodorták és közben vízzel locsolgatták. Az apraját rostára átszitálták, a nagyját pedig áttörték. Elkészíteni is többféleképpen lehet már, mint a kész tarhonyát. Szentesen például az volt a hagyomány, hogy a főtt tarhonyát egy kis tejföllel, vagy egy kis tojással keverték el, és úgy fogyasztották. Főzés előtt szárazon egy kis hagymás zsírban, vagy olajon érdemes megpirítani, paprikával ízesíteni, és úgy sós vízben megfőzni. De készíthetünk belőle tejbe tarhonyát is. A megpirított tarhonyát tejjel kell fölengedni, és úgy készre főzni. Vagy, mint ahogy a nagykunságban, főzhetünk pásztor tarhonyát is belőle, vagy tarhonyás krumplit, vagy egy kis krumplival, hagymával és szalonnával, meg természetesen piros paprikával. Szóval számtalan finomabbnál finomabb étel készíthető ebből az alapanyagból is, ja, és persze kínálhatjuk pörköltek mellé, pecsenyék mellé, szavtal vagy tejföllel jól meglocsolgatva. Ajánlom, próbálják meg odahaza elkészíteni, aztán fogyasszák egészséggel.
1: Hobbirádió.hu
2: A rádiót!

0: Kamu reklám.
1: Már a jövő sem a régi.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Hobbi rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Itt a Zamatban elérkeztünk a deszterthez, ma egy jó kis Rigó Jancsit fogunk készíteni, mert bizony a Rigó Jancsi is egy tipikus magyar édesség, sőt, magyar cukrász nagy találmánya. A nevét Rigó Jánosról kapta, aki cigányprímás volt, és nagy Don Juan hírében állt. Magának a süteménynek nem kellett túl nagy hírverést csinálni, hiszen már a neve miatt is nagyon sokan megkóstolták, aztán az íze miatt nagyon sokaknak a kedvenc süteménye lett. Egyébként Rigó Jánostól, mármint a cigányprímástól nem csak itthon, de Európa számos nagyvárosában is olvadtak a női szívek. Egyébként nagyon klassz az a történet is, ahogyan maga az édesség megkapta a Rigó Jancsi nevet. A történet Párizsban kezdődik, ami Jánosunk ugyanis Párizsban muzsikált egy hotel éttermében, amikor meglátta a belga Simai herceg dúsgazdag feleségét, és azonnal szerelmes lett. Ekkor már egyébként János maga is nős, családos ember volt, és mégis még azon az éjszakán megszöktette az asszonyt. Később persze mindketten elváltak, és 10 esztendőn át éltek együtt. Egyszer pedig Budapesten járva betértek egy cukrászdába, ahol a tüzes tekintetű prímás csokis habos süteményt rendelt a szerelmének. Ekkor döntött úgy a cukrász, hogy ez a csokis habos édesség megkapja a Rigó Jancsi nevet. Hát így lett a Rigó Jancsi, Rigó Jancsi. Egyébként odahaza is elkészíthetjük. Van néhány titka ennek az édességnek, amit jó betartani. Az első és legfontosabb titok a jó minőségű kakaó és csokoládé. Ezen nem érdemes spórolni, és a friss tejszínen sem, az is nagyon-nagyon szükséges. No, meg kell az idő, amit ráfordítunk. Ezt a süteményt ugyanis nem lehet összedobni. Odafigyelést és energiát igényel. Van, aki biztonságban megtámogatja a habot, habfixálóval vagy zselatinnal, de azt mondta az én legjobb barátom, aki mellesleg cukrász, hogy ez teljesen fölösleges, illetve pontosabban azt mondta, hogy fölöslegös. A tejszín attól lesz igazán jó, hogyha elég időn át verjük a habverővel. Hogyha szilárdulás után abba hagyjuk a habverést, akkor attól még összeeshet, sokáig kell verni a tejszínhabot, úgy lesz kemény, olyan kemény, hogy még a kanál is megáll benne. Tehát ez a legfőbb titok a Rigó Jancsi készítésekor. Na lássuk, hogy hogyan készíthetjük el odahaza a lehető legegyszerűbb módon. A tésztához 8 darab tojást fogunk felhasználni, 16 deka kristálycukrot, 16 deka lisztet, 4 deka kakaóport és egy csomag sütőport. A töltelékhez pedig kell nekünk 8 deka kakaópor, 1 liter habtejszín és ugyan 15 dekányi porcukor. Na, de először is összeállítjuk a tésztát, hogy a 8 tojásból, a kristálycukorból, a sütőporral elkevert lisztből és a kakaóból egy nagyon finom kis csokoládés piskótát sütünk, ketté vágjuk lapjában, a felső felét fölaprózzuk olyan 5x5 centis négyzetekre, aztán elkészítjük a tölteléket. A tejszínt, hogy jó kemény habbá verjük, nem sajnálva az időt és az energiát, belekeverjük a kakaóval elkevert porcukrot, és az így elkészített krémet kenjük rá a tészta alsó felére. Aztán ráhelyezzük ezeket a négyzet alakú tetőlapokat, aminek a tetejét meglocsolhatjuk egy kis magas kakaó tartalmú olvasztott csokoládéval. Tálaláskor pedig meleg vízbe mártott késsel szeleteljük, és elfogyasztjuk jó étvágyjal. Ellenállhatatlan.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Ez itt a Zamat, és megérkezett a stúdióba Kolozsvári András, szia!
1: Szia, Kata, jó napot kívánok!
0: Ugye a mai napunk témája a hungarikumok, elsősorban olyan ételeket készítünk, amik ránk jellemzőek igazán. Picit elgondolkodtam a receptek közben, hogy a legtöbb ételünk alföldi hagyománnyal rendelkezik, legalábbis azok, amiket én ajánlottam. A boraink viszont inkább a hegyvidékes boraink azok, amik úgy igazán jellegzetes a magyar ízű borok. Rosszul gondolom, vagy jól gondolom?
1: Az van, hogy a magyar gasztronómia, az ételekre gondolok, az sokkal-sokkal gazdagabb, mint ezek a paprikás ételek. Mi igazából leragadtunk ezen a szinten. Tudom, hogy most ez a műsor nem erről szól, meg eléggé kevés az időnk, de ha csak annyit mondok, hogy a gulyáslevest azt Budapesten találták ki az 1800-as évek végén, a hortobágyi húsos palacsintát szintén, megvan, hogy ki melyik belvárosi pesti étterembe. Ezek igazából úgy ragadtak meg, mint most nálunk, mit tudom én, kezd a pizza, vagy ezek a mediterrán saláták megragadni. 100 évvel ezelőtt azért divatosak lettek ezek a fűszerpaprikás ételek, de korábban nem ez volt. Tehát vegyünk elő egy krúdi szakácskönyvet, nézzük meg a Szimbád című filmet, tehát hogy gyakorlatilag halak tömkelegét ették paprika nélküli különböző mártásokkal, fűrjeket, foglyokat, mindenféle szárnyasokat. Tehát nem ragadtak le annyira, mint most mi. Egy friss információ, hogy Magyarországon szárnyasból eszünk a legtöbbet napjainkban. Ja, a második helyen a krumpli, állatok közül a burgonya, második helyen van. A sertés az mondjuk így népszerűségben a harmadik, de fogyasztásban valahol ilyen 30. helyezett. A marhahús az ilyen 40-valahanyadik helyen áll. A vad megelőzi a marhát, tehát kvázi több vadat eszünk, mint marhát, de alapvetően szárnyas most minden mennyiségben, és a csirke ezek közül is. Most visszatérve a borra, ez sem egy ilyen nagyon egyszerű fekete-fehér kérdés. Ha azt mondjuk, hogy hungarikum szőlőfajta az aranysárfehér, vagy még izsáki sárfehérnek is szokták hívni, az a szőlőfajta, ami bizonyítottan csak Magyarországon terem. Akkor azt mondjuk, hogy ez izsákhoz köthető, tehát nagyon a föld közepe. Még azért nyilván, amikre büszkék vagyunk, furmint, hárslevelű, olasz rizling, stb., azért a világ más táján is megvannak, más néven. Még ha azt mondjuk, hogy nyilván Kárpát-medencei fajták, tehát sokkal jobban valljuk hungarikumnak, de alapvetően azért az Alföld az egy kiváló szőlőtermesztő vidék, és kiváló borokkal.
0: De azért a hegyvidékekről se feledkezzünk meg, van egy másik nagy büszkeségünk, ugye Tokaj és a tokaji aszú.
1: Bizony, a történelemnek hálásak lehetünk, vagy mégsem, ítélje meg a kedves hallgató. Ha nem jön az Oszmán Birodalom, akkor nekünk nincs tokaji borvidékünk.
0: Jó, hát akkor nincsen tarhonyánk se egyébként, mert azt is ők hozták magukkal.
1: Igen, szóval ezek a derék délvidéki szerémségi borászok egy kiváló borvidéket műveltek, ez a szerémségi borvidék, ami most Szerbia és Horvátország területén található. Olyan rajongói voltak a szerémségi bornak, mint Hunyadi Mátyás például. Külön királyi rendelet vonatkozott a szerémségi borokra. Budai bor vásáron nem lehetett adóval sújtani a szerémségi bort. Na visszatérve, ugye jöttek a törökök, és hát a szerémségből ezek a magyar, szerb, rác nemzetiségű borászok menekültek Erdélyen keresztül a mostani Magyarország területére, és hát vitték magukkal a szőlőfajtákat. Akkor jött fel a furmint, a hárslevelű, az ezerjó, a kadarka a kék szőlők közül először. Mi van, ha nem jönnek a törökök? Akkor lehet, hogy nincsen tokaji borvidékünk. Egyébként a törökök 150 év alatt nem korlátozták a szőlőtermesztést és a borkészítést, hanem támogatták, tehát hagyták, hogy telepítsenek, sőt a bort fizetőeszközként el is fogadták.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ez volt az Amat Márai, nagyon köszönöm, hogy velem tartottak, remélem jövő héten is együtt főzünk, sütünk, és remélem megjött a kedvük, hogy elkészítsék odahaza a magyar konyha egyik-másik nagy remekét. Én bármit is főznek, jó étvágyat kívánok hozzá. Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Egyeztetés zajlik a pedagógusok sztrájk jogáról. Tavasszal kezdődhet a parkosítás a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító törvénytervezetet. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságát. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, szélesítik az intézményi igazgatók munkáltatói jogköreit a tankerületi központi fenntartású iskoláknál, továbbá eltörlik azon szabályt, amely szerint szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni. A Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen vasútvonalon több szakaszon és több ütemben végzett karbantartások miatt jelentős módosításokra kell készülni több hónapon át. Július 18-áig a Nyírség Intercity a nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak. Menetrendjük módosul, 10 perccel korábban indulnak és 13 perccel később érkeznek. A járatok nem érintik a megszokott budapesti megállóhelyeket, Zugló, Kőbánya, Ferihegy és Ceglédet sem. Az Eurostat legfrissebb adatai szerint Szlovákia bruttó államadóssága a GDP 61,4%-át tette ki, írja a felvidék.ma hírportál. Ezzel az eredménnyel az ország jelentősen az Európai Unió 81,7%-os átlagos adósság szintje alatt marad. A közzétett adatok alapján az Európai Unió legeladósodottabb tagállamai közé Görögország, Olaszország és Franciaország tartozik 146, 137, valamint 111%-kal, míg Belgium a nemzeti össztermék 108, Spanyolország pedig a 101%-ával. Magyarország a közösségi átlag alatt van 75%-kal. A ceglédi járási ügyészség kiskorú veszélyeztetésének büntette miatt emelt vádat egy nővel szemben, aki gyógyszertől bódult állapotban veszélyeztette gyermeke életét, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A nagykörösi nő 2024. júliusában alig egy éves gyermekével a nagykörösi csónakázótóhoz ment, ahol találkozott egy ismerősével, akitől kedélyjavító gyógyszert kért. Az ismerős a vádlottnak egy levélnyi, kizárólag orvosi rendelvényre kapható Xanaxot adott. A vádlott több szemgyógyszert is bevett, amitől tudatzavara alakult ki. Amikor a vádlott hirtelen felállt, a gyógyszerektől elvesztette az egyensúlyát és a tóba zuhant, ahová magával rántotta gyermekét a babakocsival. Az alig egy éves gyermek elmerült a vízben és a testhőmérséklete csökkenni kezdett. A tragédiát egy arra járó férfi akadályozta meg, aki kimentette a gyermeket a vízből és értesítette a mentőket is. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!
4: Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Jakab Enikő vagyok, és sok-sok mindent hoztam a mai is a retikülönben, ahogy már megszokhatták. Tárok is belevágtak, méghozzá a rövid hajba. 2010-ben nagyon nagy divat lett a rövid haj, és hogy mitől szép a női láb, hát erről fogok beszélni önöknek, és ahogy már megszokhatták, hoztam a heti horoszkópot is.
3: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Na most pedig nézzük, hogy vajon mitől szép a női láb. Azt gondoljuk, hogy csak a narancsbőrrel kell törődni a lábunkat miniszoknyában, és magas sarkú bokacsizma szandiban akarjuk közszemlére tenni. Hát bizony ez nagyon nagy tévedés. Azt mondták régen, hogy egy úrinő délután 3 órától harisnya nélkül nem jelenik meg nyilvánosan. Hát ennek nem csak a jó ízlés diktálta ezt a szabályt, hanem a sejemharisnya ellenállhatatlan csábereje is egy szép női lábon. Manapság sejemharisnyát is csak elvétve lehet kapni, és ha vásárolnánk is, akkor sem jutna eszünkbe. Gondolom senkinek a nyári kánikulában felvenni. Lábunk formája, hossza, nagy rész, genetika, amin nem változtathatunk jó esetben, állhatjuk érte a felmenőinket. Ám van jó néhány módszer, amellyel akár házilag, akár külsőség segítséget kérve javíthatunk azon, amit a természettől kaptunk. Ezt nem ússzuk meg, első helyen áll a sport.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül! Fobbi Rádió! A világon mindenhol hallható.
2: Yeah. What you gonna do? You wanna get down? Tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do?

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: Senki sem a konditerem híve, gondolom, de természetesen mai urbanus rohanós világunkban sokak számára nincs más lehetőség, mint hogy zárt helyen vezessék le a mozgásigényüket. Szép lábakat csinál a jóga és a pilates, mivel mindkettő nyújtja és feszesen tartja az izmokat. A szép hosszú szálkás izmok pedig még egy rövidebb combot is hosszabbnak láttatnak. A biciklizés is kiváló lehetőség lábformázásra, akár otthon, akár a szabadban teker. Pár hét elteltével látni fogja, hogy milyen feszes a combja, és ha eleget iszik napközben, a narancsbőrnek is szépen búcsút inthet. Aztán teázzon. Utálja, hogy 28 napból 14-ben dagad a lába, hát ki nem? Itt a tavasz, nő a csalán, és a leveleiből, bár eléggé undok növény, remek vízhajtó tea fűzhető. A növénygyűjtéshez vigyen magával kesztyűt, amivel leszedi a csípős leveleket, és ügyeljen arra, hogy olyan helyekről gyűjtsön növényt, ahol nem járnak autók, illetve nincs műtrágyázás alatt álló földterület a környéken, vagy egyéb szennyeződés. Magyarán nézzen körül a közeli erdőkben. Természetesen a patikákban, illetve a drogériákban kapható vízhajtó salaktalanító teák is segítenek, hogy bokái visszanyerjék szilfid formájukat, és megszabaduljon a narancsbőrtől. Ha keringési problémái vannak, kérdezze meg orvosát, hogy mit javasol, mivel egyes esetekben még a növényi vízhajtók vagy salaktalanítók sem javallottak. Aztán nézen körül a spájzban. A szódabikarbóna nem csak a sütik méretét növeli, de kitűnő lábpakolást is készíthet belőle. Egy kis tálban keverje össze egy zacskó szódabikarbónát annyi meleg vízzel, hogy kenhető pasztát kapjon. Ezzel kenje be a lábát a combjától a bokáig, hetente egyszer, és hagyja a bőrén megszáradni, majd mossa le. Segít megakadályozni a szőrbenövést, és a bőre textúrája is egészségesebbé teszi. A textúrája a mandulaolaj nem csak a kiváló bőrápoló, de enyhíti a dagadt, fáradt lábak feszülő fájdalmát, és napi használata a bőrbe masszírozva segít megelőzni a viszterek kialakulását. A viszteres láb nem csak egészségügyi, hanem esztétikai probléma is. Megelőzésére vagy enyhítésére az almaecetet is bevetheti. Egy pamutkendőt áztasson át almaecettel, és a viszteres területeket borogassa be, vagy tekercselje át vele. És most polcolja fel a lábát, és töltsön el egy órácskát olvasással, vagy amihez csak kedve van, mondjuk Rádió 17 hallgatással, de ne mászkáljon sehová, az egy óra elteltével zuhanyozzon le, hetente legalább háromszor tekercselje be a lábát, és ha kitartó, egy hónapon belül érezni fogja az almaecet jótékony hatását.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
2: Robi Rádió!

0: little bird, fly, fly in the world, send my true love back to me. Fly, fly in the world, and come back with the word that she has changed her mind about, that she has changed her mind about me. I'm a lonesome creature, blah, blah, blah. Everybody make mistakes sometimes.
1: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
2: Aztán nézen körül a spájzban. A szódabikarbóna nem csak a sütik méretét növeli, de kitűnő lábpakolást is készíthet belőle. Egy kis tálban keverje össze egy zacskó szódabikarbónát annyi meleg vízzel, hogy kenhető pasztát kapjon. Ezzel kenje be a lábát a combjától a bokáig, hetente egyszer, és hagyja a bőrén megszáradni, majd mossa le. Segít megakadályozni a szőrbenövést, és a bőre textúrája is egészségesebbé teszi. A textúráját a mandulaolaj nem csak a kiváló bőrápoló, de enyhíti a dagadt, fáradt lábak feszülő fájdalmát, és napi használata a bőrbe masszírozva segít megelőzni a viszterek kialakulását. A viszteres láb nem csak egészségügyi, hanem esztétikai probléma is. Megelőzésére vagy enyhítésére az almaecetet is bevetheti. Egy pamutkendőt áztasson át almaecettel, és a viszteres területeket borogassa be, vagy tekercselje át vele. És most polcolja fel a lábát, és töltsön el egy órácskát olvasással, vagy amihez csak kedve van, mondjuk Rádió 17 hallgatással. De ne mászkáljon sehová, az egy óra elteltével zuhanyozzon le, hetente legalább háromszor tekercselje be a lábát, és ha kitartó, egy hónapon belül érezni fogja az almaecet jótékony hatását. A megfelelő diéta nélkül egy fogyasztókrém sem fog csodát művelni a combon és a tért környékén keletkezett utáni való párnácskákkal. Annó nagyanyáink surkefével őrizték bőrük feszességét, a sivatagban élő törzsek nőtagjai pedig máig homokkal dörzsölik át naponta a testüket. Ezekkel a módszerekkel leradírozták bőrük elhalt hámsejtjeit, ezzel is megújulásra késztetve bőrsejtjeiket nap mint nap. Zuhanyozás vagy fürdés közben egy durva szivacsal vagy kefével dörzsölje át a lábait a feneiktől a bokáig. Ezzel felgyorsítja a firkeringést, és a bőre készségesebben tudja beszívni a fogyasztó krémet, amelyet fürdés után a lábaiba dörzsöl. A különösen száraz területeket, mint amilyen a térd és a boka környéke, dörzsölés után éjszakára kenje be sélvajjal. A vaj minden száraz bőrfelülettel csodát tesz, és teljesen tiszta natur kozmetikum. Léteznek úgynevezett genetikai zsírpárnák, lehet valakinek szép, hosszú, vékony, nyakigérő combja, de valami a térdek körül hibázik, és ettől a lábai mégsem elég formásak. Hasonló a helyzet a belső combokon kialakult párnácskákkal, illetve az úgynevezett bridges jelenséggel, ami a combok külső részéhez makacsul ragaszkodó zsírpárnákat jelenti. Na, ezekben az esetekben jön a plasztikai sebész és a zsírleszívás. Hát, ez a beavatkozás nem helyettesíti a fogyókúrát, csak akkor jöhet szóba ez a megoldás, ha fogyókúrával és mozgással sem tud megszabadulni ezeken a pontokon a zsírpárnáktól. Viszont ha valaki, amennyiben a zsírleszívás mellett dönt, feltétlenül ősszel csináltassa, mert a gyógyulás körülbelül 5 hónap, mire a nyomok eltűnnek, a következő nyáron viszont már nyugodtan flangálhat fürdőruhában, a beavatkozás jelei már rég eltűnnek addigra. Plasztikai sebészt alapos utánajárással választ az ember, ám a kozmetikákban ajánlott különböző alakformáló kezelések sem egytől egyik csodaszerek, ezért mielőtt döntene, tudakozódjon hatékonyságokról pro és kontra az interneten vagy ismerősöktől. Ami a modelleken jól mutat, az nem biztos, hogy önnek is jól áll, öltözön előnyösen, azaz emelje ki, ami szép az alakján, és dugja el, amit nem szeretne megmutatni. Esetleg nem minis szoknyát vegyen, hanem egy szűkebb, de hosszabb szoknyát válasszon. És ami örök igazság, hogy minden női láb hosszabb és feszesebb, magas sarkóban.
1: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül!
3: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Retikül. Csak csajoknak. Csak csajoknak.
1: A sztárok is belevágtak, levágatták néhányan rövidre a hajukat 2010-ben. A rövid hajat lehet kócosan hordani, tupírozva vagy egyenetlen rétegekben. Már-már azt gondoltuk, hogy a divatvilág nagy gurúi idén is csak a hosszú frizurákat fogják előnyben részesíteni, de szerencsére egy-két merész, stílusszörő, rövid hajjal jelent meg az eseményeken, és hát ha ők megteszik, akkor mi miért nem? Halle Berry például. Akik az idei szezonban a rövid hajra voksoltak, hát Halle Berry az egyik. Ilyen, itthon a leglátványosabb Tóth Gabi átalakulása, aki szintén extrém rövidre váltott, még hozzá platina szőkében, és nagyon-nagyon jól áll neki. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mennyivel kényelmesebb viselet a rövid frizura a nyári melegben, de ez nem minden, egy jól kiválasztott fazon a legfőbb szexepilévé válhat önnek, és no meg arról is árulkodik, hogy önt aztán nem lehet betörni. Pontosan tudja, hogy mit akar, és ki is áll ezek érdekében. Találja meg az önnek legjobban álló fazont, és fürdözzön az elismerő pillantásokban, no meg persze a nyárban, ha egyszer végre tényleg megérkezik. Persze minden ilyen vállalkozás rizikós, hisz visszacsinálni nem igazán lehet. Emellett extra törődést igényel, hiszen gyakrabban kell a fodrászhoz mennie, mert a rövid haj csak ápoltan tökéletes, és meg kell tanulni a trükköket is, a hidratálástól a hajvégekre felvitt leheletnyi fixálóig. De higgy el, hogy mindez megéri. Ráadásul azt mondják, hogy a rövid haj nagyobb nyitottságot és nagyobb merészségeket sugall. Ami pedig a pasikat illeti, vagy a férfiakat, az csak mese, hogy a hosszú hajra szavaznak, hisz ott a szabadon látható szép nyak, amelyről tudjuk, hogy a gyengéjük. Na de kinek is áll jól a rövid haj? A rövid haj elsősorban az ovális arcúaknak áll jól. Sajnos nem illik a széles archoz és a széles álcsonthoz. Ők válasszák inkább a mozgalmasabb frizurákat. És fontos, hogy a haj maga alapvetően egyszerűen és jól kezelhető legyen. Sima vagy enyhén hullámos, amivel otthon is jól boldogul majd. Ha a szakembereket kérdezzük, két titka van a jól sikerült rövid frizurának. Egyrészt játszani kell az átmenetekkel, így nagyobb lágyságot és több volument adhatunk a frizurának. Másrészt bátran kell nyúlni a formázó termékekhez, mert nincs szexibb egy kócosnak látszó, persze tökéletesen megkomponált frizuránál. Na és hogyan viseljük 2010-ben a rövid hajat? Rendetlen, kócos, sokrétű, sokszínű, nagyjából ennyit lehet elmondani erről. Ha bővebben kérdezzük a stílusértőket, a rövid frizura idén a fejtetőn dúsabb, kicsit hosszabb a halántéknál, fiatalos, kényelmes, de ne felejtjék, mindenképpen elegáns.
0: Csak csajoknak! Csak csajoknak! Retikül! Hobbirádió! Értünk szól!

0: Csak csajoknak. Csak csajoknak. Retikül.
1: Három hiba, ami lelassítja fogyókúrát, úgy érzi ön is, hogy már alig ha tudna egészségesebben táplálkozni, és mégsem fogy. Hát lehet, hogy elköveti a fogyókúrázók három alapvető hibáját. Például azt, hogy folyamatosan pörög már. Órák óta intézkedik, rohan, bevásárol, és úgy érzi magát, mint aki több órája súlyt emel. Hát, rossz hír. Ha kiszámolja, hogy hány kalóriát égetett el mindezzel, bizony alig lendül majd a mutató. Mi a gyógyír erre, hogy ha rövid ideig intenzíven tevékenyked, több kalóriát égethet el, és kevésbé fárad ki. Így még az edzésre is marad energiája. Aztán a következő hiba, ami lassítja a fogyókúrát, az az, hogy mindenáron egészséges ételt akar választani. Ez persze nem baj, de ami első látásra egészségesnek tűnik, az nem biztos, hogy valóban az is. Ha a pizza helyett például a pulykás szendvics mellett dönt, nézze meg, hogy mi van benne pontosan. Hiába egészséges a roston sült pulyka mell, ha a zsemle és a majonéz rengeteg kalóriát tesz hozzá a végösszeghez. Lehet, hogy ilyenkor jobban járna egy zöldséges pizzával. Hogy mi a gyógyír, ne engedjen az első benyomásnak. Gondolját alaposan és pontosan, hogy mi van az ételben, és próbálja megbecsülni az energiatartalmát. És végül... A cukormentes édességekért nyúl, hát akkor ez is lassíthatja a fogyókúrát, mert hogyha megkíván valami édeset, a diétás édességek bizony jó választásnak tűnhetnek. Ám a kutatások azt mutatják, hogy akik ilyesmivel elégítik ki az édességvágyukat, átlagosan kétszer annyi kalóriát vesznek magukhoz ezekkel a csemegékkel, mint a hagyományos nasik kedvelői. Egyszerűen azért, mert úgy érzik, hogy a diétás finomságokat nyakló nélkül fogyaszthatják. Hogy mi erre a gyógyír? Válasszák az igazit, és fogyasszák mértékkel. Jobb egy kis gombóc valódi jó minőségű fagyi, mint egy nagy tál diétás. Ráadásul, ha túl sok tilalommal tűzdeli tele az életét, nem igen fog ragaszkodni a diétához. Ezzel megköszönöm már a figyelmüket, legyen nagyon szép a napjuk, az egész hetük. Jakab Enikőt és a Retikült hallották. Viszont hallásra!
0: Retikül. Csak csajoknak! Csak csajoknak!
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Emberi életek urai, akik nem csak azért felelnek, hogy a legközelebbi, megfelelő felszereltségű és kellő számú mentőautót küldjék egy baleset vagy egy rosszul lét helyszínére, de akár telefonon is segítenek, például infarktus esetén. Ezzel is jelentősen megnövelve a betegek túlélési esélyeit. Ám hiába van az életmentési folyamatban, a mentőautó személyzetén kívül nekik is fontos szerepük, személyesen csak nagyon ritkán van módjuk a megmentett beteggel találkozni. Ez itt a vipkes.hu, a mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel, ezúttal az Országos Mentőszolgálat Budapesti Markó utcai központjából, ahol dr. Golopenca Pál, a mentés irányítást vezető szolgálatvezető főorvos avatott be bennünket a 104 kulisszáiba. Hány hívást kezelnek naponta vagy akár évente?
4: Naponta kb. 3000-et. Ez 2007 és 3000 között van, konkrétan 24 órára bontva, és a hívásszám 24 órában kb. 3000. Ebbe természetesen van érdeklődő, a gyógyszertár hol van nyitva, melyik kórház ügyel, fülorgégére, idegentest ment a szemembe, nem kérek mentőt, bemegyek, de hova menjek, és természetesen a konkrét eset feladatok. Tehát a hívásszám összességében ezt jelenti.
3: Hogyan zajlik egy napja?
4: Tulajdonképpen reggel 7-kor kezdődik a műszak, illetve a szolgáltató főorvosnak 8-kor. Az előző csapat elmondja a folyamatban lévő ügyeket, átadják az újonnan belépőknek, mindenki leül a saját kijelölt helyéhez. Ugye egy beosztás van, ami előírja, hogy kinek hol kell ülni. Minden kezelőnek van egy kódja, ezzel a kóddal belép a 104-es fogadóvonalba, és várja a hívásokat.
3: Voltak-e rendkívüli esetek mostanában, tehát nem egy ilyen hagyományos rosszul van, és akkor jöjjenek, hanem mondjuk telefonon keresztül akár ilyen távsegítséget nyújtottak például?
4: Hogyne, ezt tanuljuk kb. 3 éve, hogy telefonon például eszméletlen betegnél újraélesztést, ha kell tenni, akkor telefonon elkezdjük ezt vezérelni. Ez egy telefonos CPR-nek nevezett technika, ami azt jelenti, hogy a mentés irányító a bejelentésből arra következtet, hogy egy eszméletlen szükség esetén újraélesztést igénylő betegről van szó, akkor telefonon adja az utasításokat, természetesen ezzel párhuzamosan indul a mentőegység a betegér, és telefonon addig folytatja ezt a távsegítséget, amíg a helyszínre a mentőegység megérkezik. A tavalyi évben több mint 20 esetben olyan sikeres újraélesztést vezényeltünk le, majd a kocsik kórházba vitte a beteget, ugye a betegek gyógyultan távoztak a gyógyintézetből, és ez nekünk nagy siker.
3: Mennyire gyakori az, hogy a bejelentő zavaros vagy zavarodott, és meg kell őt nyugtatni, hogyan tudják ezt elérni?
4: Az a tapasztalat, hogyha valahol nagyon komoly helyzet van, tehát egy olyan rosszul lét, összeesés, gázolás, stb. Súlyos sérült, akkor azok a bejelentők egy fokkal higgadtabbak. Amennyiben kicsit zaklatottabbak, akkor természetesen azzal kezdjük, hogy megnyugtatjuk őket, és az a kérés, hogy a kérdésekre válaszoljon, és ilyenkor próbálja a mentés irányító magához ragadni a kezdeményezést. És ha ez sikerül, akkor nyert ugye van. Természetesen mindig vannak olyan bejelentők, akik hát nem megfelelő hangnemben, stílusban beszélnek, de hát ez az ilyen nagy számuk esetében előfordul.
3: Hogyan tudnak az ilyen nehéz helyzetekre fölkészülni, például a kapacitást, azt mennyire tudják előre kiszámítani?
4: Igazándiból nem nagyon szoktunk, egy napi rutin van, és van egy olyan lehetőségünk, hogyha olyan mennyiségű, ments Isten sérült van, hogy több kapacitásra szükség, akkor vannak behívósaink. Tehát van minden irányítócsoportnak igazett riasztási listája, és hogyha szükség van plusz személyzetre, akkor be tudjuk hívni őket. Erre az utóbbi időben még nem volt példa, a jelenlévő kapacitások a különböző káresemények felszámolásához elég volt, kivéve a kolontári vörösiszap katasztrófát, mert ugye az egy elhúzódó valami volt, tehát nem rögtön indultunk, de ez egy elhúzódó valami volt, és ott bizony cserélni kellett, és oda kellett plusz kapacitás, de ezzel sem volt semmi gond.
3: A mentésirányítás vezetőjeként önnek személy szerint mi a dolga, hiszen mindenki ugye felveszi a bejelentést utána, hogy kerül önhöz?
4: A mentésirányítás vezetője, de nem csak Budapesten, hanem országosan a szolgálatvezető főorvos. Ez a mi titulusunk. A szolgálatvezető főorvos a szervezeti és működési szabályzatunk szerint operatív kérdésekben a főigazgató operatív helyettese. Ez szó szerint annyit jelent, hogy a szolgálatvezető főorvosnak a szolgálati idejében, amikor szolgálatban van, minden joga és kötelezettsége megvan, ugyanúgy felelőssége is az ország mentésért. Tehát nem csak Budapest, hanem az ország mentésért. Most azt le kell szögezni, hogy minden régió, illetve minden megye ellátja a saját feladatait az adott mentés irányító csoporton keresztül. Ide azok a problémák jutnak, ami esetlegesen egy megyén túlnyúló, más megye segítségét igénybe vevő segítséget kell nyújtani. Tehát például a hóhelyzetben Vas megyének úgy tudunk segíteni, mert az ő kapacitás elég volna, csak nem tudnak járni az utakon, hogy Budapestről mind leküldünk Land Rovereket, amivel vontatunk, felvettük a kapcsolatot a katasztrófavédelemmel, aki hómarót küld a mentőautó elé, hogy eljusson a járhatatlan utakon az adott zárt településekhez. A hadsereggel tárgyaltunk és felkészültünk arra, illetve ők is, hogy szükség esetén helikoptereket vetnek be, hogyha olyan helyzet állna elő, hogy olyan súlyos sérültet kell, vagy beteget kell kórházba vinnünk, akihez nem tud eljutni földi úton a mentő.
3: Aki felveszi a hívást, ő jelzi, hogy problémát észlelnek, és akkor úgy jut el önhöz egy ügy.
4: Igen, ezt ön jól látja, tehát amikor olyan problémás az ügy, hogy a mentés irányítók, illetve az adott csapat vezetője, akit mentés vezetőnek hívunk, nem tudják megoldani, vagy valamilyen más segítségre szükség van, akkor jut el a főorvoshoz az ügy. Az én csapatom, mert egyben az irányító központnak is vagyok a vezetője, én úgy érzem, hogy egy jól felkészült gárda, valamennyien mentőszakápoló következésképpen szakmát ismerik, és hát nagyon sok középkorú és idős kollégám, akiknek a rutinjuk is megvan.
3: Nyugodtan, jöjjön!
4: Gyere! Vidéki ügy! Igen. Ma lett a dang, van egy vidéki ügy, amit a mentésirányító kolléganő jelez, hogy el kell vinni a beteget, és most beszélünk róla. Igen?
5: Rászlóra nem tudok kezelni, viszont gondolom, de is van.
4: Jó, kapcsolja, de beszélek én először. Mentőszolgálat? Igen? Jó, szívesen, szia! Na most például egy olyan ügynek a szemtanúja, amiben az egyik budapesti gyógyintézmény egy vidéki város kórházába szeretné elküldeni a beteget. Ezt kell megbeszélnünk, hogy mikor, milyen formában és itt tovább. Mentőszolgálat Golopenca doktor. Csakolom. Hallgatom, doktornő drága. Ezek azok, tehát ha van olyan elhelyezés és egyéb probléma, mi jók a viszonyunk az összes kórház vezetésével, és az orvosigazgató segítségével ezt is megoldottuk, ezt a problémát, egy beteg áthelyezésről volt szó.
3: És az ön asztalán itt most 3 telefon van, plusz még egy mobiltelefon is, és itt közben járkálnak is be a kollégái, hogy bírja ezt, hogy ennyi felé ezelőbb a fülén 2 telefon volt például?
4: Köszönöm szépen, jó, hát ez már csak rutin kérdése. 2012. július 1-én volt 40 év, hogy itt vagyok, és mentőzöm, kivonulóként, majd később szolgálatvezető. vezetőorvosként, és az ember, amikor már kérdezik, akkor rögtön, szinte rögtön tud kapcsolni, hogy melyik irányba menjen el. Látja, mozgalmas az élet, aztán utána van egy csendes időszak, amikor nem szólalnak meg a telefonok. Ez ilyen változó.
3: Fejből egyből hosszú telefonszámot tárcsázta?
4: Igen, hát az a helyzet, hogy a megyei irányító csoportok és a központ úgynevezett internetes telefonon össze van kötve. Tehát ez független a egyéb városi hálózatot, tehát nem fordulhat elő, hogy foglalt a telefon, mert azonnal bontjuk a vonalat, hogyha valakivel akutan kell beszélni, és hát ezt rutinból az ember megjegyzi ezeket a számokat, és akkor fejből tárcsázza.
3: Szeret a munkájában a legjobban?
4: Hát nézze, nagyon-nagyon jól esik, hogyha valakinek segítséget nyújtunk, és ez visszajut, megköszöni a segítséget. Én ezt egy kicsit ilyen feszültséget, mozgalmasságot, tehát másik pedig az, hogy végülis emberekkel kell foglalkoznunk, és nekünk az a célunk, hogy segítsünk az embereken, és arra törekszünk, hogy ez minél jobban sikerüljön.
3: Akikkel telefonon beszélnek, utána találkoznak velük személyesen is?
4: Ilyen konkrétan egy vagy két ilyen eset volt, az előbb említett telefonos újraélesztés kapcsán egy kis fiúnak az újraélesztését vezényeltük le. Ráadásul egy tűzoltó volt, aki a szomszédjának segített, a szomszéd gyereknek, és akkor itt volt egy kis ünnepség, ahol a kisfiú is itt volt, a újraélesztés végző tűzoltó, a mi mentés irányítónk, aki vezényelte a feladatot, tehát ilyen ügyben visszajut, időnként érkeznek levelek, de az a megnyugvás, hogyha mi egy ilyen telefonos újraélesztés után a kórházat fölhívjuk, hogy mi a beteg sorsa, és ezt minden esetben megtesszük, és azt halljuk, hogy a beteg jól van, a beteg eltávozott és hazament, ezért az érzésért és ezért a tudatért érdemes volt dolgozni.
3: Milyen eszközökkel dolgoznak túl a sok telefonon? Ott van például ez a tábla, az, hogy működik?
4: Ugye informatikai hátterünk van, van egy úgynevezett AVL rendszer, ami a kocsi követő rendszer, tehát az összes kocsit látjuk, hogy merre jár, így rögtön tudunk kapcsolatot teremteni vele. Van rádiórendszerünk, ez egy digitális rádiórendszer, amelynek segítségével minden kocsival tudunk beszélni, többféle formában, úgyhogy ez egy nagyon jól működő rendszer. Gyakorlatilag lefedett az ország, tehát innen Budapestről egy úton lévő kocsit is bármikor el tudok kérni, ha látom, hogy merre jár és szükségem van rá. Ugye számítógépben rögzítjük a szállított betegek adatait, és nagyon sok olyan levelezés zajlik e-mailen és számítógépen, ami a napi életben is a levelezés e-mail. Minden beszélgetés rögzítésre kerül, tehát akár a rádió, akár a telefonbeszélgetés, hogy visszakereshető, visszahallgatható. Ez a mi biztonságunkat jelenti.
3: Egy időben megszaporodtak a betyárkodó hívások, ezeket sikerült leszorítani?
4: Ezek mindig vannak, és én úgy érzem, hogy lesznek is. Időnként gyűjtjük időszakonként, hogyha van olyan durván, tehát elszaporodna a számuk, de külön ezt nem figyeljük, ez sajnos, ahogy mondani szokták, benne van a pakliban. Ami érdekes, hogy nyáron, amikor iskola szünet van, akkor szórakozó gyerekeknél egy picit emelkedik a száma, de egyébként nem. Mindig van, és én úgy gondolom, hogy mindig lesz is.
3: Hogyan lett ön egyáltalán itt a mentő szolgálatnak a vezetője?
4: Csak az irányító csoport vezetője, mondjuk, hogy pontosítsunk. Hát ez úgy történt, hogy az egyetem után az egyik kolléganőnk autóvezetést tanult. Akkor hát mi még nem vettünk részt oxiológia és mentő oktatásban, és érkezett egy sziréna hangot hallott, és egy karambolba futott bele, és az oktatója azt mondta neki, hogy hát akkor kolléganő maga utolsó éves orvostan hallgató, szálljon ki, és nyújtson első segélynyújtást. És erre ő figyelt, hogy mikor van már sziréna hang, mert nem igazán tudta, hogy hirtelen mit kell tenni. És akkor született bennem is, és a többi kollégámban is az a gondolat, hogy ezt nagyon meg kell tanulni, mert bármikor, bármilyen helyzetben orvosként kell tudni segíteni, ha semmi másom, mint csak a két kezem, a fülem meg a szemem, és hát akkor megindultunk a mentőtanfolyammal, és részt vettünk rajta, és így szerettem én bele, és azt szokták mondani, hogy ha valaki beteszi a lábát a mentőköz, az vagy elmegy két hét múlva, vagy soha többet nem megy el. Hát ez az utóbbi, úgyhogy soha többet nem megy el. Ennek az izgalmával, az érdekességével, a különböző eseteivel, sőt, amikor indult a helikopteres mentés, akkor abban is részt vettem. A repülés élményével együtt, közösen ez adja ki ezt az egészet, amit én itt csinálok.
3: Nem gondolta arra, hogy konkrétan betegekhez kerüljön ki? Kórházba például?
4: Kórházban nem. De hát ez nálunk úgy indult, hogy mindenki először kivonult. Én magam is 2004-ig mentőautón kivonultam. Rohamkocsin, esetkocsin, helikopteren. Mindenki, aki ide bejön és főorvosként dolgozik, és szolgálatvezető főorvosként minimum 5 év kivonulói gyakorlattal kell rendelkezni, ezek a feltételek. Tehát valamennyien dolgoztunk éveken át, évtizedeken át mentőkocsin. Nekem az a véleményem, hogy csak azt tud irányítani, és csak azt tud az irányításba dolgozni, aki a másik oldal, a kivonulói kivonulói oldalt is ismeri. Ez a kettő ad egy szerves egészet. Azt tudni kell, hogy a mentés irányító találkozik előbb a beteggel. Tehát az első láncszeme a mentési folyamatnak az a mentés irányító. De a második és az kettő egymástól elválaszthatatlan második láncszeme az maga az ellátás. Amikor a mentőgépkocsinak kiadom a feladatot, és a mentőgépkocsi elvégzi a feladatot. És ez a kettő egy szerves egészet és egy elszakíthatatlan szerves egészet képez. És az a véleményem, hogy csak az tud a mentés irányításban jól dolgozni, aki korábban kivonulóként tapasztalatokat szerzett.
3: Melyiket szereti jobban, amikor ez ellátásban vesz részt, vagy pedig a lánc elején lenni?
4: Nagyon nehéz ezt eldönteni, ugye, hogy az embernek a évek rakódnak rá, úgy kicsit nehezebben mozog, tehát kevésbé vesz részt a kivonulásban, de fiatal orvosként egyértelműen a kivonulás volt az, ami az életünk volt, mentünk, feladatot kaptunk és mentünk. Az egy romantika, egy szirénázó mentőautóba ülni, és utána valakinek jót tenni és ellátni a beteget, és hát utána, hogy az évek rakódtak az emberre, úgy aztán egy idő után az ember, akkor részt vettünk a mentés irányításban is, mondjuk így fele-fele arányban, akkor szépen a kor növekedett, eltolódott a mentés irányítás felé, és hát most ez az adott helyzet, hogy én ezt csinálom.
3: Kicsit még visszaugorva az eszközökre, van az a tábla, amit az előbb már érintettünk, hogy ez egy ilyen régi dolog, de azt még a mai napig használják. Miért?
4: Ez a mágnes tábla. Én úgy szoktam mondani, ez a világ legjobb számítógépe, mert ez nem fagy le, meg nem kell hozzá villany, és hogy a áramszünet van, akkor is működik. Ez egy kocsik helyzetét rögzítő mágnes tábla, és a jelenlegi informatikai rendszerünk mellett mi ezt azért használjuk, mert a mentés vezető, ahogy a táblán a kis számokat rakosgatjuk, a kocsik helyzetét ábrázoljuk, az egész fővárosról egyszerre kap egy képet. A jelenlegi informatikai rendszerben mi csak egy-egy szegmensét tudjuk nézni, mindegyiket, de amelyikre éppen szükség van, a táblával viszont az egészet. Ránézek a táblára, és azonnal látom, hogy a területen lévő kocsik helyzete milyen. Ez 40 éve megvan ez a tábla, hogy meddig lesz, azt nem tudom, de ez elválaszthatatlan része. Mondjuk itt szorosan hozzátartozik az informatikai rendszerhez. Lehet, hogy egyszer csak az informatika kiváltja, de én úgy érzem, hogy egy ideig még fogjuk használni a mágnes táblát.
3: Már említette, hogy 40 éve mentőzik. Mi változott? Milyen volt akkoriban mentőzni, és milyen most?
4: Nézd, sokkal egyszerűbb volt, talán kevesebb olyan extra feladat volt, amihez kivonultunk. Hát a lakosságszám növekedett, a feladatszám igencsak megnövekedett, az esetszám, amihez vonulunk. Sokkal hajtósabb lett a dolog, és hát egy csomó olyan plusz betegségcsoport jelentkezett, ami régebben nem volt. Ugyanakkor, ezzel párhuzamosan, nagyon sok olyan betegség van, vagy betegségcsoportot látunk a kivonulók esetében, meg halljuk a mentés irányításban, akiknél olyan beavatkozást, ha időben beérkezünk vele a kórházba, maradéktalan tudják gyógyítani. Tehát ez változott. Ugye régen bevittük a kórházba, átvették a beteget, ma bizony vannak norma idők, ami alatt nekünk be kell érni a beteggel, hogy az adott beavatkozást időben meg tudják tenni. Ilyen például a koronária tágítás, hogyha ezt időben megcsinálják, van egy norma ideje, és az adott centrumba bevisszük a beteget, ezt nekünk a kocsiban észlelnünk kell, hogy ez az adott centrumba való a beteg. Az irányítás értesíti ezt a centrumot, akkor ez a beteg, ez visszanyerhető teljes munkaképességgel a munka világába. Tehát ennyiben változott, nyilván ahogy specializálódnak a szakágak, úgy nekünk is abba az irányba kell mennünk, az elmúlt 20 évhez képest. Tehát ilyen koronária tágítás mondjuk pontosan éve van, ez 20 évvel ezelőtt nem volt, tehát akkor mi bevittük a belgyógyászatra a beteget, és ott ellátták, amit kellett. Most nem biztos, hogy belgyógyászatra visszük, mert ha olyanok a paraméterei és olyanok a tünetei, hogy rögtön a tágításra vihetjük, akkor oda visszük. Tehát egy kicsit specializálódott, ez a kivonulóktól is nagyobb szakértelmet igényel, hiszen fel kell ismerni, hogy ez most sima belgyógyászatra, vagy a adott koronária laborba történik. Tehát ennyiben változott, ami nem baj, sőt, jó, mert ezzel több embert tudunk visszavezetni a munka világába.
3: Mentőszolgálat tagjai is specializálódtak, tehát akik kimennek a helyszínre, vagy akár akik telefonon beszélnek a bejelentővel, vagy pedig mindenhez kell érteniük?
4: Hát nem specializáltak, hanem ahogy ön mondja, mindenhez kell érteniük. Tehát meg kell ismerni, például az előbb említett példát hozzam fel, hogy milyen LKG elváltozások és milyen egyéb tünetek esetében rögtön a tágító úgynevezett hemodinamikai laborba kell vinni a beteget. Ezért folyamatos továbbképzésen vesznek részt mind az irányítók, mind a kivonulók. A kocsik műszerparkja fejlődött, tehát finomabb eszközök vannak, részletesebb vizsgálatokat tudnak csinálni az autón. Ebből a célból, hogy mi is kvázi felnőjünk az adott specializált orvostudományi ágakhoz. Tehát a mentőtiszt és mentőorvos kollégák folytonosan továbbképzést kapnak ezekről a kérdésekről. ezekről. Jók a kapcsolatok az adott osztályokkal, közösen veszünk részt konferenciákon, megbeszéljük a problémáinkat, mi elmondjuk, mi az mi elvárásaink, ők elmondják, hogy felénk mik az elvárások, és ebből a kettőből nagyon jó dolgok szoktak kijönni.
3: Mi az oka az esetszám növekedésének? Többször hívnak mentőt indokolatlanul akár?
4: Ezt így nem lehet mondani, hogy indokolatlan. Nézd, a lakosságszám növekszik, a motorizáció növekszik, nagyon sok építkezés van a fővárosban, ott megsérülhetnek emberek. Bizony időnként figyelmetlenek is, tehát autó alá megy. Kerékpárosok szám, ugye most nagy divat lett, hogy kerékpároznak a főutakon. Ez is egy plusz forrást jelent. Folyamatosan növekszik az esetszám. Igazándiból mi ezt nem vizsgáltuk, hogy miért. Nagyon sok a feladat, és igyekszünk megfelelni neki.
3: Önök is növekszenek, tehát létszámban?
4: Adott fix létszámon dolgozunk. Nyilvánvalóan most az nagyon jó nekünk, hogy cserélik a kocsikat, tehát megjelennek az új crafterek a utcán. Ezek erősebb motoruk, jól felszerelt autók. Ez nekünk plusz. Ennyi, hát egy adott fix kocsiparkkal dolgozik a közép-magyarországi régió. Nyilvánvalóan ki kell tudni szolgálni az embereket és a feladatokat, és egyelőre eddig. Néha azt kell mondjam őszintén, hogy ez a 15 perc, ez ugye arról azt mondjuk, hogy a 15 perc lenne az optimális idő, ez az ez országos adat, 78-80%-ban tudjuk tartani. Tehát 20% esetében lehet, hogy 17 perc alatt érünk oda, vagy 18 perc alatt, de a 15 perces átlagidő az országos adat 78-80%-ban tartható. Nyilván az a cél, hogy ezt leszűkítsük. Tehát 90-100%-ban tudjuk tartani.
3: Azokra az idők emlékszik, amikor még nem volt mindenkinek a zsebében mobiltelefon, sőt még a lakásokban sem, hogy akkor hogyan léptek kapcsolatba a mentőkkel, és ez mennyiben volt más világ?
4: Hogyne, hát én még emlékszem arra az időre, amikor telefontantusz létezett, és telefontantusz kellett a bedobni, és akkor is már, akkor még ugye nem 104 volt, hanem 04 volt a mentők száma, és akkor is azt telefontantusszal hívtuk, megálltunk utcai fülkébe, bekéreckedtünk egy vendéglőbe, bekéreckedtünk egy boltba, közelbe, ha a telefon kellett, és akkor ott azonnal megengedték nyilván, hogy a mentőközpontot fölhívjuk. A telefontantusszal letárcsáztuk, visszatettük a kajlót, a tantusz visszaesett, tehát nem került pénzbe, és azt azért tudni kell, hogy 1962-től valamennyi mentőgépkocsiban rádió volt. Tehát mindezett analóg rádiót telepítettek, tehát a rádiósítás az teljes kocsiparkban, országosan, nem csak Budapesten, országosan 1962-től létezik. Én ugye 72-be kerültem a mentőkhöz, tehát a 72-ben már minden kocsiban volt rádió. Ez a kapcsolattartás megvolt. Ha meg telefon kellett, akkor lakásról, boltból, vendéglőből, akárhonnan próbáltunk telefonálni. Aztán ez fejlődött, és jött a mobiltelefonéra, és ugyanúgy a mobiltelefon kártya, talán még kártya nélkül is a segélyhívó száma 104 fölhívható, tudunk beszélni velük, és hát most már szinte ugye mindenkinek a zsebében mobiltelefon van, illetve ez az új digitális rádiórendszer, amivel mi dolgozunk, amivel a rendőrség tűzoltóság is dolgozik, ez egy országos lefedettségű rendszer, és itt aztán mindenféle formában, csoporthívás, egyedi és egyéb formában tudunk beszélni egymással. Tehát ma már ez fel se tűnik, hogy nekünk ilyen van, mert annyira természetessé vált, eznek lenni kell, de mondom, ez folyamatosan 62-től folyamatosan a rádiósítva vannak a kocsik.
3: El sem tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy autópályán, jó, nem sok autópálya volt még azért akkoriban, de akár egy országúton is, ha ott történt valami, és nem volt a közelben mondjuk egy bolt, ahol be tudtak volna menni, hogy telefonáljanak, hogy akkor hogy oldották meg, hogy hívtak mentőt.
4: Önnek válaszolni, hogy a rendőr odaért, és akkor neki volt esetleg rádiója, vagy valaki olyan fut, nem tudom, mert nem tudom. Volt egy időszak, talán emlékszem, amikor CB rádiók voltak az autókban. Hát onnan például lehetett mentőt hívni. Fogalm, sose gondoltam, és ez egy igazán jó kérdés, amit föltett nekem.
3: Megfogtam.
4: Megfogott, így van. Sose gondoltam arra, hogy ez hogy történt. Mindig eljutott valahogy. Tudja, úgy szokták mondani, hogy a rossz hírnek szárnya van. És mindig valahogy eljutott, hozzánk bejutott. Egy egyszerű példát hagy meséljek. Én még akkor nem voltam itt a mentőknél, ez 1900, ha jól emlékszem, 66-ban volt a Mende-Sűsápi vasúti baleset. Ugye Mende és Sűsáp között két vonat ütközött, ahol 49 halott és 51 sérült volt. És mindössze egy a MÁV-nak a saját telefonrendszerén a Bakter telefonált ide be, hogy hát itt két vonat összeütközött és nagyon sokat sérült. És az itt ülő mentés irányító kollega Ormai Pisti bácsi, aki akkor már egy tapasztalt mentős volt, nem nagyon fogadta. Ma már azért ez úgy működik a mobiltelefon világában, hogy van egy karambol, akkor 8-10-15 telefon egymás után, és mindenki jót akar, és mindenki bejelent, ami nem baj, két okból. Egyrészt, hogy biztosan tudjunk róla. Ahány ember, annyiféle információt tudunk kérdezni tőle. Tehát mondjuk, hogy igen, tudunk róla, de ön még mit lát? és akkor ebből még gyűjtjük az információt, és az ellátás szempontjából nagyon sokat segít. Tehát nem, hogy jó, tudjuk, letesszük, nem, szó nincs róla, hanem minden egyes bejelentőt, ha ugyanazt az eseményt jelenti, akkor rákérdezünk, és megpróbálunk még több információt, hiszen nekünk az információból kell dönteni. A mentés irányítónak nem áll rendelkezésére mások, amit a bejelentő mond. Borzasztóan ki kell használni, hogyha egy esemény két-három bet. Ugye ahány ember annyiféleképpen látja. Van, aki azt mondja, hogy három sérült van, aki azt mondja, hogy hússérült van. Mi inkább hússérültre készülünk, és kellemes a csalódás, idézőjelben kellemesebb, hogyha csupán három sérült van. Tehát inkább több kocsit küldök egy helyszínre, és visszafordítom őket sem, mint kevés legyen az adott helyszínen. És erre segítséget nyújt a több bejelentő. Ma már olyan a mobiltelefon és vezetékes telefon hálózat, hogy amint ön kérdezett, autópályáról bárki azonnal. Sőt, autópályán a segélyhívó telefont is megnyomva tud segítséget kérni. Hát az M7-esek ott ilyen sárga oszlopok voltak, még emlékszem, és azóta két gomb, ugye a segélyhívó, meg a műszaki mentésnek a gombja. Egy vörös kereszt, meg egy francia kulcs.
3: Bejöttünk ide a irányítókhoz.
4: Tehát akkor ez az a bizonyos mágnestábla, amiről beszéltünk. Ezek a színes kockák a budapesti kerületek, és a kicsi számok meg a kocsik rádióhívó számait jelentik. Minden színnek jelentősége van, a pirosak a rohamkocsik, a kékek az esetkocsik, a sárgák a gyermekkocsiaink, gyermekrohamkocsi és a gyermekmentőorvosi kocsi. A többi meg, ami a szélén van, azok nem dolgoznak, azok szabadnapos akármi. A számok helyzetéből lehet következtetni a kocsikra, amelyik egyenesen áll, az megy a feladathoz, amelyik a kórház nevén van rajta, az megy a beteggel a kórházba, és amelyik elfordítva van, például ez itt a szélén, az meg üresen megy haza. Tehát a mentés vezető odanéz, ott egy üres kocsim, adjuk neki a feladatot. Itt csak egy szegmenset.

0: külföldön is így működik?
1: Igen, igen. Hát amit én ismerek, Tel Aviv vagy Izraelben láttam, Amerikában láttam, Georgia államban, ott is így számokkal. Egyiken számokkal, másiken én kis lemezkéket forgat, de van mechanikus, tehát nem csak elektronikus és informatikai háttere van, hanem van mechanikus háttere is. Ott a kikérdezési protokoll is lapozza, gépen is rajta van, de azért kézzel lapozza és kérdezési tovább. Ezt Izraelben is láttam, Németországban is láttam, Ausztriában is, Amerikában is, tehát legtöbb helyen így van.
0: És egyébként, ha már külföld került szóba, hogyha idegen nyelvű bejelentés van, azokat hogy tudják kezelni?
1: Ugye a mentés jelentők egy része tud angolul, és a főorvostól kívánalom, hogy tudjon, tehát ha más nem, oda kapcsolják a főorvoshoz. Mondjuk az nem tudom el, hogy minden nyelven, az angolon mondjuk az igen, mert az egy ilyen ugye, nemzetközi nyelv, de én jártam olyan országba, konkrétan az Egyesült Államokból, próbaképpen én magyarul próbáltam fölhívni az ottani segívót, és letették a telefont, mondták, hogy only speaking English, és letette a telefont. Mi természetesen igyekszünk, tehát erről szó nincs, hogy mi letesszük. Itt arról van szó, hogy megpróbáljuk, hogy úgy mondjam, kiszedni a bejelentőből, vagy azt kérjük, hogy hívjon valaki magyarul tudót oda, ha nem értjük, mert ugye nagyon sok nem angol anyanyelvű bejelentő is van, akinek nem biztos, hogy értem az angolját. Ezért meg azt próbáljuk eltenni, hogy hívjunk oda magyarul beszélőt, és akkor az elmondja. De mindig megoldottuk. Tehát hála Istennek ebből nem volt még probléma, hogy angol nyelvű bejelentőhöz nem jutottunk volna el.
0: Kinek mi a feladata itt az ott itt ülők között?
1: A sort, amit látod, a kollégák ülnek, ők a konkrét mentési irányítók, tehát ők veszik fel a feladatot. Ez a hátsó rész, a konkrét irányítási része. Két középső széken ők a mentésvezető és a helyettese, és a két kolléganő a rádiós. És a mentésvezető és a rádiós szorosan együtt dolgoznak, mert ő dönt, hogy melyik kocsi hová, és a rádiós kolléganő megadja a feladatokat. Úgyhogy ez ilyen módon történik, és hát ez egy szoros együttműködés, mert ha neki itt valami, ez nincs kocsi, az szól a másik, és tehát a két asztal együtt dolgozik, ez egy rendszert képzeljen el, és egyik is segíti a másikat. Nyilván van, azért van két tábla, ennek is megvan az oka, mert több mint 100 kocsit irányítunk. Na most egy táblán egy embertől nem várható el, hogy 100 kocsit, így valami 40-valány kocsit irányít. Most 100-at fejbe tartani, az szinte lehetetlen. Tehát meg kellett, hogy osszuk az erőket, de működik, hát évek óta ez így működik. Kis hölgy, aki benn is volt nálam, amikor beszélgettünk, ő pedig az informátor, ő a szállított betegek adatait viszi be számítógépbe. Tehát ha valaki érdeklődik, akkor meg tudjuk mondani. Ha mi vittük, akkor meg tudjuk mondani, hogy hova vittük. Más nem adunk ki, mert van egy személyiségi jog és egy adatvédelmi törvény, de azt meg kell mondani, hogy egy gyerek keresi az édesanyját, vagy fordít, vagy hova vittük, nyilván az emberi.
0: Akkor aki a 104-et tárcsázza, az egyből ide kerül? Igen. Bárhol az országban van, vagy csak a budapestiek kerülnek ide?
1: Nem, szektorokra van osztva az ország, de ez a telefonszolgáltatóktól függ. Tehát nekünk ez így semmi közünk. Jelenleg úgy van megcsinálva a rendszer, hogy a közép-magyarországi régió valamennyi mobil hívása ide jön Markóczai központba, és a vezetékes hívások 80%-a is ide jön a Markóczai központba. Cegléd és környéke, de csak vezetékes számai a Cegléd irányító csoportban mennek, ott van egy ilyen irányító csoportuk annak a körzetnek az irányítására, de minden más ide jön, természetesen az irányító csoportok egymással rádió, telefon és fax összekötetésben állnak, tehát bármikor bárki elérhető.
0: És az egyik át tudja venni a másik szerepét, ha mondjuk itt valami történne, el kéne hagyni az épületet, tűz lenne, itt nem tudom bármi, akkor ezek egymással párhuzamban vannak, vagy ilyen redundancia azért nincs, és nem várható el.
1: De van, természetesen van, tehát van egy tartalékközpontunk, ez egy olyan területen van, ami nem publikus, és ott a berendezés gyakorlatilag teljesen ugyanolyan, mint ez, és vészhelyzetben most ne háborútra gondoljon, hanem leszakad a mennyezet, főt nyomócső eltörik és elárasztja a vízzel, stb. Akkor van egy forgatókönyv, aminek alapján az egész csapat átköltözik ebbe az úgynevezett vészhelyzeti irányító központban. Ezt mi rendszeresen gyakoroljuk, tehát ennek vannak gyakorlatai, és kvázi folyamatosan ébren tartjuk, hogy bármikor következhet. Élesben a tévéostrom időszakában volt két olyan nap, amikor nem kellett végül is, de fölmerült, hogy átköltözünk élesben. Egyébként gyakorlat van minden évben, 2-3 gyakorlat, de szerencsére, hála Istennek, nem volt rá szükség. Élesben.
0: Ez a zavargások miatt volt, hogy ez fölmerült?
1: Hát olyan értelemben a zavargások miatt, hogy itt a környéken, a bíróság körül voltak kődobálók, ilyesmi, és hát ugye a saját munkatársaink testi épsége, meg hát a rendszerek, és hogy a rendszerek működő képessége megmaradjon, ezért fölmerült, de aztán itt rendeződtek a helyzet, és akkor úgy döntöttük, hogy mégsem költözünk. Költözés, tehát az a van munka. Ha nem muszáj, akkor az ember marad a saját helyen.

0: Nyilvánvalóan, de ha kell, akkor minden további nélkülnek. Van egy norma ideje, a gyakorlatok ezen belül maradtak, mindig gyakoroltuk, és azért van ez, hogy vészhelyzetben oda át lehessen költözni. És sajnos előfordul, hogy megtámadják a mentőket, ugye az utóbbi időben ez elég gyakran, és akkor a többi kocsi haj, és oda megy segíteni. Mert ő beszól, hogy segítség, vagy megtámadtak, vagy bántalmaztak, igen, csak a többi kocsi tud menni segíteni.
1: És a mentőknek egyébként van erre valami eszközük, ahogy tudjanak védekezni?
0: Nincs. És hát ugye közfeladatot ellátó szeméről van szó, mentő, dolgozók bántalmazása, az büntető jogi kategória. Börtönbüntetés is járhat érte.
1: Nem is szeretnének maguknak valamilyen védelmi eszközt?
0: Erről én nem tudok nyilatkozni önnek, ez nem az én kompetenciám. Szerintem nem szabad belemenni abba, hogy a mentő dolgozó valami olyan eszközt kapjon, ami ilyen spré, gumibot, most eltúlzom egy kicsit. Ez hatósági feladat, és a hatóság nagyon segít nekünk, rendőrség, hisz nagyon gyorsan ott vannak, közvetlen rádió összekötetésünk van a BRFK irányító központjával, tehát még arra se kerül, hogy fölvegyék a telefon, csak szólni, éppen azért, hogy ebben tudjanak segíteni, és ez működik is.
1: Az elmúlt percekben dr. Golopenca Pál, a mentésirányítást vezető szolgálatvezető főorvos avatott be bennünket a 104 kulisszájába.

0: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utazását. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
3: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
2: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
3: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
4: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
8: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
7: Omega!
9: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
10: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
11: Nagyon kellemes szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek. Telnek múlnak a hetek, és egyre több sztár és együttes kerül horogra itt a nagy generációban. A mai napon pedig egy igazi latin muzsikust sikerült kihalászni a tömegből, aki nem más, mint Carlos Santana. Ő egy mexikói születésű zenész, és az 1960-as évek óta számít a világ egyik legismertebb latin zenészének. Neve évtizedek óta egyet jelent a minőségi latin zenével. Bármit ad ki, az öröktön multiplatina lesz. De, ami még ennél is fontosabb, stílusa egyedi, utánozhatatlan és állandóan fejlődik. A következő 60 percben pedig tehát Carlos Santana életével és pályafutásával ismerkedünk, közben pedig hihetetlen jó latin muzsikákat hallgatunk.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban!
2: Nézzük akkor a kezdeteket itt a nagy generációban, történetesen tehát azt, hogyan lesz valakiből a világ legjobb latin zenésze. A kis Carlo születése pillanatától a zene bűvkörében él. Apja egy mariachi zenekar hegedűse volt, így fiát már 5 évesen megtanította játszani a családi hangszeren. Ennek ellenére Carlos 8 évesen letéve a vonót, inkább gitárt ragadott. Ebben az időszakban költözött a család San Franciscóban. Itt indult el az ifjú zenész karrierje, eleinte helyi bárokban és lokálokban zenélt, de igazán nagy lökést az adott neki, amikor 1966-ban megalapította a Santana Blues Bandet. 1969. januárjában jelent meg első albumuk, eztán amerikai turnéra indultak, és így jutottak el augusztusban a Woodstock Fesztiválra is, ahol Santana gitárjátéka szinte hipnotizálta a Flower Power lázban égő hippiket. A koncertről készült film olyan elementáris erővel mutatta be az igazi örömzenélést, hogy azóta is csak keveseknek sikerült hasonlót produkálniuk. A siker egyre nagyobb lett, ám a harmadik lemez után 71-ben az eredeti Santana Band feloszlott.

amikor még a lányok az Omegáért csikítottak. Amikor még a gomba frizura volt a divat. Close your eyes and I'll kiss you. És akik megelőzték a korukat. Nagy generáció, nagy generáció.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!
2: A nagymamáknak, az apukáknak, az unokáknak. Zene mindenkinek. Nagy generáció. Nagy generáció.

1971 az az esztendő, ahol járunk Carlos Santana életében és pályafutásában. 72-ben szövetkezett az énekes Buddy Miles-szal, és Hawaii-on felvették Life című albumokat. Az elkövetkezendő években számos további szólólemezt készített, nevesebbnél nevesebb társakkal. 1974-ben jelent meg az első Greatest Hits lemeze, rajta olyan világslágerekkel, mint a Samba Party, a Black Magic Woman és az Oye Como Va. A 70-es években a gitárvirtuóz szinte évente jelentkezett új anyaggal, amelyek egytől egyik platina státuszt értek el. 1986-ban felkérést kapott, hogy írjon zenét a tragikusan fiatalon elhunyt Ritchie Valens életét feldolgozó La Bamba című filmhez. Szerződései miatt még két albumot jelentetett meg a Columbia Records égisze alatt, majd átigazolt a Polydorhoz.

0: hobbirádió.hu.
1: A rádiót.
2: Nagy generáció.
3: Mert van, amire érdemes emlékezni.

0: Hobby Rádió.
1: Elég nagyot ugrunk az időben itt a nagy generációban, ugyanis 1992-ben vagyunk immáron, amikor megjelent a Milagro, majd a Life Forever, amelyen Santana addig még kiadatlan duó felvételeit gyűjtötték egy csokorban. 1994-ben igazi családi vállalkozásként bátyjával és unokaöccsükkel Santana Brothers néven adtak ki egy szenzációs lemezt, amivel jelölték őket a Grammy legjobb rock előadás kategóriájában. A 90-es évek végére kissé megfenekleni tűnt Santana karrierje, de a Laffey's kiadó éléről akkor kirúgott 66 éves öreg róka Clive Davis jött a segítségére. Davis-t az egész amerikai szakmai élet megmosolyogta, amikor szerződést kötött a latino rockerrel, ám azóta a csúfolódások rég a torkukon akadtak a kellemetlenkedőknek. Supernatural című közös alkotásokból ugyanis a mai napig több mint 25 millió példányt adtak el, és 2000-ben 9 Grammy-t vihetett érte haza a nagybajúszú gitáros. Davis ezzel bebizonyította, hogy még mindig jó óra van a sikerhez.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolaj termékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozás esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspot.

0: Csak mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
3: Szivárvány.
4: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
0: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobbi Rádióban.
1: Egészségedre.
6: Egészségedre.
1: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobbi Rádióban.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobbi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 24-én köszöntjük Iván nevű kedves hallgatóinkat. A héber eredetű férfi név, Ános régi magyar alakváltozata, a latin Johannes, Jovanos változatából ered, jelentése irgalmaz. Lehet a név orosz eredetű is, akkor pedig Isten kegyelmesét jelenti. Becézése Ivánka, Ivi, Ivike, Ivanuska, jeles viselői a névnek, Bagi Iván, parodista, Iván Bohun, kozák vezér, Darvas Iván, színművész, 2007-ben hunyt el, Fenyő Iván, színész, Fischer Iván, karmester, Iván Zamorano, csillai labdarúgó, és ön, kedves Iván. Ezen a napon köszöntjük még Bajnok, Beáta, Héra, János, Levedi, Levente és Perenna nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: és nem egy barát.
1: Jeles események, események, évfordulók, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
2: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával június 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 500. június 24-e, Szent Iván napja, a nyári napforduló ünnepe. Ekkor folytatódnak a tűzgyújtások, a tűz körüli mulatozások, régi hagyomány a tűzugrács, és aki hétszer átugorja, azt egy évig semmilyen betegség nem fogja. A szertartásos tűzugrás hagyományának szerelem varázsló célja is van. Folytassuk a 19. század közepével. 1859. június 24-én az olasz-francia csapatok súlyos vereséget mértek az osztrákokra a véres szolferinói ütközetben. Ennek következtében harmadik Napóleon megriadva az olaszok túlságos megerősödésétől, Villafrancában megegyezik a békéről első Ferenc József osztrák császárral. Henry Dunant svájci író szemtanúja volt a szolferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Az itt szerzett benyomásai indították arra, hogy megalapítsa a Vörös Keresztet. Maradunk még a 19. században. 1887. június 24-én született Karinthy Frigyes író, műfordító, kritikus, újságíró, humorista, a kabaré nagymestere. Folytassuk a 20. századdal, 1930. június 24-ével. Ekkor született Párizsban Claude Cabrol, francia rendező, író. Ugorjunk előre 10 évet, 1940. június 24-én született Rómában Vittorio Storaro, olasz származású Oscar-díjas operatőr. Ismertebb filmjei: Az utolsó kínai császár, A vörösök, Az apokalipszis most 1-2, valamint a Dick Tracy. Ismét csak 10 évet ugrunk előre, 1950. június 24-én született Tolcsai László, zeneszerző, előadó, művész. És már megint 10 évet ugrunk, 1960. június 24-én felbontották a Balkán paktumot, mely a feleket háború esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezte. A paktumot Görögország, Törökország és Jugoszlávia még 1954. augusztusában kötötte. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. június 24-én halt meg Örkény István író. Leghíresebb műve a Macskajáték. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbyradio.hu.
3: A rádiót.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve 9. fejezetéből.
1: Egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: 2026. június 24-e szerda, keresztelő Szent János születésének ünnepe. Evangélium Szent Lukács könyvéből első fejezet 57-től 66. versig, 80. vers. Amikor elérkezett Erzsébet szülésének ideje, fiúgyermeket szült. Szomszédai és rokonai meghallották, hogy milyen irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt örült vele mindenki. A 8. napon jöttek, hogy körülmetéljék a gyermeket. Atya nevéről Zakariásnak akarták hívni, de anyja ellenezte, nem, János legyen a neve. Azok megjegyezték, hiszen senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Érdeklődtek erre atyától, hogyan akarja őt nevezni. Atya írótáblát kért, és ezeket a szavakat írta rá, János a neve. Erre mindnyájan meglepődtek. Neki pedig megnyílt az ajka, és megoldódott a nyelve, szólni kezdett, és magasztalta Istent. Akkor félelem szállta meg az összes szomszédokat, és Júdában meg az egész hegyvidéken erről az eseményről beszéltek. Aki csak hallott róla, elgondolkodva mondta, mi lesz ebből a gyermekből, hiszen nyilván az Úr van bele. A gyermek pedig növekedett lélekben, erősödött, és mindaddig a pusztában élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel nem lépett. Elmélkedés. Öröm és megdöbbenés lengi körül keresztelő János születését. Egy évek óta gyermekáldásra váró idős házas pár, egy hosszú némaság után megszólaló atya, egy név, amely nem a családi hagyományt követi, hanem Isten új kezdetét jelzi. Mindez azt igazolja, hogy amikor Isten cselekszik, az ember csodálkozni kezd. Hiába próbálnánk szokásainkba, megszokott rutinba zárni Isten cselekedeteit, a kegyelem utat talál. János születése nem egyszerű örömhír volt, hanem jel. Zakariás némasága annak következménye volt, hogy nem hitt az angyal szavának. A hitetlenség elnémítja az embert, de a kegyelem eljövetele újra szóra nyitja ajkát. Amikor megszületik a gyermek, és az atya engedelmesen leírja a nevét, megnyílik a szája, és dicsőíteni kezdi Istent. A hit újból hangot ad, a belső csend, ha engedelmes szív kíséri, dicséretté változik. A gyermek neve János, a név jelentése sokat mondó, az Úr kegyelmes. A történet minden részletében jelen van a kegyelem. Isten nem feledkezik meg népéről. János élete annak az ígéretnek hordozója, hogy Isten készíti az utat fia számára, és azt akarja, hogy az emberek is készüljenek. A mai evangélium egyik kulcsmondata, nyilván az Úr van vele. Itt nem csak János különleges küldetésére kell gondolnunk, hanem arra is, hogy minden emberi élet mellett ott van az Isten. Ő nem csak a prófétánkban és a nagy szentekben munkálkodik, hanem mindenkiben, bennünk is. Gyakran észrevétlenül, de biztosan formál, vezet és megadja a kellő segítséget a megfelelő időben. Lehet, hogy egy ideig némaságban vagyunk, nem értjük, mi történik körülöttünk, de ha hűségesek maradunk, egyszer majd értelmet nyer minden. Keresztelő Szent János arra tanít, hogy életünkkel mutassunk túl önmagunkon. Ő nem önmagát hirdette, hanem azt, aki utána jött a megváltót. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem. Ez a krisztusi tanítvány igazi lelkülete. Örömmel készíteni az utat mások szívében Isten számára. Alázattal visszahúzódni, hogy a figyelem ne ránk, hanem Krisztusra irányuljon. Mindenható Isten, te irányítod az emberi történelmet, hogy minden a te szeretetet terve szerint bontakozzék ki a megfelelő időben. Köszönöm keresztelő János példáját, aki nem önmagát kereste, hanem a megváltó előtt készítette az utat. Add, hogy én is nyitott legyek a te szavadra, és ne csak beszéljek rólad, hanem egész életem tanúságtétel legyen. Taníts csendre, amikor hallgatnom kell, és bátorságra, amikor szólnom kell. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a Szaturnusz óriás bolygó körül 18 saját névvel rendelkező holdkering? A 2000 évvégi adatok szerint még további 18 holdkering, amelyek ellenőrzése még folyik, ezek egyedi névvel történő ellátása is valószínű.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
4: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
0: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
0: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
0: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Kettőtől lesz duplán jó. Csák Attilával.
1: Gyere velem, táncolj mi!
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermekhalál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
3: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu. Kolibri Hungary.
4: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
3: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
4: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
5: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keresd ránk a neten. Karaván Színház.
3: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

1956, te csillag. A terrible beauty is born, Yeats-től. Másnap, szerdán reggel, por ágyú szó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé a csizmában. Csütörtök, lázrózsák mindenki arcán, Földvári már kedd este elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek, péntek, még több vér, tankok a ligetnél, az ütegek torkolat tüzeit nézem éjjel és borzongok, a szörnyű szépség most nálunk is megszületik. Hat nap, kénezett arcú halottak, apró csokorral mellükön a járdán, köztársaság tér, röplapok, szorongás, szemem előtt kis tétova szivárvány, ölelkezés az írószövetségben, csomagolnak és indulnak haza, feltépett sínek, utcák és fölöttünk a szabadság lilium illata. 1703, 848 és 56. Egyszer minden száz évben talpra állunk kínzóink ellen, bármi következik, boldogság, hogy megértem. És újra péntek, a Dunánál állunk a nap áttörködön füstön. Talán sikerül minden, és az alkonyat bíbor brokátja Zsuska lencőke haján. És szombat, hajnal

0: valóságtól mind visszakapom, és otthon, a sötét előszobákban kabátom még ott lóg a fogason. 1956, nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom, vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem. Kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zubog a híd alatt, és korlát nincs sehol sem. Életemnek te adtál értelmet, vad álmokat éjjelre, és kedvet a szenvedéshez, s az örömhöz. Te fogtál mindig kézen, ha botladoztam, hányszor ihlettél meg, s nem engedted, hogy kifulladjak vénen. 1956, te csillag, oly könnyű volt a nehéz út veled, nagyon soká sütöttél őszhajamra, ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett. Toronto, 1986.
1: Hobbi Rádió.

Egyszer az énekes madarak a fülemüle kivételével azon vitatkoztak, hogy melyiküknek van közülük a legszebb hangja. A pintyőke, a pacsirta, a csíz, a cinke, az ökörszem, a fekete meg a sárgarigó váltig a saját hangját magasztalta, és azt állította, hogy ő énekel a legszebben. Ócsárolni kezdték egymást. A te hangod csorba fazék recsegése, a tied egércincogásnál is gyengébb. Íjog, víjog a te hangod, te meg nyávogsz, ha tudni akarod. Volt nagy csirregés, majdnem egymás kontyába kaptak. Ekkor csitítólag megszólalt a sárgarigó. Ne perlekedjetek egymás közt, inkább választhatok kívülálló bírót, pártatlant. A bölcs baglyot ajánlom. Az nem bújik ki nappal a barlangjából. Válasszuk inkább a kékvércsét, mondta a csíz. Hú, még csak az kell, felfal mindünket. Legyen inkább a gólya. Ugyanaz csak a békákhoz ért, zúgtak a madarak. Akkor bízzuk meg a fülemülét, ajánlotta a sárgarigó. Nem, a semmiképpen se, kiabáltak a madarak. Ő csak saját magát kiáltaná ki legszebb hangudak, az biztos. Akkor nincs más hátra, idegen madarat kell találni. A fülemüle hallotta mindezt a bokrok mélyén, és most gyorsan eltűnt a sűrűbe. A többi madár is elindult, hogy rátaláljon az idegen bíróra. Egy napsütötte tisztáson érdekes madarat pillantottak meg, tarka kis állat volt, ragyogóan színes, feje pirosban pompázott, háta zöld volt, szárnyai sárgásan szikráztak. Nem ismerték ezt a madarat, ez nem közülük való volt, felkérték hát bírónak. Rendben van, felelt a kis madár, de előbb hallgassátok meg az én hangomat, hogy vajon méltó vagyok-e a bíráskodásra. Helyes, tegyünk próbát, nyilatkozott a sárgarigó. És a kis madár belekezdett. Tisztán, szárnyalón zengett a hangja, szinte muzsikált. A fák levelei abbahagyták a susogást, a bogarak a röpködést, erdő, mező, fű és fa csak ráfigyelt. A madársereg is áhítatos csendben figyelt. Kár, hogy nincs itt a fülemüle, súgta a csíz a cinkének, közelébe se jöhet ennek. Ki vagy te? Ismeretlen dalnok, kiáltoztak a madarak. Náladnál szebben nem énekelhet senki. Te vagy a legszebb hangú madár. A dalnok erre elhullajtotta tarka fényes tollait, és ott állt előttük egyszerű, szürke kis öltözékében, a fülemüle. A nagymadár sereg elhallgatott. Elszégyelték magukat. Szányra keltek, elszélettek, és magukban elhatározták, mindegyik zengi a saját énekét, és nem kisebbíti a másikét, épp oly szerényen, mint a fülemület.

0: Gallai Sándor a legszebb hangú madár című meséjét Béres Ilona mondta el. A hangfelvétel 1976-ban készült.
1: Hobbi Rádió.

0: Sam.
1: Most nem tudom önök, hogy vannak vele, de én nagyon szeretem a telefonos ügyfélszolgálatokat, mert én imádok várakozni. Tényleg, meg egyébként nem lenne alkalmam meghallgatni a Fürelizét. Egymás után 470-szer a Kvarcóra szimfonikusok előadásában. Úgyhogy van, hogy csak azért fölhívom az internet szolgáltatomat, hogy meghallgassam, hogy jó napot kívánok, Tóth Oszkár vagyok, miben segíthetek? Oszikám, azonnal kapcsold vissza Beethovent! Nem vagyok kíváncsi a hülyeségeidre, de hogy mi más élmények érhetik még az embert, ha felhív egy telefonos ügyfélszolgálatot, erről szól Varga Ferenc József Variáció Call Centerre című száma, amit előad a szerző Varga Ferenc József.
2: Ugye önöket is borzasztóan bosszantja, amikor felhívunk bármiféle szolgáltatót, felveszi egy ilyen automata, és ugye várjuk a kezelőt, addig meghallgatjuk Vivaldi összes művét 10 másodpercben. És ez így megy végig, aztán egyszer csak egy enervált hang beleszól, hogy
3: Üdvendem, Ildikon vagyok, miben segíthetek? Jó, egy ügyféltámot szeretnék kérni. Annélkül tanulat nem tudok segíteni. Jó, ne velem betekedjen, jó? Ne nekem mondja. Én csak segíteni próbálom. Kérem, ne gúnyolodjon, jó? Jó, köszönöm. Két türelmet. Jó, hát be kell vinnem az adatokat a gépbe. Varga Ferenc, jó, de?
2: Igen.
3: Jó, de Vagyila, oda hát már én?
2: Igen.
3: Miben segíthetek?
2: Akkor elmondom, hogy miben segíthet.
3: A négyet gombot tették megnyomni. És elindult.
2: Majd megint van egy enervált hang, csak a szimneműnek tűnik elsőre a nevéből ítélve.
4: Üdvözlöm, Biari Gábor vagyok, miben segíthetek?
2: Jó, egy vevőkódot szeretnék kérni. Nem, az ügyféltámad nem jó, nekünk vevőkód kell. Jézus Isten, na most ezek után gondoljanak bele, hogy milyen élvezet végighallgatni Vivaldit. Most nézzük meg, hogy milyen call center fogadhat minket különböző helyeken. Például a Fidesznél. Kedves barátom, tisztelt állampolgár, Katalin asszony. Ön az Orbán Hungary ZRT telefonos ügyfélszolgálatát hívta. Még egyszer mondom, hadd menjen a telefonszámlája. Kedves barátom, tisztelt állampolgár, Katalin asszony. Ön az Orbán Hungary ZFT telefonos ügyfélszolgálatát hívta. Tájékoztatjuk, hogy beszélgetését és egész életvitelét rögzítjük. Alkotmánymódosítás 1-es gomb. Szél Kálmán díjcsomag 2-es gomb. Hiba bejelentés olyan nincs. Ha ki akarja fizetni az államadósságot, nyomja meg bármelyik gombot, biztosan felkeressük. A Jobbik call centere. Ön a Jobbik telefonos ügyfélszolgálatát hívta. Sie telefonieren besser für Ungarn. Wir tájékoztatien Sie, hogy seine Sprache wir rögzíten. Horthy Miklós akció nummer 1. Turulnet csomag 2. Ha ügyintézőkkel akar beszélni, várjon, mindjárt kopogtat a lakásán. Schmidt Pál telefonos ügyfélszolgálata. Jó napot! Maga a köztársasági elnöki ház telefonjával beszél telefonon. Ügyintézőnk jelentkezéséig várjon, és aztán fogalmazon egyszerűen, mert különben nem érti. Köszönjük, hogy hívott. MSP. Üdvözlöm. Igen. Igen, üdvözlöm. Na miért ne tenném? Ön az MSP-t hívta. Elkúrta? Nyomja meg az 1-es gombot. Gyerünk. Gyerünk, nyomja meg. 2-es gomb? Azt is, gyerünk. Ha a Lendvai Ildikót keresi, azt azért gondolja át. Lárifári akció, 3-as gomb. A 4-es gomb megnyomásával tánctanfolyamainkról érdeklődhet. Ha közvetlenül velem akar beszélni, várjon a gyógykezelő jelentkezésére. Az előrelátható várakozási idő 3 év, de lesz az 10 is. És most nézzük meg egy egyszerű állampolgár call centerét.
3: Itt Szabóné telefonos ügyfélszolgálata. Magánélet 1-es gomb. Bulvár témák a tévéből 2-es gomb. A szomszédok magánélete 3-as gomb. Tesco akciók 4-es gomb. To switch to English, az nem tudom micsoda. Ön a 3-as gombot választotta. Takácsék összevesztek, 1-es gomb. Kormosék új kocsit vettek, nem tudom minek, mikor még a lakáson is ott a hitel, 2-es gomb. Szalainé csalja a férjét, az meg összeállt egy ócska kurvával, 2-es kereszt. Előrelátható várakozási idő 4-5 perc, de lehet fél óra is, mert épp a volt kolléganőmmel beszélgetek, hogy mi van.
2: Temetkezéskor. Üdvözöljük, ön a Happy Moment temetkezési Kft. Telefonos ügyfélszolgálatát hívta. Lakossági szolgáltatás 1-es gomb. Céges temetések 2-es gomb. Ön a lakossági temetést választotta. Ha még él, nyomja meg a 2-es keresztet. Ha belehalt az operációba, térjen vissza a főmenübe. Egyet fizet, 2-t temet akció, 1-es gomb. Megtemető akció, 2-es gomb. Online temetés megrendelése esetén kérjük, keresse fel a www.zombinet.hu oldalt. Ha ön visszatérő ügyfelünk, az 5-ös gomb megnyomásával tájékozódhat új kísértett díjcsomagunkról. Ügyintézőnk jelentkezéseig szíves türelmét kérjük. Life is life, na na na na na. Life is life. És akkor most nézzünk meg két híres embert, először Galla Miklós call centerét.
3: Szeretettel üdvözlöm. Mit mondunk az olyan emberre, aki telefonál és közben reszket? A hívó fél, ugye értik? Hát itt a szellemes, hogy a hívó fél, hát ez nagyon jó. Nos, kedves telefonáló, ha velem akar beszélni, először üsse be a születési dátumomat, majd sikeres fellépéseim számát, végül tegye le a kagylót, és keressen meg személyesen.
2: És végül Verebes István call center.
0: Alá szolgálja, ön a Bazitai Oxigén Kft-t hívta. Ha ön biológus és mikroszkópra van szüksége, nyomja meg a csillaggombot. Szusszanj velünk akció 1-es gomb. Darth Vader díjcsomag 2-es gomb. Ügyintézők jelentkezéséig várjon, amíg felébredek, de addig tegye le, mert az soká lesz. Köszönöm szépen.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: Te voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó a szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
4: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A Hadtörténeti Múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül, akár nagyobb távolságra. Olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északias szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
3: Retikül, szerdán 16 órától.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hubbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbirádió.hu.
1: A rádiót. Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja. Reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: De voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
10: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
11: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
10: Nem lehet, hogy vírusos?
11: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
10: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
11: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
10: Majd ők megoldják.
11: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
10: Ők távolról is megoldják.
11: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
10: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
12: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
13: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csípelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Kamu reklám.
1: Mi csak, itt ez a jó kis kanapé. Mi lenne, hogyha pisilnék rajta egyet, és a mamát nem izgatná?
2: Nyugodtan. Úgyis a szomszéd némié.
0: Kamu reklámot hallottak.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

0: Wifi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Hobby rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
11: Világjáró.
12: A Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
13: A Hobby Rádióban.
14: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, so me, and the hits from the top of the charts.
10: Vasárnap léptől.
15: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
16: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
10: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
2: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. Válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
1: Hobby Rádió. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.
1: Kellemes rádiózást és jó ételt kívánok mindenkinek, a mikrofon Ágára Zsoltot hallják, és ez a Movie and Music újabb műsora egy óra hosszában. Olyan sok szépet hallottunk már az Egy csodálatos elméről a megjelenés előtt, hogy fel sem merült bennünk, hogy talán nem is lesz annyira jó film, vagy esetleg csalódhatunk majd az elvárásainkhoz képest. Pedig így van. A 8 Oscar jelölés mit sem javított vagy rontott azon a helyzeten, hogy ez a film egyáltalán nem tartozik a jó filmek közé. Első nekifutásra egy Good Will Hunting-szerű történetet sejtenénk a kezdőképek mögött, mivel itt is egy zseni fiatal ember a főhős, a Matt Damon féle Will Huntinghoz hasonlóan, aki szintén matematikus, de sajnos hamar rá kell jöjjünk, hogy nem erre megy ki a játék. Nem csak azért különbözik a két film, mert itt felnő, sőt megöregszik a matematikus fiú, hanem azért, mert ami ez alatt az idő alatt történik, az a legkevésbé sem élvezetes, vagy figyelemre méltó, szemben a méltán Oscar-díjas Good Will Hunting történetével. Na de mielőtt még jobban belemerülnénk, hogy miről is lenne itt szó, hallgassunk meg a filmből egy-két nótát.

0: Papi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
5: A film egy valódi életrajzot dolgoz fel. A közgazdasági Nobel-díjjal kitüntetett John Forbes Nash Jr. matematikus életének az eseményeit követhetjük végig, főként egy Sylvia Nazar nevű írónő életrajzi könyve alapján. Az nem teljesen világos, hogy Nash élete miért kívánkozik ennyire filmvászonra, mert mi könyvben szívesen olvas az ember ilyesmit, ugyebár, addig a történet mozifilmként elég nehezen tudja lekötni a néző figyelmét. Nash 1928-ban született, és a film 1947-ben indul, amikor a fiatal Nash kiemelt ösztöndíjasként felvételt nyert a Princeton Egyetemre. Az untig ismert vidéki szegény fiú a nagyvárosi gazdag fiú között helyzettel indulunk, amihez még hozzáadódik az a szokatlanul újszerű motívum is, miszerint Nash gátlásos, fél az emberektől és egyáltalán nem tud kommunikálni másokkal. Ennek a gátlásosságnak és befelé fordulásnak az érzékeltetésére a főszereplő Russell Crowe egy elég idétlen mozdulatsor dolgozott ki, mintha egy autista és egy retardált gyerek filmekből ismert mozdulatait keverte volna össze, de még ez sem tudja felülmúlni annak a mulatságosságát, ahogyan a 38 éves Crowe próbálta eljátszani a 19 éves Nash-t.

0: legjobb zenék egy órában az önök kedvéért.
1: Az önök kedvéért.
2: Hobby rádió.
0: Movie and music. Filmben a zene, zenében a film.
3: Nem kellett volna ilyen helyzetbe hozni a Gladiátort, mert amellett, hogy kitűnő színész és szinte mindent el tud játszani, a kamasz fiúság egyszerűen nem illik hozzá, ahogy ez tisztán ki is tűnik az első jelenetekből. De ezzel még nem jutottunk túl Crow és a film problémáin, mert hiába nő fel hamar az ifjú Nash, a cselekmény nem várt fordulatai ismét lehangolnak minket. Nash Princetonban nem jár be az előadásokra, mert valami eredeti felfedezése tartogatja az erejét, és már éppen veszélybe kerülne a további karrierje, amikor egy esti bulizás során meglepő közgazdasági felfedezést tesz a játékelmélet területén. Ennek a bemutatása is igencsak erőltetett a filmben. Látunk egy szőke lányt és három barnahajú barátnőt körülötte, és a fikció az, hogy a négy fiú köztük Nash versenyt indít a szőke lány megszerzéséért. Nash ennek kapcsán találja ki azt az egyensúly analízis nevű elméletet, ami később forradalmi hatással volt a közgazdaságtanra és az üzleti világra. Ebben a jelenetben a sok filmből ismert rendkívül gyors vágások technikáját használták az alkotók, de ez sem lett szerencsés megoldás. Tehát megszületik a felfedezés, Nash megkapja álmai állását, és alkalmanként még a CIA-nek is megfejt egy-két titkos katonai kódot. Megismerkedik időközben az egyik nőtanítványával, Alicia-val, akit egyébként Jennifer Connelly alakít, majd később összeházasodnak, és így a magánéleti vonal is rendbe jön.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
8: Ma éjjel táncolni, mert ez a táncolni, a hűvéletén táncra fel.
9: Egy műsor.
10: I could have spread my wings and done a thousand things.
9: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
9: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Hogy erre fel nem táncolj, mi?
1: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Movie and Music. Filmzenék egy órában. Egy órában.
3: Eddig még nem volt sok komolyan vehető konfliktus a filmben, úgyhogy most kb. Egy órányi filmidő után ideje előrukkolni a történetnek valamivel. A bajok Ed Harris képében érkeznek, aki egy rejtélyes katonai megbízót alakít, aki időről időre egy szupertitkos kémakcióba szervezi be Nash barátunkat. Orosz kódokat töret fel vele is, nem hagyja Nash-t a rendes iskolai munkájára koncentrálni. Ennél a pontnál kezdődik a játék, amit a rendező és a forgatókönyvíró a néző türelmével és teherbírásával fog játszani. Mivel Nash semmivel sem tudja bizonyítani Parker és az akció létezését, ezért mindenki őrültnek kezdi tartani, aki képzelődik és nem létező emberekkel beszélget. Ebben a gyanúban Alicia is osztozik, miközben mi, nézők pedig rágyanakszunk a legjobban, mint az oroszok egyik lehetséges beépített kémjére, aki politikai árulásból akarja tönkretenni a férjét. Ahogy haladunk tovább a filmben, még akad néhány tippünk arra vonatkozóan, hogy kik törnek hősünk életére, és kik azok, akik egy csavaros összeesküvést szőttek azért, hogy hihetetlenné és hitetlenné tegyék Nash-t. Anélkül, hogy felfednénk a film összes tartalékát, azt mondhatnánk, hogy ezzel a filmmel kapcsolatban felesleges az embereknek aktivizálnia magában a titkosügynököt és a krimi megoldót, mert műfajilag másról van szó, egy melodrámáról, ami Oscart akart nyerni.

0: Movie and Music. Filmben a zene, zenében a film.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
0: Filmzenék egy órában. Az önök kedvéért.
2: Az önök kedvéért.
3: Az egy csodálatos elme az USA-ban nagy sikert aratott. Egyrészt begyűjtött 4 Golden Globe díjat, másrészt pedig a 60 millió dolláros költségvetésű film már a több mint 113 millió dollár bevételre tett szert, vagyis az anyagi és a szakmai siker kart-karba öltve követik a filmet. És akkor még nem szóltunk a 74. Oscar-díj gáláról, ahol néhány szobrocskát is begyűjtött a film. Ettől függetlenül, vagy inkább ezzel együtt nem vagyok elégedett a filmem. Nagyon egyszerű megoldásnak tartom, ahogyan az alkotók megpróbálják krimiszerűnek vagy csupán izgalmasnak beállítani ezt a sima emberi drámát, és azért sem vagyok hálás, hogy 134 percen keresztül kellett néznem valakinek a lelki és a testi szenvedéseit. Engem csak egy valaki kárpótolt a filmben, aki nem más, mint Paul Bettany, aki üdítő látvány nyújtott Charles Herman szerepében, is nagyon jól is játszott. A mozinézőket pedig Bettanyn kívül még az vigasztalhatja majd a film nézése közben, hogy Nash végül Nobel-díjas tudós lett, ők pedig egy Oscar-díjas filmet látnak. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy óra hosszában Gera Zsoltot és a Movie and Musicot hallották. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánok, a viszonthallásra!

Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music. Movie and Music.

0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő arányt talán megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. A hat történeti múzeum visszatér otthonába, a Budai Várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Felidézte, a gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát. Egyszer 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, másodszor pedig 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A Magyar Katonai Múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a Katonai Múzeumnak teremtette, vélekedett. Reagált Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra a hírre, hogy a rendőrség nyomoz egy 2 éves kisfiú halála ügyében, aki a Tatabányai Kórházban vesztette életét lázgörcsben. Facebook posztjában felidézte, hogy 2 évvel ezelőtt társszerzőként arról írt, hogy mit lehet tanulni egy angliai gyermek halál és egy magyar eset összevetéséből. Azt hasonlították össze, hogyan reagál a tragédiákra egy egészségügyi rendszer. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezekből az esetekből ne tanuljunk, mert minden esetleges rendszerhibából elveszített beteggel nem csak egy életet veszítünk el, hanem a rendszerbe vetett bizalom egy darabját is, mondta. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. 10 hetes közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. A vakáció idején a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyermekek biztonságára a közúti közlekedésben, hívta fel a figyelmet Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának őrnagya, a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján. Nagyon sok gyermek ezen a nyáron fog először egyedül közlekedni, szülők nélkül akár nagyobb távolságra, olykor-olykor kiszakadva a biztonságos környezetéből. Javasoljuk és kérjük, hogy készítsék fel gyermekeiket arra, mi történik akkor, hogyha úgy érzik, bajba kerültek, vagy úgy érzik, eltévedtek. Javasoljuk, hogy tanítsák meg számukra a legfontosabb személyes adataikat, a szülők nevét, elérhetőséget, fogalmazott. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Ma is felrázzuk a város, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél. A mikrofonnál.
5: Mosolygó szép jó napot kívánok mindenkinek, én Tóth Mihály Nikolát vagyok, eltelt egy újabb hét, tehát ez újra a Koktél, a hozzávalókat már is mondom, hisz a következő 2 órában én fogom kavargatni, kevergetni önöknek a jobbnál jobb hűsítő vagy éppen melegítő nyári, téli, tavaszi, őszi, színes és kizárólag alkoholmentes koktélt, csak is az önök ízlése szerint. Tehát még egyszer, a hozzávalók a következők. Ebben az órában szó lesz arról, hogy a gének miatt vonzzák egymást az az ellentétek. Ezek után Szatmári István a Kertész és a Csók című könyvét ismertetem önökkel. Ezek után arról tudok majd önöknek beszámolni, hogy a jó alvás szépít és fogyaszt is egyaránt. Gondolom most egy páran felkapták a fejüket, ezért is érdemes ebben az órában minket választani. Többek között azért is, mert hogy az akciós áruk között nagyon sok az egészségtelen, hogy miért, illetve mik ezek, arról is szó lesz ebben az órában. És a következő órában azt hiszem egy elég érdekes témát fogunk feszegetni, mégpedig azt, hogy madarat tolláról, anyját fiáról. Nos, nem árulok zsákba macskát, már is mondom, hogy miről van szó. Hát arról, hogy egy férfi életében mindig az édesanyja az első nő, aki meghatározza a fiú nőkhöz való későbbi viszonyát. A következő órában pedig olyan 5 anyukáról lesz szó, akiknek a hatása hogyan is érződik a gyermeken, illetve a fiú gyermeken, és mi leendő nők vagy leendő feleségek mire is számíthatunk a különböző típusból adódóan, mert hogy azt szokták mondani, hogy házasság előtt nézd meg, hogy a leendő férjed hogyan is bánik az anyukájával, úgy fog veled a házasság során. Ehhez próbálok némi segítséget nyújtani, vagy legalábbis utólag le lehet szűrni, hogy ez igaz vagy nem. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az önök véleményére, úgyhogy az ismert elérhetőségeken keresztül akár kapcsolatba is lehet velem lépni, tehát ez vár önökre a következő 2x60 percben. Remélem, hogy most is együtt kalandozunk, iszogatunk finom jó kis koktélokat, néhány hűsítő zene, után arról lesz szó itt a koktélban, hogy a gének miatt vonzák egymást az ellentétek.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Műsorajánló.
3: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
4: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsor.

0: keresnünk énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
0: World Life.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

Jobbnál jobb felvételek után itt a koktélban már is arról lesz szó, ahogy ígértem, hogy a gének miatt vonzák egymást az ellentétek. Új megvilágításba került az, hogy az emberek miként választanak párt maguknak, mondta el egy tudós az Európai Humán Genetikai Társaság éves konferenciáján. Egy brazil professzor a jelenlegi kutatás vezetője kimutatta, hogy az eltérő főbb MHC, azaz hisztokompatibilitási komplexekkel emberek nagyobb valószínűséggel választják egymást társnak, mint azok, akiknek MHC-i hasonlóak. Ez valószínűleg az egészséges szaporulat biztosításának evolúciós stratégiája. Sok gerinces faj esetében kimutatták, hogy a nőstények előnyben részesítik az eltérő MHC-val rendelkező hímeket, és az is ismeretes, hogy az MHC a különböző testszagok iránti preferencia által befolyásolja a párválasztást. A brazil csapat 1998 óta dolgozik ezen a szakterületen. Elhatározták, hogy megvizsgálják a párválasztási szokásokat a brazil népesség körében, miközben megpróbálják felfedni az MHC diverzitás biológiai jelentőségét. A tudósok 90 házas pár MHC adatait tanulmányozták és összevetették azokat 152 találomra összeállított pár adataival. Megszámolták az MHC eltéréseket a valódi párok közt, és összehasonlították a virtuálisan összepárosított emberekével. Ha az MHC gének nem befolyásolnák a párválasztást, akkor mindkét csoport esetében hasonló eredményeket kellett volna kapnunk. A valódi házaspárok esetében jelentősen több eltérést találtunk az MHC-ban, mint amit a véletlenszerű kereséstől várhattunk volna. Az MHC-ben különböző párok esetében a párok genetikailag eltérőek, így csökken a veszélye a rokonok közti párosodásnak, az utódok genetikai sokszínűsége pedig növekszik. Ez előnyös az utódok szempontjából, az MHC hatás pedig az evolúciós stratégia lehet a vérfertőzés elkerülésére, javítja az immunrendszer hatékonyságát is, állítják a tudósok. Az MHC egy nagy kiterjedésű genetikai terület, amely a 6. kromoszómán foglal helyet, és a legtöbb gerinces élőlényben megtalálható. Fontos szerepet játszik az immunrendszer működésében és a szaporodás sikerességében is, azon túl, hogy nagyméretű, rendkívül változatos is. Tehát már vannak arra tudományos bizonyítékok, hogy miért is vonzzák egymást az ellentétek, azaz, hogy a tűz és a víz egészen jól meg is fér egymás mellett. Amíg ezen gondolkodnak, illetve azon, hogy az önök párja mennyire eltérő lehet, bár ugye a genetikai összetételünket mi nem tudjuk,

0: bár sok-sok pénzért ezt fel lehetne térképeztetni. Szóval miután ezen gondolkoznak, pörgetek már is jobbnál jobb felvételeket itt a koktélban, utána könyvajánlóval érkezek vissza, melyben Szatmári István a Kertész és a Csók című könyvét ismertetem önöknek.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Hobby Rádió.

Itt a Koktélban már is könyvajánlónk érkezik, és ahogy ígértem, Szatmári István, a Kertész és a Csók című könyvéről lesz szó. Szatmári István, a Kertész és a Csók című novellás kötete első ciklusának hősei mind a szigetre járnak beszélgetni, és egy szobában mesélik el életüket a narrátornak. A novellák rövidségükben is képesek egy-egy élet minden fontos eseményét, minden a hős számára lényeges élményt magukba sűríteni. A szereplők puszta létükért, létük értelmének megfogalmazásáért küzdenek. Élményeik megfogalmazhatatlansága mutatja meg igazán, hogy Szatmári novellái a magyar trauma irodalom részét képezik, s ezt egészen új módon gazdagítják. A trauma irodalom főbb művei saját önéletrajzi élményen alapulnak, s a narráció segítségével válik olvasójuk számára nyilvánvalóvá, hogy hősének, hőseinek sikerült megalkotniuk azt a nyelvet, amely elmondhatóvá, mások számára megfoghatóvá teszi a történteket. Szatmári azzal, hogy elnémítja a narrátort, s teljesen szereplőinek elbeszélésére bízza a történteket, s magát az olvasót, egyenesen a befogadóra hagyja a trauma élmény feldolgozását, az olvasói azonosulás lehetőségét, vagy éppen a lehetetlenségét. Míg a hagyományos trauma irodalom műveiben pontosan lehet tudni, ki vagy mi okozza a törést, s a mű tétje a trauma tényének és mienségének érvényes megfogalmazhatósága, Szatmári kötetében az válik központi kérdésé, hogy a mesélők nyelvi sutaságát milyen megpróbáltatás okozta, ezzel ugyanis ők maguk szemmel láthatóan nincsenek tisztában, a narrátor csupán az elmesélhetőséggel való küszködésüket ábrázolja. A kötet másik ciklusa hagyományos én elbeszéléseket tartalmaz. Egy-egy konkrét esemény, kaland, leírásai, ráadásul általában kellemes élményeké. Ám e novellákban mindig szerepelnek olyan mellékalakok, akik miként az első ciklus hősei a történtek megfogalmazhatóságával küzdködnek. Csak fel-fel villannak, néhány mondatukat idézi a főhős elbeszélő, de jelen vannak, s magukban hordozzák a trauma lehetőségét, fenyegetését, miként a ciklus címe is, a háború. Próza poétikailag a kötet címadó, a Kertész és a Csók köti össze a két ciklust. Ez is, akár az első rész novelláinak egy része, nem az elbeszélő életéről mesél, hanem egy ismerőséről, ám itt sem találkozunk a vitathatatlan, megfogalmazásra, megfejtésre váró traumával, miként a második ciklus többi darabjában sem. Szatmári István kötetének egyik tanulsága talán az lehet, hogy bárki elveszítheti lába alól a talajt, bármely történet sorsfordító lehet, s bármikor kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor meg kell küzdenünk önazonosságunkért, a saját életünkkel való azonosulásért, azért, hogy életünk elbeszélhető és átélhető legyen. S teheti ezt az író azért, mert ő maga tökéletesen ismeri hőseinek világát, s fölényes tudással birtokolja a magyar prózanyelvet. Röviden vagy hosszabban erről szólt Szatmári István, a Kertész és a Csók című könyve. Azonban ennyi is volt a könyvajánló itt a Koktélban, nem sokára néhány zene után arról lesz szó, hogy a jó alvás szépít és fogyaszt is.

0: Ahogy ígértem, itt a koktélban már is arról lesz szó, hogy a jó alvás szépít és fogyaszt is egyaránt. Az alvás kisimítja a ráncokat, regenerálja a bőrt és segíti a karcsú alak megőrzését. Egy új amerikai kutatásból kiderült, a jó alvók kevésbé hajlamosak az elhízásra. A kutatók állítják, hogy az alvás kritikus fontosságú az egészséges testcsúly megőrzése szempontjából. Véleményük szerint ugyanis meglepően egyszerű kapcsolat van a testtömegindex és az alvás minőség között. A kutatás részeként az alvás, az aktivitás és az energia leadás mintázatát vizsgálták 14 ápolónál, akik táplálkozási tanácsadásban, rendszeres edzésekben, stresszkezelési foglalkozásokban és alvásjavító kúrában is részesültek. Minden résztvevő egy aktivitásmérő karszalagot viselt, ami mérte az összes aktivitást, a testhőmérsékletet, a testhelyzetet és más mozgással vagy nyugalommal összefüggő paramétereket. A résztvevőket az alvás ideje alapján két csoportra osztották, és azt tapasztalták, hogy a keveset alvóknak magasabb a testtömegindexe, mint a sokat alvó résztvevőknek. A két csoportban átlagosan 28,3, illetve 24,5 kg per négyzetméter volt ez az érték. A keveset alvóknál ezen felül megfigyelhető volt az is, hogy rosszabb az alvás minősége, vagyis nehezebben alszanak el, és nem tudják átaludni az éjszakát. Meglepő volt, hogy a túlsúlyos résztvevőknél több aktivitást lehetett regisztrálni, mint a normál súlyú társaiknál. Közel 25%-kal többet léptek egy nap, és közel 1000 kalóriával több energiát égettek el. Ez azonban nem járt együtt a testsúly csökkenésével. Számtalan olyan kérdés merült fel a vizsgálat során, amely jövőbeli kutatások alapjául szolgálhat. Alapvetően arra voltak kíváncsiak, hogy mi áll a súlykülönbség hátterében, és miért van kapcsolat a testsúly és az alvás minőség között, mondták a kutatók. A kevesebb alvás felborítja néhány hormon normális működését, például leptinét, amit jó lakottság hormonnak is nevezünk, és ez fokozott táplálékfogyasztáshoz vezethet. A stressz kedvezőtlenül befolyásolja mind az alvás minőségét, mind pedig az étkezési szokásukat. A több stressz tönkreteszi az alvást. A nyugtalanság következtében kevésbé szervezett a napunk, tehát többet kell gyalogolnunk, amíg ugyanazt a feladatot elvégezzük. Ezek a tényezők a stressz evés mellett más egészségtelen viselkedés mintákat is előhívhatnak, állítják amerikai kutatók. Én röviden azt tudom mondani, hogy aludjunk jól, és ezáltal szépek és karcsúak is lehetünk, persze, hogyha egy kis pluszt is teszünk ennek érdekében.
1: Egy koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass!

0: Itt a Koktélban tovább folytatjuk az érdekességek tárházát, most például arról lesz szó, hogy sok az egészségtelen akciós áru. Ami jó a pénztárcánknak, gyakran igen rossz az egészségünknek, legalábbis ez derült ki abból a tanulmányból, amelynek adatai szerint a leggyakrabban akcióban lévő termékek az egészségre káros cukros üdítők. A felmérést végző szakértők összesen 1500 akcióban lévő üdítőt vizsgáltak meg Új-Zélandon. Az eredmények szerint az üdítőknek mindössze 15%-a volt olyan ital, amely nem jelent veszélyt az egészségre. Víz, szójatej, zsírszegény tejjel készül, ezzel szemben a többi üdítő, energiaital, ízesített ásványvíz és szőrp mind magas cukortartalommal rendelkezett, emellett adalékanyagokat is tartalmazott. A szupermarketek hajlamosak a cukros üdítőket akciózni, ez biztos. Adataink szerint a nagyobb szupermarketek hajlamosak az egészségkárosító hatással rendelkező cukros üdítőket akciózni, így az egészségesebb alternatívák háttérbe szorulnak, nyilatkozták a kutatók. Egyértelmű, hogy a lakosság étkezési szokásaira komoly befolyással van az, hogy éppen mely termékek vannak akcióban, ezért a szupermarketeknek jobban oda kell figyelniük erre, valamint az egészségesebb ételek és italok promotálására, nyilatkozta az Ausztrál Étkezési Tanácsadók Szövetségének igazgatója. Azt gondolom, hogy nekünk is sokkal-sokkal jobban oda kell figyelnünk, hogy mit eszünk, illetve mit iszunk. Lehet itt mondani, hogy ami egészséges lenne, az túl drága, de azonban ezzel nem biztos, hogy én egyetértek. Ha pedig gyermekről van szó, akkor azt hiszem, első az egészség.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, Koktél.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
7: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Ennyi fért bele a koktél első órájába, de nehogy elmenjenek, elcsavarogjanak valóban, hisz a következő órában egy jó kis témát hoztam önöknek, mégpedig azt, hogy madara tolláról, anyát a fiáról. De miért is mondom ezt? Azért, mert hogy állítja a mondás, nézd meg jól a férjedet, hogy hogyan is viselkedik az anyukájával, mert hogy a házasság alatt te is ugyanazt fogod visszakapni. Elnézést a tegező formáért, de a közmondás szó szerint így fogalmaz. Egy férfi életében mindig az édesanyja az első nő, aki meghatározza a fiú nőkhöz való későbbi viszonyát. És van 5 olyan anya típus, amelynek hatása így módon hat a férfiakra, ehhez próbálok némi segítséget nyújtani, azonban, hogyha már esetleg férnél lennének, akkor utólag meg lehet nézni, hogy vajon igazam van-e. Úgyhogy készüljenek, nem sokára érkezek a koktél második órájával.
1: Érdekes témák, érdekes emberek,

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja... Reggeli telefonhívás.
4: Igen.
3: Egy fiú eltűnt.
5: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
3: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
6: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
3: De felbukkan egy csábító.
7: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
3: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
6: De voltál már valaha szerelmes?
7: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi. A szerelmük is elszállt.
3: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
8: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
9: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
3: Az éjszaka tapintása.
10: Mi volt ez?
6: Egy csók.
3: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
11: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Díszdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízközműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosa közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Ma is felrázzuk a várost, és most önök elé tárjuk egy koktélként. Érdekes témák, érdekes emberek. Ez a Koktél a mikrofonnál.
5: Már is elkezdjük a Koktél második óráját. Én még mindig Tóth Mihály Nikulát vagyok, és ígértem ebben az órában egy érdekes témát hoztam önöknek, mégpedig azt, hogy madara tolláról anyját fiáról. Egy férfi életében mindig az édesanyja az első nő, aki meghatározza a fiú nőköz való későbbi viszonyát. Az anyai viselkedés hatásai mind visszaköszönnek majd a fiú pár kapcsolataiban, és persze, hogyha komolyra fordul a dolog, akkor a házasságát is valamilyen efféle minta szerint követi, úgyhogy érdemes odafigyelni, hogyha házasság előtt lennének, ha pedig már házasságot kötöttek, és jól működik, akkor feltételezem, hogy megtalálták azt az anyatípust, aki jól nevelte a gyermekét, mert hogy sajnos azt kell mondjam önöknek, kedves anyukák, hogy szuper anyuka nem létezik. ezt egy pszichológus fogja majd alátámasztani, de hogy melyik is ez az öt anyatípus, ez nem sokára kiderül, hogyha továbbra is minket választanak. De hogy egy kicsit csigázzam még az önök kíváncsiságát, idegét, hozok néhány zenét, utána ígérem bele is kezdünk a mai témánkba, és az első típus, az első anyatípus, a szerelmes, a rajongó anya lesz.
4: Egy koktél felrázva és jól kikeverve.
2: Hobby Rádió
0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.

0: Tudják, én nem árulok zsákba macskát, és ígértem, hogy az első anya típus az a szerelmes, rajongó anya lesz. Egy francia pszichológus az Anya és a fiú című könyvében 5 anyatípust különböztetett meg, és elemzi a fiúkra gyakorolt hatását. A fő karakterjegyek kissé túlzóak ugyan, de mint állítja, minden anyában ezen 5 szélsőséges típus él együtt különböző árnyokban. És már is elkezdeném az első típust, a szerelmes, rajongó anyatípust. A fia a mindene. Tekintete, mozdulatai, mint feltétel nélküli rajongásról árulkodnak. Egyértelműen saját férfi ideájaként tekint gyermekére, és mindenből csak a legjobbat akarja neki. Bármikor képes lenne ő magát is feláldozni fiáért, vagy annak sikeréért. Minden lépést büszkeséggel és rajongással fogadja, fia nem tud olyat tenni, hogy ne ő legyen az anya szemében a tökéletes férfi, az élete egyetlen értelme, azonban ennek van bizonyos hatása. Az anyai rajongás ereje sziklaszirált önbizalmat ad a fiúnak, s emiatt bátran néz szembe az élet útvesztőivel. Érzelmi téren is magabiztos és elszántan keresi az anyától kapott feltétel nélküli szeretetet és rajongást a szerelemben. Ennek az elvárásnak azonban senki nem képes megfelelni, így kapcsolatai hamar véget érnek. Ha mégis megtalálja, amit keresett, minden bizonnyal túlzó elvárásokat támaszt majd választottjával szemben, az erős, független nők nem nagyon érdeklik. Kedves hölgyek, azt kell, hogy mondjam, találkoztam már ilyen típusú férfival, és igen, megfelelni nem lehet, mert hogy biztos vagyok benne, hogy minden egyes alkalomkor kikéri az anyukája véleményét, azonnal bemutatja neki, hogy ő mit szól hozzá. Persze ez nem baj, csak olyan nőt kell találni, aki ezt eltűri.
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél. Hopirádió.hu

Itt a koktélban még mindig az anya típusokról van szó, és elérkeztünk a második típushoz, a távolságtartó anyához. Többnyire saját anyai értékeinek megkérdőjelezése miatt igyekszik a minimálisra csökkenteni gyermekével a közelséget. Már csecsemő korban sem nagyon veszi magához, már pedig Almási Kitti pszichológus szerint ez a legfontosabb időszak a gyerekkel való kapcsolat kiépítésére. Ilyenkor ugyan a kicsi még nem tudja megfogalmazni az érintés hiányából adódó problémákat, viszont mikor már képes rá, többnyire túl késő. Ettől függetlenül a távolságtartó anya nemigen változtat magatartásán, és bármennyire is saját félelmei miatt tartja magát távol érzelmileg és fizikailag a fiától, attól ő még szeretett hiányban nő fel. És nézzük is ennek hatását. A távolságtartó anyák fiai általában nem bíznak meg a nőkben, és miután az anyai szeretetet is csak elfojtva ismerték, többnyire cinikusan állnak a szerelemhez és a szexhez egyaránt. Nem mutatják ki az érzelmeiket, és anyukhoz hasonlóan intim kapcsolataikban is hidegen viselkednek, hogy megvédjék magukat az érzelmi kiszolgáltatottságtól. Ám ha képesek egy kicsit lazítani lelki pajzsaikon, és megbízható, odaadó és kedves partnerrel lennek, képesek mindent megtenni a kapcsolatért, már-már egy kicsit túlságosan is, én azt gondolom. Szerencsére vagy nem szerencsére, én ilyen típussal nem találkoztam, és azt hiszem nem is a legideálisabb nekem ez a férfi típus.

0: Civil Rádió.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
5: Hobbi rádió.
6: Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Itt a koktélban már is tovább folytatjuk a témánkat, madara tolláról, anyát, fiárod, és el is érkeztünk a harmadik anyatípushoz, a széltől is óvó anyatípushoz. Aggodalmas, birtokló és kissé tolakodó, még ha csak tudat alatt is, célja, hogy minél tovább kihúzza a fiával való kizárólagos kapcsolatának időtartalmát. Eltúlzott, szélsőséges érzelmekkel próbálja szemefényét minél inkább magához láncolni, hol babusgatja, kényezteti, hol pedig az emberi kapcsolatokról alkotott rendkívül pessimista képével igyekszik elrettenteni a kinti világtól. Szerinte minden sarokból veszély leselkedik, és fia kizárólag mellette lehet biztonságban. Ennek az anyatípusnak a hatása. Ennek a kegyetlen szeretetnek köszönhetően a fiú a világtól való erős félelemben érzelmileg életlenként válik felnőtté. Az intim kapcsolatok kiépítésében nehézségekkel küzd, elég zárkózott és társaságában szinte állandóan zavarban. Nehezen képes az anyai kapocs megszakítására, ha mégis ez többnyire agresszív és végleges. Ha azonban erre nem kerül sor és továbbra is édesanya odaadó fia marad, akkor többnyire választottjaival távolságtartó. Később is leginkább olyan nők mellett érzi magát biztonságban, akik mint annó édesanyja gyerekként kezelik.
1: Érdekes témák, érdekes emberek. Koktél.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Létezik egy olyan anyatípus, mint férfi gyűlölő. Tudatosan vagy sem, ez az anyatípus harcban áll a férfiakkal, és szereti, ha minden az ő elképzelése szerint alakul. Saját pozícióját erősítendő gyakorta hangsúlyozza, hogy fia mindenre alkalmatlan és számtalanszor hozza megalázó helyzetbe. Akár nyíltan, akár diszkrétebben, de rendszeresen tudatosítja fiában, hogy ő a főnök a házban. Ennek a következő a hatása. Ezután nem csoda, hogy a fiú fél a nőkkel való intim kapcsolatoktól, mégis mihelyt megszabadul anyjától, azonnal hasonló jellemű nő keresésére indul, aki mellett újra játszhatja azt az uralkodó alávetett szerepjátékot, amiben felnőtt. Ez a párkapcsolati alávetettség azonban alkalmanként átcsaphat szóbeli vagy tetleges agresszióba is, mikor saját férfi státuszát érzi veszélyben. Ilyenkor pedig hajlamos az összes anyai megaláztatás miatt is partnerét büntetni. Létezik az elég jó anya típus. Mindenek előtt vidám asszony, aki jól érzi magát a bőrében. Boldog választottja oldalán, és nem támaszt gyermekével szemben sem túlzott elvárásokat. A család egészének működésére figyel, nem akar mindent ő irányítani, az apának átengedi a férfi és az apa szerepet. Érzékeny a gyermek szükségleteire, de nem engedi magát kihasználni. Nem lohol fia nyomában, de elérhető, ha annak szüksége van rá. Számos örömforrással bír, nem a fia jelenti élete kizárólagos értelmét. Mikor beszélget, odafigyel, ugyanakkor nem tolakodó és nem birtokló. Anélkül szereti fiát, hogy megakadályozná őt abban, hogy rajta kívül más nőket is szerethessen. Azt hiszem, ez volna a legideálisabb anya típus, mert hogy van is, meg nincs is, tanított is jót, meg nem is, tehát kedves anyukák, erre próbáljunk törekedni.
1: Koktél felrázva és jól kikeverve. Egészségükre.
2: Hobby Rádió
3: műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
4: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ha az órájukra pillantanak, akkor azt látják, hogy lassan-lassan véget ér a koktél második órája is. Ebben az órában ugye arról beszélgettünk, hogy madarattolláról, anyját, fiáról, és azt is mondtam még az óra elején, hogy szuper anyuka nem létezik. Természetes, hogy mindenki szeretne a lehető legjobb anya lenni gyermekének, ugyanakkor fontos észben tartani, hogy az idealizált szuperanya figurája nem létezik. Mégis számos anya él állandó bűntudatban, amiért képtelen ennek a tökéletes, mindig helyesen cselekvő anya szeretnek megfelelni. A helyzetet súlyosbítja, hogy ebbéli próbálkozásukban hajlamosak a végletek csapdájába esni, és vagy túl szigorúvá, vagy túl engedékenyé válni. Pedig éppen ezt kellene elkerülni. Ha pedig például az öt anyatípus valamelyikében határozottan önmagunkra ismerünk, próbáljunk egy kicsit finomítani a képen és ellensúlyozni viselkedésünket. Tudomásul kell venni, hogy nem a tökéletes, hanem az elég jó, az ideális anyatípus, akiben minden kategóriából megtalálható egy kicsi. Tehát tényleg, hogyha túlságosan magukra ismertek valamelyik anyatípusban, akkor kell ezen lazítani vagy finomítani, a pszichológus a másik itt is ezt tanácsolja. Én pedig azt tanácsolom önöknek, hogy továbbra is hallgassák a rádiót, azonban ennyi volt a koktél második órája. Én köszönöm az elmúlt 2 óra megtisztelő figyelmet. Én Tóth Mihály Nikolett voltam, velem legközelebb 1 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben lehet találkozni. Mindenkinek gyönyörű szép napot kívánok, a viszont hallásra!
1: Érdekes témák, érdekes emberek, koktél.

0: Yeah. Jó estét kívánunk!
1: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
2: Díszdíjakkal kapcsolatban kért segítséget a főváros. Visszavonta a korábbi jegybankelnök díszpolgári címét egy önkormányzat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Vigyázzunk magunkra és figyeljünk egymásra. Erre kért mindenkit a hőség miatt az egészségügyi miniszter, azt hangsúlyozva, ilyenkor a legfontosabb, hogy pótoljuk a folyadékot. Hegedűs Zsolt a Facebook oldalán kiemelte, a tartós meleg komoly megterhelést is jelent a szervezet számára. Ilyenkor különösen fontos, hogy a nap folyamán rendszeresen ígyunk vizet, és ne várjuk meg, amíg szomjasnak érezzük magunkat. A nagy melegben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Figyeljünk arra, hogy mindig legyen nálunk ivóvíz, különösen, hogyha útnak indulunk, vagy a szabadban tartózkodunk, tette hozzá. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azokon a területeken, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be Budapest főpolgármestere. Mindez azért szükséges, mert a vízdíjak 2013-as befagyasztása miatt már a katasztrofális állapotba került, nem csak a főváros, de az egész ország vízkörnyezete. Közműhálózata. Országosan a víz 25%-a, a fővárosban pedig 12%-a folyik el az elmaradt karbantartások miatt, és Budapesten volt olyan nap, amikor 24 óra alatt 100 csőtörés történt, közölte Karácsony Gergely. A nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk a konzervatív média működését. Olvasható abban a nyílt levélben, amelyet a korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter és az Orbán kormány volt űrkutatási biztosak közösen tett közzé. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya azt írta, az elmúlt napokban a polgári jobboldali sajtóban tömeges elbocsátások zajlanak, családok egzisztenciája, emberi sorsok kerültek válságba. Úgy vélik, nem csak addig kell nemzeti értéket valló patriótának lenni, amíg könnyű, hanem akkor is, amikor nehéz. Sőt, ekkor kell csak igazán kitartani az elveik mellett. Visszamondta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése. A kezdeményező Szövetség a Híres Városért Egyesület közlése szerint a döntést azzal indokolták, hogy az elmúlt időszakban nyilvánosságra került ügyek megrendítették a közbizalmat, és Kecskemét jó hírnevét is érinthették. Az állami számbevőszék megállapításai nyomán büntetőeljárások és további vizsgálatok indultak. A cím visszavonását 17 képviselő támogatta. Hárman távol maradtak a szavazástól, egy képviselő pedig nem voksolt. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Június 25-én köszöntjük Vilmos nevű kedves hallgatóinkat. A latin-germán eredetű férfi név, a Wilhelm név, Wilhelminus, Wilhelmus alakjából ered. Jelentése erős akaratú és védelmező. A Vilmosok június 25-én kívül ünnepelnek még április 6-án, január 10-én, február 10-én, május 23-án és július 5-én is. A név betézése Vilmoska, Vili, Vilike, Vilcsi, Vilácska. A név jeles viselői Lázár Vilmos, honvédezredes, Abanovák Vilmos festő, grafikus, Zsolnai Vilmos, a pécsi porcelángyár alapítója, és ön, kedves Vilmos. Ezen a napon köszöntjük még Bocsárd, Ivola, Letta, Maxim, Maximilla, Vilma, Viola, Violetta és Viorika nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával június 25-én üdvözlöm Önöket. Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1608. június 25-ével kezdünk, az osztrák, a morva és a magyar rendek nyílt katonai fenyegetéssel arra kényszerítették első Rudolf magyar királyt,

0: hangulatát. Folytassuk a 20. század elejével, 1903. június 25-én született George Orwell angol író. Leghíresebb műve az 1984-ben íródott Állatfarm. Maradjunk még a 20. században, 1923. június 25-én született Dorothy Gilman írónő, aki megalkotta Mrs. Polifax detektívet az ifjúsági misztikus regény sorozatában. És még mindig a 20. század, 1938. június 25-én Horthy Miklós kormányzó megnyitotta a Szent István évet, felvonult az egész hivatalos Magyarország. Szent István emlékét törvénycikkben is megörökítették. 11 évet ugrunk előre, 1949. június 25-én született Phyllis George, amerikai sporttudósító, aki 1971-ben elnyerte a Miss America címet. Kentucky First Lady-e és Amerika úttörőnői sporttudósítója volt. És továbbra is a 20. század, és most már itt is maradunk végleg, 1963. június 25-én született George Michael, zenész, énekes. Folytassuk 1965-tel június 25-én, miután az MSZNP központi bizottságának ülése Kádár János felmentését javasolta, a miniszterelnöki tisztség alól a kormány elnökévé Kállai Gyulát nevezte ki, aki ezt a tisztséget 1967-ig töltötte be. És végül, de nem utolsó sorban, 1991. június 25-én Horvátország és Szlovénia kinyilvánította függetlenségét Jugoszláviától. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a királyok első könyve 17. részéből.
1: Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony is, és a házanépe is minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: 2026. június 25-e csütörtök, Evangélium Szent Máté könyvéből 7. fejezet 21-től 29. vers. Abban az időben Jézus így fejezte be a hegyi beszédet. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, csak az, aki mennyei atyám akaratát cselekszi. Azon a napon sokan mondják majd nekem, Uram, Uram, hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztük ki az ördögöket, nem a te nevedben tettünk annyi csodát. Én akkor kijelentem majd nekik, hogy nem ismertelek soha benneteket. Távozzatok színem elől, ti gonosztevők, mert mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte a hegyi beszédet. A népsokaság elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. Elmélkedés. A mennyek országába nem jut be mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Jézus szavai egyértelműek és világosak. Az ő tanítványának lenni életformáló valóság. A keresztény élet nem puszta hitvallás, hanem engedelmesség, szívből fakadó cselekvő szeretet Isten iránt. Jézus rövid példabeszéde két emberről szól. Mindketten házat építenek, látszólag hasonlóan. A különbség nem a ház külsejében van, hanem az alapban. Az egyik hallgatja Jézus szavait, és a tanítás szerint él, ő a kősziklára épít. A másik is hallja ugyan, de nem váltja tettekre, ő a homokra épít. A vihar érkezése csak időkérdése, és amikor eljön, nem a ház számos díszítő eleme, de nem is a formája számít, hanem az alapszilárdsága. Ez a példázat a keresztény élet lényegét mutatja meg. Az evangélium nem elméleti anyag, hanem szabálykönyv az életvezetéshez. Jézus nem azért jött, hogy okosabbak legyünk, hanem hogy új szívünk legyen. A hit nem vélemény, hanem válasz. Aki valóban hisz, az megéli, amit hirdet. Nem csak Uramnak szólítja Jézust, hanem engedi, hogy valóban ő vezesse életét. Korunkban sok szó hangzik el Istenről. Sok ember vallásos, sokaknak van véleményük Jézusról, de nem ez a döntő, hanem az, hogy van-e élő kapcsolatunk Krisztussal. Olvasom-e szavait? Figyelek-e rá? És engedem-e, hogy formálja lelkemet? Tudok-e megbocsátani, alázatosnak lenni, szolgálni? A keresztény ember Krisztussal él. Ő ad szilárdságot, biztonságot, amikor jönnek a próbák. Mert jönnek. És ha ő az alap, akkor a ház, az életünk nem fog romba dőlni. Uram Jézus Krisztus, segíts, hogy ne csak a számmal valljam meg hitemet, hanem egész életemmel. Add, hogy aszerint éljek, amit tanítottál. Add, hogy ne legyek olyan, mint aki homokra épít, hanem megtaláljam benned az alapot, amely minden viharban megtart. Segíts, hogy szavaidat ne csak hallgassam, hanem szívembe fogadjam és tettekre váltsam. Tarts távol az önámítástól, és adj őszinte, alázatos szívet, amely benned bízik. Segíts, hogy életemet rád a szilárd kősziklára építsem. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene...

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a nap sugárzásának körülbelül a fele éri el a Föld felszínét? Ennek az energiának egyharmada visszaverődik az űrbe, egyharmada az alsó légtereket melegíti, a maradék pedig a vizet párologtatja.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy kalkuttai gyümölcsös pulyka mellett hoztam önöknek mazsolás rizssel. A hozzávalók 4 személyre 60 deka pulyka mell, 4 deciliter főzőtejszín, 1 deci olívaolaj, 2 deciliter édes fehérbor, 1 darab banán, 1 darab ananász és egy üveg medgy. A fűszerekhez majoranna, köri, só és fehérbors kell. Elkészítési módja a következő. Felhevített serpenyőben olívaolajon a lisztbe forgatott pulyka mell filéket mindkét oldalán hirtelen megsütjük. Ezután kiemeljük a hússzeleteket a tányérra. A visszamaradt zsírjában a karikára vágott banánt és a kockára vágott ananászt a meggyel megpároljuk. Főzőtejszínnel felengedjük, fehérborral és köriporral beforraljuk. Sóval, fehérborssal ízlés szerint fűszerezzük. Az elkészítés ideje nagyon rövid, 10-15 perc alatt elkészíthető, köretként mazsolás rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Egészségedre.
3: Egészségedre.
1: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
5: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés! Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
6: Egyelőre nem kell fizetnie hozzájárulást a fővárosnak. Teljesen átalakul a közmédia intézmény rendszere. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Egyelőre nem kell fizetnie szolidaritási hozzájárulást a fővárosnak. Október közepén viszont egy összegben kell 86 milliárd forintot átutalnia az államnak. Budapest vezetése abban bízik, hogy az ország pótköltségvetésének tárgyalása során meg tud egyezni a kormánnyal a fővárosi önkormányzat idei finanszírozásáról, írja a Kontroll. Budapest idei költségvetésében eredetileg 534 milliárd forint bevétellel számolt a főváros vezetése, de ezt az összeget menet közben 550 milliárdra emelték. Az első negyedéves pénzügyi beszámolóban már az emelt összeg olvasható. Szolidaritási hozzájárulás címén a fővárosi önkormányzatnak közel 100 milliárd forintot kellene befizetnie 2026-ban az államkasszába. Teljesen átalakul a közmédia intézmény rendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Célegyenesbe érkezett Budapest közbrinka rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A Budapesti Közlekedési Központ munkatársai és partnereik például a kerékpáros klub teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Ezt követően jön az ajándékbubizás. Júliusban a Budapest Bu alkalmazásban érvényes bérlettel rendelkezők díjmentesen próbálhatják ki a bicikliket. Csak regisztrálni kell hozzá, a felhasználás feltételeit e-mailben küldik majd. Az izraeli hadsereg légi csapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, válaszul a Hezbollah ismételt tűzszüneti jogsértéseire. Libanoni források szerint az izraeli támadásokban legkevesebb 15 ember vesztette életét Dél-Libanonban. A támadásokat követően Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok közötti tárgyalások. A Hezbollahhoz közel álló televízió szerint az iráni tárgyalóküldöttség a dél-libanoni izraeli támadások miatt elhalasztotta utat. változását. Csütörtökön túlnyomóan derült, napos idő várható csapadék nélkül. Az északi összél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 13 és 18 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 37 fok között alakulhat.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
1: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Ücsödít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Jobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Kamu reklám.
2: Apu, mi ez?
3: Fekete ribiszke.
2: És miért piros?
3: Mert még zöld.
1: Kamu reklámot hallottak.
4: Sziasztok, mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobbi Rádiót hallgatjuk.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.

0: Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
1: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával.
2: Gyere velem, táncolj mi!
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorú kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos